0: Paks FM. Összekött.
1: Tegyük fel, hogy eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevés ez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak

slágereid. Te ízlésed. A te rádiód. Paks FM.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt. A gazdák azonnali segítséget kapnak fizetőképességük megtartására, írja az MTI a kormány közleménye alapján. Ismertették, július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint az előző év hasonló időszakában. A bejelentések alapján az aszály okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, közülük is az egyik leginkább károsult a tejtermelés. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az idei elemi károkat elszenvedő gazdákat egy úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti a rendelkezésre álló források felhasználásával. A tárca ezeket a kifizetéseket a szokásos októbernél hamarabb, már szeptemberben elindítja, az előleg mértékét 70%-ról 75%-ra emelik. Ez augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer magyar gazdálkodónak. Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott csütörtökön Magyar Péter. A miniszterelnök Kádár Pál dandártábornokkal, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjével, valamint Gacsai Józseffel, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettesével adott tájékoztatást a paksi atomerőműhöz kapcsolódó munkálatokról. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a kormány a Duna rendkívül alacsony vízszintje miatt és a paksi atomerőmű termeléséhez szükséges hűtővízmennyiség biztosításának érdekében egy fenékküszöb építését kezdte meg a napokban a Dunán, Paks és Duna-Szent Benedek között. Magyar Péter a csütörtöki tájékoztatón elmondta, a beruházás legfontosabb célja a nukleáris biztonság megőrzése.
2: A kormánydöntésnek a magyar közönybe való megjelentetése után azonnal elkezdődött a munka. A munkagépek jelentős része már a helyszínen van, de folyamatosan érkeznek újabbak. Kialakították a felvonulási területeket, a szállítási útvonalakat és a nagyon nagy mennyiségű 35 ezer plusz 110 ezer tonna kő depóhelyeit. Már érkezett kő, és már a jobb oldalon én magam is láttam, hogy egy kisebb mennyiségű kő elhelyezése a Dunánál már el is kezdődött. Nagyon fontos, hogy egyetlen napot sem veszítsünk. Normál esetben egy ilyen beruházás legalább hónapokat venne igénybe, csak a tervezése, kiviteli tervek elkészítése, a vállalkozók megpályáztatása, és akkor magáról a kivitelezésről ne is beszéljünk, de jelenleg a Duna nem ad nekünk hónapokat, hanem csak napokat, és ezt is meg kell, hogy köszönjük neki.
1: Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője elmondta, a fenékküszöb építését szoros együttműködésben végzik a paksi atomerőművel, az Országos Atomenergia Hivatal pedig folyamatosan felügyeli mind a projektet, mind az erőmű működését. Gacsai József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese elmondta, a fenékküszöb építésének elsődleges szempontja, hogy a lehető legrövidebb időn belül megépüljön.
3: Organizáció keretében, tehát az idő szükségletnek a minimalizálása elsődleges. Ebből a szempontból is törekedtünk arra, hogy a létesítménynek a műszaki megvalósítását úgy határoztuk meg, hogy már a vízszintemelésnek minden egyes ködméter pozitív eredménye legyen, és párhuzamosan az állékonyságot a szükséges mértékben növeljük az operatív vizsgálatoknak a útmutatása alapján. Maga a munkaterület, ha lehet így mondani, egy mederszakasz, tehát két jól elhatárol részre bontható, az egyik az a paksi atomerőműnek a területe, ide nagy szállítókapacitással rendelkező nyerges vontatók szállítják a vízépítési terméskövet. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen 40 kilótól 200 kiló tartományba elhelyezkedő kőelemek, és ott akkor ezt deponáljuk, és onnan egy átrakás keretében kerül be pedig a beépítési pontjára.
1: Gacsai József elmondta, a fenékküszöböt úgy alakítják ki, hogy egy esetleges későbbi árvíz esetén se okozzon gondot, és a Duna érintett szakaszán a hajózási feltételeknek is megfeleljen. Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete még januári ülésén határozott arról, hogy a paksi közös önkormányzati hivatal munkarendjében nyáron, augusztus 17-től 19-ig háromnapos igazgatási szünetet rendel el a köztisztviselők rendes szabadsága terhére. Ezen időszakban a városházán az ügyintézés és ügyfélfogadás teljesen szünetel. Emiatt és az augusztus 20-ai nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó munkaszüneti napok miatt a hivatalban az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap augusztus 14-e péntek, majd a következő ügyfélfogadási

0: utánpótlásban kapott fontos szerepet, a jövő tehetségeinek fejlődéséért és felkészítéséért felel majd. A klubvezetés és a szurkolók is örömmel fogadták a legenda visszatérését, aki elmondása szerint mindig is otthonaként tekintett Paksra.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paksfm.
1: Paksfm.
2: Összeköt.
1: Paksfm. Összeköt.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Felgyorsultak a Paks 2 építési munkálatai, nyilatkozta az orosz sajtónak Alekszej Lihacsov. A Rosszatom vezérigazgatója elmondta, az 5-ös blokk reaktorépületének alapozása már 80%-ban elkészült, a földmunkák haladásával pedig a 6-os blokkon is megkezdik az első betonöntés előkészítését az év végéig. Az Oroszországban készülő reaktortartályok gyártása ütemterv szerint halad, a turbinákat pedig a francia Alstom cég készíti. Lihacsov kiemelte, a Paks 2 egy nemzetközi projekt, amin a magyar és orosz cégek mellett amerikai, francia és német vállalatok is dolgoznak. Hozzátette, a Rosszatom már felvette a kapcsolatot a Paks 2 ZRT új vezetőségével, és készen állnak a párbeszédre az új magyar kormánnyal is. Azonnali hatállyal teljes hajózási zárlatot rendeltek el a Dunán Paks térségében. A Budapest főváros kormányhivatala által kiadott hirdetmény szerint a korlátozás a Duna 1527-es és 1526-os folyókilométere közötti szakaszát érinti. A döntésre a paksi atomerőmű hűtővízellátásának és üzembiztonságának fenntartásához szükséges vízügyi munkálatok miatt volt szükség. A zárlat visszavonásig érvényes és minden vízi járműre vonatkozik, beleértve a sportcélú kishajókat is. Kivételt képeznek a hatósági és mentőhajók, valamint a munkálatokban résztvevő vízi járművek. A térségben éppen áthaladó hajók kizárólag a kivitelezővel való előzetes rádiós egyeztetés után egyedi elbírálás alapján haladhatnak át. Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete még januári ülésén határozott arról, hogy a paksi közös önkormányzati hivatal munkarendjében nyáron, augusztus 17-től 19-ig háromnapos igazgatási szünetet rendel el a köztisztviselők rendes szabadsága terhére. Ezen időszakban a városházán az ügyintézés és ügyfélfogadás teljesen szünetel. Emiatt és az augusztus 20-ai nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó munkaszüneti napok miatt a hivatalban az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap augusztus 14-e péntek, majd a következő ügyfélfogadási nap augusztus 24-e hétfő lesz, tájékoztatott Paksváros önkormányzata.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Milák Kristóf Európa csúccsal aranyérmet nyert 100 méteres pillangóúszásban csütörtökön a párizsi Európa bajnokságon, írja az MTI. A szám címvédője és olimpiai bajnoka 49,48 század másodperces idővel diadalmaskodott, ezzel mindössze 3 századdal maradt el az amerikai Caleb Dressel világrekordjától. A szám másik magyar döntőse Kós Hubert 50,25 század másodperces egyéni csúccsal negyedik lett. A szerdai középdöntőt mindkét magyar lendületből abszolválta, miután előbb Kós a 200 méteres hát döntőjében minden idők 5. legerősebb úszásával nyert, nem sokkal később pedig Milák a valaha volt 10. legjobb idővel 3. lett 100 méter gyorson. A finálét mindketten pihenten várhatták, igaz, Kós délelőtt még 50 méter háton simán tovább lépett a legjobb 16 közé, és egymás mellett az 5-ös és 6-os pályán várták a rajtot. Ezt követően országos csúccsal aranyérmet nyert a Kós Hubert, Szabó Sebastian, német Nándor, Milák Kristóf összeállítású 4x100 méteres gyorsváltó is csütörtökön a párizsi úszó Európa bajnokságon. Magyarországon az EB-k történetében először győzött ebben a számban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő! Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

Olivia Dean indította kellemesen az élesztőt. 6 óra 7 perckor jó reggelt kívánok mindenkinek, és nagyon kellemes készülődést 2026. augusztus 14-én pénteken. A hét utolsó hét köznapja van, remélhetőleg sokaknak az utolsó munkanap. Jövő héten rövidhetünk lesz, és előttünk áll egy jó kis hétvége, igaz, nagyon meleg idővel, de mindjárt ezt is megnézzük. Én Strasser Andi vagyok, ma reggel én hozom nektek az élesztőt, egészen 9:30-ig leszek veletek. Sok érdekes témánk lesz, és a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál legfiatalabb táborozója is itt lesz majd velünk. No, de lássuk, hogy mindenek előtt hogyan készülődjetek, ami az időjárást illeti. Sok napsütésben lesz részünk a mai napon is. Felhő alig lesz az égen, írja az időkép, és csapadék szintén nem várható. Egyébként pár nappal ezelőtt jövő hétre ígérték a csapadékot, a mostani előrejelzés szerint a jövő hét utáni héten érkezik a csapadék, úgyhogy hát mindig tolódik érdekes módon egy hetet. Ami a maximumokat illeti, 30-31 fokra számíthatunk a mai napon is, de hát azért az nagyon meleg tud lenni, főleg a déli órákban, amikor felhő sincs az égen, az UV-sugárzás a mai napon nagyon erős lesz az előrejelzések szerint, főként a 11 és 15 óra közötti időszakban, úgyhogy így készülődjetek, ami pedig a hétvégénket illeti, sajnos visszatérnek a 35 fok körüli hőmérsékletek a héten, egészen hétfőig ígérik a nagyon melegeket, aztán kedtől ígérnek újra olyan 30 fok körüli normalizálódást, ha lehet ezt így mondani, viszont a két hetes előrejelzés szerint egészen augusztus végéig nyár meleg lesz, 30 fok feletti értékekkel. Éjszaka nagyon kellemes volt a levegő, remélem szellőztettetek. Úgy tűnik egyébként, hogy az éjszakák most már jobbak lesznek. 14-15 fok is lehet, addig is lehűlhet a levegő, úgyhogy érdemes mindig szellőztetni, és úgy látszik, hogy az éjszakákban már lehet érezni, hogy azért ez már szépen lassan a nyár vége. Úgyhogy ennyit az időjárásról, és akkor lássuk, hogy mire számíthatunk a mai napon sok-sok érdekes témára. A tegnapi napon újra sajtótájékoztatót tartott Magyar Péter miniszterelnök, több szakemberrel is. Gacsán József, a vízügyi főigazgatóság műszaki vezérigazgató helyettese is megszólalt, aki igyekezett ott a sajtóképviselőinek Budapesten elmagyarázni a Dunai fenék küszöb építésének módját. Az építkezés ugye megkezdődött a Paksi atomerőmű és a Dunaszent Benedek közötti szakaszon, és hát ezt a kis összefoglalót, illetve amit műszaki vezérigazgató helyettes úr elmondott, egy olyan 10 percben ezt hallhatjátok teljes egészében itt a reggeli műsorunkban, majd reggel 7 óra után. 7:30 után Tamás érkezik hozzám, Strasser Tamás, és betekintést ad majd abba, hogy mire lehet számítani ma délután a szabad péntekben, mert hogy 2 és 4 óra között ma is lesz szabad péntek, ezúttal Tamással és Weiss Józsival. 8 óra után a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivállal foglalkozunk. Minden nap voltak vendégeink a fesztiválról, általában tanárok vagy előadók, de itt járt nálunk tegnap például a fesztivál koordinátora is. Mától vasárnapig még nagyszerű fúvós koncertek várhatóak a vételkörzetünkben, nem csak Pakson. Erről fogunk beszélgetni, illetve a nagy záró koncertről Simon Péterrel, a ProArtis Művészeti Iskola igazgatójával, Nagy Judit Fuvola művésszel, a fesztivál koordinátorával, és itt lesz a fesztivál legfiatalabb táborozója is, Kovács Zalán, aki mindössze 10 éves, és remélem, hogy esetleg a hangszerét is elhozza, hogy milyen hangszeren játszik, értelem nem is tudom, de hangszerrel egyébként

egyébként nem érkezett senki így akkor a reggeli órákban a fesztiválról, pedig hát mindig nyitottak vagyunk rá, szóval nagyon jó reggelt, nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek, és persze a jó zenék sem maradnak el.

Rózsa Magdi után elmúlt negyed hét, egészen pontosan 3 perccel, a mai napon augusztus 14-én Marcell nevű kedves ismerőseiteket és rokonaitokat illik megköszönteni, ők a névnaposok, ezen kívül Atanáz, Atanázia, Bere, Celestina, Marsal, Mikeás, Montika, Özséb és Tanázia névnapokat is ünnepelhetünk ezen a napon, úgyhogy van választék. Isten értesen mindenkit, aki ezen a mai napon ünnepel, természetesen a születésnaposokat is, akik együtt ünnepelnek egy kevésbé emlegetett, de egyébként fantasztikus énekesnővel, Sarah Brightman-nel, és hogyha így a neve nem mond semmit, az egyébként brit énekesnőnek, aki 1960-ban látta meg a napvilágot, méghozzá ezen a napon augusztus 14-én, tehát ma 66 éves, tehát hogyha esetleg így nem mond semmit a neve, akkor elárulom, hogy ő az a hölgy, aki egyébként gyerekkorától kezdve készült a show világába, a fantasztikus énekhangja és gyönyörű énekhangja már gyerekkorában mindenkit elbűvölt, elsősorban musicalekben, illetve a musical műfajban kedvelte meg a közönség, illetve ismerte meg a közönség, bár a 70-es évek végén diszkólemezei is voltak, és a 80-as években ő volt a felesége Andrew Lloyd Webbernek, annak a fantasztikus zeneszerzőnek, akinek a legtöbb musicalt köszönhetjük, például a Macskákat, vagy az Operaház Fantomja című musicaleket, és kevesen tudják azt is, hogy egyébként úgy ismerkedtek meg, hogy 1980-ban, amikor Sarah elment arra a meghallgatásra, ahol Andrew Lloyd Webber az új musicaljéhez, a Macskákhoz válogatta a szereplőket, akkor egyszerűen lenyűgözte Webbert Sarah tehetsége, és ráosztotta annak a macskának a szerepét, aki a híres macska betét dalt, a Memory-t énekelte, úgyhogy ha eredetiben halljátok ezt a dalt, akkor bizony Sarah Brightman-t halljátok. Később egyébként Webber kifejezetten Sarah számára írta Christine szerepét az Operaház Fantomja című musicaljében. Ott is lenyűgöző magasságokat hoz ugye a főszereplő, és Sarah Brightman ezt be is mutatta annak idején 1986-ban. Aztán a 90-es években szóló karrierbe kezdett, fogok is tőle hamarosan játszani egyébként egy 2004-es lemezéről, a Free című dal megvan tőle, de előtte csak hogyha esetleg érdekel benneteket az énekesnő, jó, ha tudjátok, hogy november 21-én, vagyis idén, ősszel 9 év után az énekesnő visszatér Magyarországra, méghozzá egy vadonatúj karácsonyi showval, a Winter Symphony valószínűleg elképesztő dallamokat fog hozni, és elképesztő énektudást hallhatunk majd Sarah Brightman-től, aki tehát a mai napon 66 éves, és teréltesse őt is természetesen, és mindenki mást is, aki vele együtt ünnepel, és akkor jöhet Sarah Brightman, egy nagyon kellemes felvétel az egyik szóló lemezéről, tehát ez nem musical, de a Free című dalt is szívesen hozzuk tőle.

0: folytatjuk az élesztővel. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Ki gondolt már valaha is arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energia igénye? Nos, ez a pillanat is elérkezik, úgy tűnik, úgyhogy a hordozható szélturbinával, mini szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni következő tudományos magazinunkban. Elértük idén is a túlfogyasztás napját, méghozzá július 30-án, hogy ezzel kapcsolatban mit mondanak a világ tudósai. Azzal is jövök majd, és a Duna alacsony vízállása miatt régészkedni is fogunk, hiszen előbukkant Konstantinus császár több mint 2 kilométeres hídja Bulgáriában. Vajon hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást, vagyis a mesterséges intelligencia korában hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Erről is szó lesz. Kullancs leltár készül Franciaországban, ezzel is foglalkozunk majd, és az elsősorban nyáron jellemző erdőtüzekkel is, ugyanis rengeteget fejlődik ezekben a hónapokban az előrejelzés technikája. A jövő tűzoltása következőképpen néz ki, a tüzet egy műhold észleli, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
3: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megjelent az afrikai sertéspestis Baranya vármegyében. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint 2 házi sertés állományban, Drávafokon és Okorágon mutatták ki a betegséget. Az érintett telepeket azonnal lezárták és megkezdték a járványügyi intézkedéseket. A NÉBIK felhívja a gazdák figyelmét a szigorú biztonsági előírások betartására. Hozzátették, a vírus emberre nem veszélyes, de a sertés állományokban súlyos gazdasági károkat okozhat, írja az MTI. Közeleg a határidő a Próurbe emlékérem és a díszpolgári cím jelöléseire Pakson. Az önkormányzat ismételten várja a lakosok és a helyi szervezetek javaslatait arra, hogy kikapja idén a város legrangosabb elismeréseit. Díszpolgári címre olyan személyeket lehet jelölni, akik nemzetközi vagy országos szinten kimagasló munkásságukkal kötődnek Pakshoz, és jelentős hatást gyakoroltak a város fejlődésére. A Próurbe emlékérmet pedig azok a magánszemélyek vagy szervezetek érdemelhetik ki, akik a település gazdasági, kulturális vagy társadalmi életében nyújtottak kiemelkedőt. A részletes, legalább egyoldalas indoklással ellátott javaslatokat augusztus 24-éig kell eljuttatni Losoncinél dr. Baranyai Eszter jegyzőhöz a Paksi Közös Önkormányzati Hivatalba. A hivatalban augusztus 14-én pénteken lesz az utolsó ügyfélfogadási nap az igazgatási szünet előtt, a munkarend pedig legközelebb éppen a határidő napján, augusztus 24-én hétfőn folytatódik majd. A kitüntetéseket a hagyományokhoz híven az október 23-ai városi ünnepségen adják majd át. Több éves hagyománya van Pakson a LEGO tábornak. A Young Engineers kismérnök nyári LEGO táborban idén 11 gyermek vett részt, akikre kaland, kihívás várt. A 13 éves Katona Oliver a Vakbottyán gimnázium tanulója. Idén már többedik alkalommal volt a LEGO táborban, sőt szakkörre is jár kerekesni Kajári Tündéhez.
4: Most vagyok másodjára a LEGO táborba. Már 2 éve járok a LEGO szakkörrel is, most fogom elkezdeni a 3. évet. Nagyon szeretek legózni, és nagyon tetszik. Hát már rengeteg mindent készítettünk a héten. Legelső nap focigépet, meg ilyesmiket. Most készítettünk liftet. Tegnap délután, hát, már nagyon emlékszek.
5: A jövőt illetően tervezel egyébként valamit ezzel kapcsolatosan? Most itt gondolok arra, hogy akár a tovább tanulásodba tudod hasznosítani, vagy olyan irányba szeretnél tovább tanulni.
4: Hát szerintem majd fogom hasznosítani. Nem feltétlenül leszek mérnök, tehát nem szeretnék mérnök lenni, de majd szerintem fogom tudni hasznosítani. A szabad időmben is nagyon szeretek legózni, és ott is majd fogom használni.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Újra Pakson dolgozik a klub korábbi ikonikus csatára, Tököli Attila, adta hírül weboldalán a PFC. A korábbi válogatott labdarúgó játékosként 117 mérkőzésen lépett pályára a Paks színeiben, és visszavonulása után is évekig edzősködött a csapatnál. Egy rövid mezőkövesdi kitérőt követően most ismét visszatért a Paksi FC-hez. Tököli Attila ezúttal az utánpótlásban kapott fontos szerepet, a jövő tehetségeinek fejlődéséért és felkészítéséért felel majd. A klubvezetés és a szurkolók is örömmel fogadták a legenda visszatérését, aki elmondása szerint mindig is otthonaként tekintett Paksra.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

Kőkény Attila és Marics Peti után 8 perc elmúlt el reggel 6:30. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is, augusztus 14-én pénteken, amikor mindössze 20 fokot mutat a hőmérőnk, éppen hogy átlépte a tízeseket, 20 fokot mutat a hőmérőnk itt Pakson a stúdiónál. Ez viszonylag kellemes ahhoz képest, hogy azért az elmúlt hetekben 25-26 fok is jellemző volt reggel 6:30 után. Az éjszaka is kellemes volt, remélem tudtatok szellőztetni, viszont 30-31 fokos nyári meleg várható a mai napon is, sok-sok napsütéssel, erős UV-sugárzás, és a mai 30-31 foknak még örülhetünk, mert hétvégén újra jönnek a 35, illetve 35 fok feletti hőmérsékletek. Kitartást kívánok mindenkinek, főként azoknak, akik a mai napon dolgoznak, hát dolgozni fognak minden bizonnyal, egyébként nem csak a hétköznapokon, azok a szakemberek, akik kivitelezik a dunai fenék küszöböt, mert hogy elméletileg 30 napon belül be akarják fejezni a műtárgy építését, még meg kell szoknunk ezeket az új szakszavakat, amelyeket azt gondolom, főleg itt Pakson és környékén meg fogunk tanulni. Műtárgynak nevezik a szakemberek a dunai fenék küszöböt, amelyet építenek. Szinte minden nap címlapon vagyunk, Paks, illetve a Paksi Atomerőmű. Például a Portfólió egy igen érdekes cikket hozott le az atomerőművel kapcsolatban. Kinézte magának a Paksi Atomerőművet egy amerikai cég, megoldást kínálnak a Duna vízszint problémájára. Ez a cikk címe. Hát mondanám, hogy majdnem elkéstek, de azért ez ebben a formában nem igaz, ugyanis a 6 milliárdos kivitelezés mellett azért Magyar Péter miniszterelnök azt is többször elmondta, hogy majd egy végleges hosszú távú megoldásra is szükség lesz. Minden esetre a cikk szerint a Holtec International nevű cég adott ki egy közleményt, amelyben tulajdonképpen arról írnak, hogy a hűtővész hiánya egyre komolyabb fenyegetést jelent a folyómenti erőművek működésére, és ezt a Paksi Atomerőmű esete is jól jelzi, miután ugye a Duna történelmi mélységbe süllyedt. Egyébként nem csak a Paksi Atomerőművet nevezi meg a közleményben, hanem a régió több érintettjét is felsorolja, köztük a romániai Csernavodai erőművet, valamint a szintén a hőséggel, illetve esetenként medúzákkal küzdő francia nukleáris létesítményeket is. A közlemény lényege egyébként, hogy egy technológiát javasol, a léghűtésű kondenzátort, amely a hulladék hőt közvetlenül a légkörbe adja le, nagy mennyiségű hűtővíz helyett, tehát hogy akkor nem szükséges ugye víz, a turbinából kilépő gőz bordázott csöveken keresztül csapódik le, miközben nagy ventilátorok környezeti levegőt szívnak át rajtuk. A gyártó szerint így ott is termelhető áram, ahol a vízkészlet, a vízhőmérséklet vagy környezetvédelmi korlátozások akadályoznák a hagyományos vízhűtést. Egyébként a cikk írja, hogy a technológia nem új, de szakértők szerint a nedves hűtőtornyos megoldással ellentétben rosszabb hatásfokkal működik, és erősen kérdéses, hogy nagyobb méretű atomerőműveknél is hatásosan alkalmazható-e. Ezt már más szakemberek mondják, nyilván nem az az amerikai cég, amelyik ezt a technológiát ajánlja. Egyébként maga a közlemény nem titkolja ezt, megemlíti, hogy a levegős hűtésre váltó erőmű villamos teljesítménye a legtöbb esetben csökken, a beruházási költség pedig magasabb a vízhűtésnél, cserébe viszont a cég szerint a megoldás nem melegíti fel a befogadó folyót vagy tavat. Hát én azt gondolom, hogy tulajdonképpen minél több megoldást javasolnak szakemberek, annál jobb az nekünk, de bízunk benne, hogy mindig a legjobb megoldást választják az atomerőműves szakembereink is, és vele együtt az országot vezető kormány is. Erről a témáról egyébként majd még lesz szó, mert hogy a tegnapi napon újra sajtótájékoztatót tartott Magyar Péter több szakemberrel együtt, például Gacsán Józseffel, a vízügyi főigazgatóság műszaki vezérigazgató helyettesével, aki körülbelül 10 percben megpróbálta összefoglalni, hogy hogyan is fogják megépíteni ezt a dunai fenék küszöböt, itt a Paksi Atomerőmű és a Duna-Szent Benedek közötti szakaszon. Ezt a 10 perces
interjút, illetve hanganyagot hallhatjátok majd teljes egészében, ha esetleg nem volt időtök, lehetőségetek meghallgatni a Facebookon vagy a YouTube-on, szóval ezt hallhatjátok majd a 7 órási hírek után. 7:30 után arról lesz szó, hogy mi lesz a téma a mai délutáni szabad péntekben 2 és 4 óra között, 8 óra után pedig fúvósok érkeznek hozzám a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál keretein belül, mert hogy még 3 napig lesznek fúvós koncertek Pokson és a Vételkörzetünkben, de hogy még milyen program lehetőségekre számíthattok a hétvégén, illetve a mai napon, azt is el fogom mondani pár perc múlva. Most folytassuk zenével, Hien érkezik a Túl Szép című dallal, annak idején a Megasztárban indult az énekesnő. Jó reggelt mindenkinek! Élesztő!

0: És most, következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Lássuk, mire számíthatunk a hétvégén. A holnapi napon, augusztus 15-én Bölcskére érkezik a Richter hüllő és kisállat kiállítás egzotikus állatokkal, amelyeket majd testközelből lehet megszemlélni, illetve felfedezni. Délelőtt 10:30-tól a Bölcskei rendezvényházba várják majd a kicsiket és a nagyokat. Szintén a holnapi napon délelőtt 10 órától Szekszárdon szezonnyitó ringatóra várják a családi programon résztvevőket a Bödő teremben. Ide is várják a kicsiket és a nagyokat, hiszen anyukákat várnak gyermekekkel, kisgyermekekkel együtt. Ne felejtjétek, hogy augusztus 17-ig, vagyis jövő hét hétfőig tart a pajtáska akció. Várják a jó állapotú iskolatáskákat, tornafelszereléseket, évnyitóhoz szükséges ünnepi öltözékeket. Pakson a Paks Kistérségi Szociális Központ ifjúság úti épületébe, illetve központjába segítsetek, ha megtehetitek, ami pedig a jövő hetet illeti még, augusztus 19-én jövő héten szerdán lesz a második bagolytúra Simontornyán. Egy esti túráról van szó, amelyet a simontornyai vártól indítanak este 6 órától, csapatok jelentkezését várják, aztán majd jövő hét csütörtöktől jönnek az augusztus 20-ai programok, Kalocsán az államalapítás ünnepe kimondotta, majd 20-án lesz többek között ünnepi szentmisével és városi megemlékezéssel, Pakson pedig a Szent István napok programja már 18-án kedden megkezdődik az este 8:30-es vetítéssel a Piknik moziban. A Michael című Michael Jacksonról szóló filmet fogják levetíteni. Szerdán 19-én fellép majd többek között a Kalocsai Vera Cruz együttes Pakson, illetve a Tűzvirágtánc együttes, és azon az estén lesz a Valahol Amerika Bonbon Musical is. Csütörtökön, vagyis 20-án lesz a Neoton Familia koncert, 21-én pénteken pedig többek között a Párnográszt nagy koncert, tehát tulajdonképpen keddtől péntekig tartanak majd a Paksi Szent István napi programok, ami pedig még a mai napot illeti, arra térjünk vissza. A mai este folyamán is játszik, illetve délután folyamán is a Bölcskei Rákóczi mozi, 16 órától a Mancs őrjáratot, a Dino filmet, aztán 18 órától a Michael Jacksonról szóló életrajzi filmet, este 8:30-kor pedig a Jégkrémes című thrillert.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n. Élesztő!

0: jól szólt az olasz jazzbanda, a Flabim itt a Paks FM-en 7 óra előtt, most már csak pár perccel. Robi hozza a híreket, előtte viszont ránézünk az utakra. Az útinformi hírei előtt viszont azért a hajózási hírek is jöjjenek, hiszen tegnap kijött a rendelet, miszerint augusztus 13-ától, tehát a tegnapi naptól teljes hajózási zárlat került elrendelésre a Duna 1527-es folyókilométerétől az 1526-osig. Ugye arról a szakaszról van szó, amelyen megkezdődött a dunai fenékküszöb kivitelezése a paksi atomerőmű és a Dunaszentbenedeki partszakasz között, bár egyébként amikor Magyar Péter tegnap sajtótájékoztatót tartott, azt is hangsúlyozta, hogy ugyan ezt a hajózási zárlatot elrendelték, de a legtöbb hajó egyébként többek között nagyobb uszályok is napok vagy hetek óta vesztegelnek, nem csak különböző magyarországi kikötőkben és pontokon, hanem más országokban is ez jellemző, hiszen az alacsony dunai vízállás miatt egyszerűen nem tudnak közlekedni. Nagyon fontos, hogy kedvtelési és sportolási célú vízi járműveket is ide sorolják, és ugye pont arról a Dunaszentbenedeki szakaszról van szó, partszakaszról, ahol a strandja van Dunaszentbenedeknek, és nagyon sokan paksol is szeretünk oda átjárni, sokan szeretnek ott hajókázni, jazzkizni, fánkozni. Ezt most nem lehet megtenni, tehát amíg zajlanak a munkálatok, úgyhogy természetesen meg kell, hogy ezt értsük. És akkor most nézzük, hogy mi a helyzet az utakon.
1: És most közlekedj velünk!
0: Balesetről nincs hírünk, forgalomkorlátozásokról viszont igen, az M6-os autópályán a délfelé vezető pályatesten a 163-as Stelvinnél található Bonyhád Bátaszék Baja csomópontban lezárták a lehajtó ágat aszfaltozás miatt, a terelő utat a 173-as kilométernél lévő Pécsvárad Somberek csomópontig jelölték ki, ahol a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé Baja irányába. A 6-os főúton Szekszártól egészen Bonyhádig mozgó terelés mellett útszűkületre kell számítani a mai napon, 7:30-tól egészen délután 3 óráig kaszálás miatt, tehát az útmenti növényzetet fogják gondozni. Egyébként ez a 142-es és a 160-as Stelvények közötti szakasz. A 65-ös főúton a 11-es kilométernél Zomba átkelési szakaszán árok, patka és szegélyrendezési munkálatokat végeznek reggel 7:30 és délután 3 óra között, itt is útszűkület mellett lehet majd több helyen elhaladni, illetve szintén a 65-ösön Tamási belterületén építési munka miatt útszűkületen halad át a forgalom a 46-os és a 47-es Szelvények között. Bács-Kiskunban az 51-es főúton Baja belterületén a Szent Antal utcában csatornáznak, az 52-es főúton pedig Fülöpszállás és Solt között a 35-ös és az 51-es Szelvények között továbbra is több szakaszon dolgoznak az útépítők, többször félútpályás lezárást vetnek be, ami gyakran torlódásokat okoz, elsősorban a reggeli, aztán pedig a délután 3-4 óra körüli időszakban. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek!
1: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva Paks FM összeköt! Mindjárt folytatjuk az élesztővel! Rablóból elég lehet 40, de a Paks FM slágereiből több kell, legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
2: Rengeteg szuper dallal találkozunk most hétvégén is, hiszen szombaton top 50, és a megszokott slágerek mellett azért jönnek majd olyan dalok is, amivel ritkábban találkozhatunk. A magyar dalok például nagyon jól szerepelnek manapság, Follow the Flow újdonság is lesz itt velünk, jön Furacsi, BLR és Szakás Geri, ez lesz a beszél.

0: Dániát ugye ismeritek már. Ha nem, akkor érdemes rá odafigyelni. Ez is itt lesz velünk. Innen szép felállni. Ez a dal. Ha pedig kíváncsiak vagytok a Top 50 további alakulására és a többi dalra, akkor tartsatok velem szombat délután 3 és 6 között.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Vagy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh

0: telefonszámon.
1: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt. A gazdák azonnali segítséget kapnak fizetőképességük megtartására, írja az MTI a kormány közleménye alapján. Ismertették, július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint az előző év hasonló időszakában. A bejelentések alapján az aszály okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, közülük is az egyik leginkább károsult a tejtermelés. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az idei elemi károkat elszenvedő gazdákat egy úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti a rendelkezésre álló források felhasználásával. A tárca ezeket a kifizetéseket a szokásos októbernél hamarabb, már szeptemberben elindítja, az előleg mértékét 70%-ról 75%-ra emelik. Ez augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer magyar gazdálkodónak. Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott csütörtökön Magyar Péter. A miniszterelnök Kádár Pál dandártábornokkal, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjével, valamint Gacsai Józseffel, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettesével adott tájékoztatást a paksi atomerőműhöz kapcsolódó munkálatokról. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a kormány a Duna rendkívül alacsony vízszintje miatt és a paksi atomerőmű termeléséhez szükséges hűtővízmennyiség biztosításának érdekében egy fenékküszöb építését kezdte meg a napokban a Dunán, Paks és Dunaszentbenedek között. Magyar Péter a csütörtöki tájékoztatón elmondta, a beruházás legfontosabb célja a nukleáris biztonság megőrzése.
4: A kormánydöntésnek a magyar közönybe való megjelentetése után azonnal elkezdődött a munka. A munkagépek jelentős része már a helyszínen van, de folyamatosan érkeznek újabbak. Kialakították a felvonulási területeket, a szállítási útvonalakat és a nagyon nagy mennyiségű 35 ezer plusz 110 ezer tonna kő depóhelyeit. Már érkezett kő, és már a jobb oldalon én magam is láttam, hogy egy kisebb mennyiségű kő elhelyezése a Dunánál már el is kezdődött. Nagyon fontos, hogy egyetlen napot sem veszítsünk. Normál esetben egy ilyen beruházás legalább hónapokat venne igénybe, csak a tervezése, kiviteli tervek elkészítése, a vállalkozók megpályáztatása, és akkor a magáról a kivitelezésről ne is beszéljünk, de jelenleg a Duna nem ad nekünk hónapokat, hanem csak napokat, és ezt is meg kell, hogy köszönjük neki.
3: Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője elmondta, a fenékküszöb építését szoros együttműködésben végzik a paksi atomerőművel, az Országos Atomenergia Hivatal pedig folyamatosan felügyeli mind a projektet, mind az erőmű működését. Gacsai József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese elmondta, a fenékküszöb építésének elsődleges szempontja, hogy a lehető legrövidebb időn belül megépüljön.
5: A organizáció keretében, tehát az idő szükségletnek a minimalizálása elsődleges. Ebből a szempontból is törekedtünk arra, hogy a létesítménynek a műszaki megvalósítását úgy határoztuk meg, hogy már a vízszintemelésnek minden egyes ködméter pozitív eredménye legyen, és párhuzamosan az állékonyságot a szükséges mértékben növeljük az operatív vizsgálatoknak a útmutatása alapján. A maga a munkaterület, ha lehet így mondani, egy mederszakasz, tehát két jól elhatároló részre bontható. Az egyik az a paksi atomerőműnek a területe. Ide nagy szállítókapacitással rendelkező nyerges vontatók szállítják le a vízépítési terméskövet. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen 40 kilótól 200 kiló tartományba elhelyezkedő kőelemek, és ott akkor ezt deponáljuk, és onnan egy átrakás keretében kerül be pedig a beépítési pontjára.
3: Gacsai József elmondta, a fenékküszöbet úgy alakítják ki, hogy egy esetleges későbbi árvíz esetén se okozzon gond, gondot, és a Duna érintett szakaszán a hajózási feltételeknek is megfeleljen.
2: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Újra Pakson dolgozik a klub korábbi ikonikus csatára, Tököli Attila, adta hírül weboldalán a PFC. A korábbi válogatott labdarúgó játékosként 117 mérkőzésen lépett pályára a Paks színeiben, és visszavonulása után is évekig edzősködött a csapatnál. Egy rövid mezőkövesdi kitérőt követően most ismét visszatért a Paksi FC-hez. Tököli Attila ezúttal az utánpótlásban kapott fontos szerepet, a jövő tehetségeinek fejlődéséért és felkészítéséért felel majd. A klubvezetés és a szurkolók is örömmel fogadták a legenda visszatérését, aki elmondása szerint mindig is otthonaként tekintett Paksra.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

A Blame It On Boogie 1990-ből szólt a Big Fantól, de eredetileg a Jackson 5 slágere, amely 1979-ben jött ki. Ne felejtjétek, hogy a Michael című életrajzi filmet, amely Michael Jacksonról szól, bár vetítik a mozik ezekben a napokban is, ingyenesen meg tudjuk nézni a filmet méghozzá a Paksi Szent István napokon, ugye a Szent István napok legelső napja, jövő hét kedd, az majd a Piknik mozival kezdődik, amely egy fantasztikus kezdeményezés volt a tavalyi évben, és azt gondolom, hogy jó, hogy ezt a hagyományt folytatják a szervezők. Jövő héten kedden, este 8:30-kor kezdődik majd a Piknik mozi az Ürgemezei Pihenőparkban, és hát közkívánatra és közönség szavazatok alapján a Michael című vadonatú életrajzi filmet fogják majd vetíteni. Pontosan 10 perccel reggel 7 óra után jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak, és 2026. augusztus 14-én pénteken, Marcel neve napján sok boldogságot kívánok a Marceleknek, akiket egyébként sok esetben Marcinak szoktak becézni. És remélem, hogy jól indul a napotok, amikor csak 30-31 fok lesz a maximum. Hétvégén jönnek majd újra a 35, illetve a fölötti értékek, úgyhogy így kívánok egy nagyon kellemes napot. Azon a napon egyébként, amikor csapadék nem várható, sőt, alig lesz felhő az égen, és nagyon magas lesz az UV-sugárzás, úgyhogy erre ügyeljetek, nyári öltözék és kitartás mindenkinek, a szokásos módon pedig sok folyadék, és 11 és 15 óra között ne tartózkodjatok hosszabban a napon. Hát nem tudják ezt megtenni azok a szakemberek és munkások, akik a Dunai Fenék küszöb építésén dolgoznak most már tegnap előtt óta, mert hogy tulajdonképpen a bejelentés óta, bejelentés estéjén megkezdődött a kivitelezés, hogy egészen pontosan ez a Dunai küszöb hogyan fog kinézni, arról tájékoztatást adott tegnap Magyar Péter miniszterelnök mellett Gacsán József, a vízügyi főigazgatóság műszaki vezérigazgató helyettese is. A tegnapi újfent körülbelül két órásra sikeredett sajtótájékoztatón körülbelül egy olyan 10 percben próbálta összefoglalni a lényeget a vezérigazgató helyettes úr, és ezt a 10 perces hanganyagot hallhatjátok majd egy pár perc múlva itt a Paks FM-en, úgyhogy ezzel a témával megyünk tovább. Remélem, mindenkinek jól indul a reggele, hát akik szabadságolnak, azoknak további nagyon jó szabadságolást kívánok, és mindenki másnak is egy kellemes pénteket. Élesztő.

0: Paks FM összekötött így a kora reggeli órákban az élesztőben is a jó slágerekkel és a fontos témákkal. Pontosan 4-8-kor jöjjön az a téma, illetve hanganyag, amit ígértem. Az atomerőmű működése érdekében megemelik a Duna vízszintjét Paksnál, ezt már jól tudjuk mindannyian. A fenék küszöb, amelyet építenek, tulajdonképpen egy olyan gát, ami nem látszik ki a víz alól, ezt nyilatkozta, illetve így nyilatkozott a fenék küszöbről a Telexnek például dr. Tímár Gábor, az ELTE TTK geofizikai és űrtudományi tanszékének a vezetője, az MTA doktora. Ő úgy nyilatkozott, hogy ezt úgy kell elképzelni, mint amikor köveket pakolunk egy hegyi patakba, és pár centivel megemelkedik a víz. Gyerekként mindenki játszott ilyesmivel, most ugyanezt fogjuk csinálni csak nagyban, így nyilatkozott Tímár Gábor. Dehogy, egészen pontosan hogyan fogalmazta meg a dunai fenék küszöb kivitelezését a Paksi atomerőmű és a Dunaszent Benedek szakasz között Gacsán József, a vízügyi főigazgatóság műszaki vezérigazgató helyettese. Nos, azt hallhatjátok a következő 10 percben, abból a hanganyagból, amelyet tulajdonképpen a tegnapi sajtótájékoztatón rögzítettek, Magyar Péter miniszterelnök mellett Gacsán József is megszólalt, tehát jöjjön akkor a vízügyi főigazgatóság műszaki vezérigazgató helyettesének a magyarázata.
1: Ahogy miniszterelnök is említette, tehát itt Paks és Duna Szent Benedek között helyezkedik el a beavatkozási területünk. Maga a beavatkozási területet meghatározza a Paksi atomerőműnek a hidegvizes és melegvizes csatorna szakasz. Ez a két csatorna között nagyjából 300 méter a távolság, és ezen a távolságon kellett úgymond ezt a létesítményt elhelyezni, és ennek a túlpartja az Duna Szent Benedeknek a úgymond szabad strandja. A organizáció keretében, tehát az idő szükségletnek a minimalizálása elsődleges. Ebből a szempontból is törekedtünk arra, hogy a létesítménynek a műszaki megvalósítását úgy határoztuk meg, hogy már a vízszintemelésnek minden egyes ködméter pozitív eredménye legyen, és párhuzamosan az állékonyságot a szükséges mértékben növeljük az operatív vizsgálatoknak a útmutatása alapján. Maga a munkaterület, ha lehet így mondani, egy mederszakasz, tehát két jól elhatároló részre bontható. Az egyik az a Paksi atomerőműnek a területe. Ide nagy szállítókapacitással rendelkező nyerges vontatók szállítják rá a vízépítési terméskövet. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen 40 kilótól 200 kiló tartományba elhelyezkedő kőelemek, és ott akkor ezt deponáljuk, és onnan egy átrakás keretében kerül be pedig a beépítési pontjára, illetve az fontos látni, és mutatom mindjárt a létesítménynek az elhelyezkedését, hogy ez egy összetett szelvényű beavatkozás, mert azért egy Duna az egy nemzetközi hajózási útvonal, tehát fontos volt, hogy a létesítménynek a műszaki paraméterei, ha nem is a kiépítési jelenlegi állapotában, de amikor a hidrológiai helyzetünk javul, akkor egy olyan létesítményünk jelen, ami a hajózásnak a feltételeit tudja biztosítani. Talán többet mond ez a kép, és itt egy kicsit elidőznék. Lehet látni, hogy két szelvényből tevődjük össze maga ez a létesítmény. Az én fölüli oldal, tehát ez a Duna jobb parti terület, ez a Paksi rész. Ott van úgymond a Duna medernek a mélyebb vonulata, tehát itt helyezkedik el a hajózási útvonal, tehát itt egy úgynevezett süllyesztett küszöb szelvény alakul ki. Ott egy kék vonal, az alsóbb kék vonal, az egy mostani vízszintet mutat, tehát lehet látni, hogy egy kiépítés során a mostani vízszint alatt lenne minimum fél méterrel ennek a fenék küszöbnek a felső síkja. Nagyjából itt a bekötésekkel együtt ez egy olyan 200 méter távolság, melynek a küszöbnek az alsó síkja, az a fordított trapéznek az alsó éle az 150 méter hozt mutat, és utána pedig a mostani kis vízszint fölött nagyjából egy 50-60 cm-rel magasabb egy vízszintes kialakítású pengefal épül ki, mely nagyjából 300 méter hosszú, és utána ez pedig Dunaszent Benedek oldalán köt be a meglévő Dunának a part oldalába. Itt lehet látni ezeknek a szelvény kialakításait. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ennek az állékonyság szempontjából fontos, hogy maga a kőmű alatt, tehát itt a Dunaszent Benedeki oldalon, tehát 40 méter vastagságban, tehát 1 méter kőpaplan, tehát egy méter vastag kőszórás valósul meg, és azon épül meg az a trapéz szelvényű kőmű, ami ezt a duzzasztási szintet fogja biztosítani. Ennek a kőműnek a korona távolság az 6 méter. Tehát, hogyha majd ez elkészül, és vizuálisan kis vízhozam mellett fogjuk ezt látni, tehát egy 6 méteres kőművet fogunk majd látni a parttól. A másik oldalon az azért jóval szélesebb kialakítású, mert ott egy enyhébb átmenettel, úgynevezett rézsű hajlással, tehát 1:20-as, ez azt jelenti, hogy 20 méter vízszintes távolságot, tehát 1 méter függőleges magassággal híd alá kell kialakítani. Megjegyzem, hogy a mostani kritikus helyzetben arra törekedtünk, és az említett 35 ezer körméter kőnek a beépítése nem ezzel a rézsűvel számol, hanem ott a meredekebb rézsű hajlással fogunk összekötni a másik oldalal, és utána ez az állékonysági megtámasztás, az pedig azt követően fog kiépítésre kerülni. Fontos szempont, hogy most például áramló víztérfogat kell a munkákat végezni, tehát itt az összhang a jobb és a bal part között. Tehát azt jelenti, hogy ahogy a jobb partba tereljük, hogy beavatkozunk a mederbe, ezt az áramlási sebességet növeljük, a víztérfogat egyre inkább a bal part irányába áramlik, és onnan is elindulunk egy szárazépítési technológiával. Ez azt jelenti, hogy tolatnak be a teherautók, billentik hátra a köveket, azt egy dózer elegyenget, és a következő anyag már a bejuttatott kőanyagon tud tovább haladni. Tehát fontos meghatározni azt az alapállapotot, amikor már a bal partról nem jövünk tovább, hogy ne szorítsuk rá a jobb parton lévő kivitelezőkre úgymond azt a nagyobb mértékű vízsebességet, és utána, amik ők kiépítették azt a sűjesztett küszöböt, tehát harmadik ütembe tudunk rájuk zárni. A mostani tudásunk szerint, és miniszterelnök úrral lesz egyeztetve, tehát 30 napban látjuk ennek a kiépítési lehetőségét, de azt látni kell, hogy ez egy védelmi mechanizmus. Tehát itt most nem ez egy kivitelezési beruházás, hanem itt most mondhatom azt, hogy egy ország megmozdult, és itt 24 órás műszakban, tehát kicsit nehezen indul ilyenkor, de én tapasztalatból mondom, hogy utána nem lehet leállítani, tehát olyan kapacitásokkal és olyan gördülékenyen haladunk. Én azért bizakodó vagyok, hogy itt szűkebb határidővel is már eredményeket tudunk elérni, és a végleges emelési szint vagy hatás mellett azt azért látni kell, hogy itt folyamatosan fogja befolyásolni a kőmű fölötti felvízszintet. Hogy milyen hatásaink vannak? Ha a kiindulási állapotnál egy nagyon rendkívüli helyzetet feltételeztük, amire méreteztük ezt a létesítmény a Műszaki Egyetemmel közösen, ez a feltételezésünk abból indult ki, hogy az a mínusz 140 cm, ami augusztus 3-án rekordalacsony vízszintet eredményezett a Paksi atomerőműnél, tehát és az volt picivel több 700 köbméter per másodperces vízhozam, attól alacsonyabb, tehát 100 köbméterre kevesebb, tehát 600 köbméterre méreteztük, és az volt a cél, hogy azt a mínusz 140 cm-t minimum, tehát közel fél méterrel meg kell, hogy tudjuk emelni ezzel a beavatkozással. Tehát itt ennek az ábrán azokat lehet látni, hogy melyek azok a vízhozam értékeknél mekkora szintkülönbséget, illetve vízszintemelést tud ez a létesítmény emelni. Az alsó kék vonal, ez a rendkívül kevés 600 köbméter per szekundum, a fölötte lévő vonal, az az 1000 köbméter, ez azért fontos az 1000 köbméter, mert ez a hajózási kis vízhozam, ami egy referencia érték, ahol hajózás feltételeit biztosítani kell. A fölötte lévő sárga vonal, ez egy sok éves, átlag éves vízhozam a Dunán, ebben a szelvényében az 2200 köbméter, tehát megjegyzem, hogy 713 köbméter volt ez a minimum, mínusz 140, de az átlagos érték, sok éves statisztikai érték, valami 2200 köbméter lenne, és a felső érték az pedig egy mértékadó árhullám, egy 7500 köbméter per másodperces vízhozam, és felhívnám a figyelmet, hogy még az alsó vízszinteknél lehet látni ott egy kis törést a műtágynél, de ezek a 2200-nél pár centimétert jelent, a felsőnél nincs benne törés, tehát alapvető elvárás volt, hogy az árhullám levezető képességére számottevő negatív hatást ez a beavatkozás ne jelentsen. Ez abból fakad, hogy most ha megnézzük a Dunának a medrét, tehát most nem is a középvízi mederről beszélünk, hanem a kisvíz által kimetszett mederből, tehát annak az aljában idézőjelesen avatkozunk be, de egy árhullámnál nem csak a kisvízi, hanem a, úgymond a főmeder, illetve a hullámtér, amely két töltés között beszorít bennünket. Gyorsan ezen csak azért lépek át, mert lehet látni, hogy mekkora vízhozamoknál a hidraulikai modellek mit mutattak. A 600 köbméteres vízhozamnál közel 4 méter per szekundumos áramlási sebességek alakulnak ki a küszöbnél, illetve az a kőmű, amit szárazon építünk Dunaszent Benedek felől, az szárazon fog állni, tehát ott csak a kövek között fog az átszivárgás útján valamennyi vízmozgás keletkezni. 750, tehát ez egy közel jelenlegi állapot az építési állapotnál. Lehet látni, hogy ott sincs nagy áramlást, az áramlás továbbra is a küszöbön mozdul, csökkenni fog, vagy kisebb a vízsebességünk, tehát itt ilyen 3,5 méter per szekundum. Ahogy megyünk tovább, az 1000-nél már elindul a Dunaszentbenedeki oldal. Tehát ezért kulcskérdés, hogy a Dunaszentbenedeki kapcsolódásokat jól ki kell építeni, mert utána, hogyha ez a vízmozgás elindul, akkor ott előre nem látható károkat, illetve medermélyülést fog azon a területen is biztosítani. Ez a 2200 köbméter az átlagos érték, lehet látni már teljes szelvényben, a színárnyalatok mutatják a sebesség különbségeket, tehát a sötétebb árnyalat az, ami ennél nagyobb, itt ilyen 2 méter per szekundumot mutat a modellezésnek az eredménye, és maga egy árvízi vízhozamnál a 7500 köbméteren, tehát a teljes szelvényt tud számítani, tehát maga a hatása ilyen szempontból az árvízi problémát nem fog jelenteni. És még egy dolog, és ezzel számoltunk, tehát azzal, hogy most ezt a beavatkozásot megvalósítjuk, és értelemszerűen az a fél méter, amivel most a küszöbb szint, a kis vízszint alatt lesz, az a hajózásnak a feltételeit nem biztosítja. Tehát nekünk a minimum 2,5 méter plusz biztonságot az 1000 köbméternél meg kell valósítani. Tehát ez most ez egy havária helyzet. Most azzal a paraméterekkel épül ki ez a fenékküszöb az adott szelvénybe, de hogyha a hidrológiai helyzet helyreáll, akkor abban 150 méter szélességben, tehát 1 méterrel mélyebbre kell süllyesztenünk a küszöböt. Ez nagyjából egy olyan 2500 köbméter kőmennyiséget jelent, amit nem veszítünk el, mert azt a parterősítéshez hozzá tudjuk helyezni. Halkan megjegyzem, hogy nekem van egy olyan optimista forgatókönyvem, hogy haladunk előre az időben, és elérjük az atomerő üzembiztosságát, és javulni fog a hidrológiai helyzetünk, akkor a végleges kőmű kiépítésénél már az ide beszállított, beépített kőanyagot fel tudjuk használni, és az utófenék biztosításánál ezt tudjuk megoldani. Köszönöm szépen!
0: Gacsály Józsefet, a vízügyi főigazgatóság műszaki vezérigazgató helyettesét hallottátok az elmúlt 10 percben. Amit hallottatok, az hangzott el a tegnapi sajtótájékoztatón, amelyet Magyar Péter miniszterelnök tartott többek között a műszaki vezérigazgató helyettes úrral, aki próbálta összefoglalni, ugye, hogy hogy is fog kinézni ez a dunai fenékküszöb, a Paksi atomerőmű és a Dunaszentbenedeki hát strand közötti szakaszon, mert hogy mi Dunaszentbenedeki strandként ismerjük ugye azt a partszakaszt, ahol az építkezés megkezdődött. Az elmúlt hetekben az alacsony vízállás volt a látványosság, emiatt többen ugye többször is lementünk a Dunapartra, csak hogy egyszerűen megnézzük és megszemléljük. Most ez is látványosságnak számít, azért ügyeljünk arra, hogy ne legyünk láb alatt, de én azt gondolom, hogy sokan el fognak látogatni a helyszínre, hogy esetleg meg tudják nézni, de hatalmas méretű építkezésről van szó. Ezt több videó felvételen is próbálták összefoglalni, hogy például micsoda még útfelújítás is történik Dunaszentbenedeken csak azért, hogy ez a rengeteg teherautó és nagyautó közlekedni tudjon majd a kövek behordásával. Szóval én azt gondolom, hogy sok videóanyagot fogunk kapni ezzel kapcsolatban, és nagyon sok szó esik majd még a dunai fenékküszöbről. Kitartást kívánunk azoknak, akiknek a következő 30 napban kvázi non-stop építkezniük kell emiatt. Hamarosan 7:30, Robi jön a hírekkel, aztán én jövök Tamással, és meghallgatjuk, hogy mi várható ma a szabad péntekben 2 és 4 óra között.
2: Élesztő!

0: folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Felgyorsultak a Paks 2 építési munkálatai, nyilatkozta az orosz sajtónak Alekszej Lihacsov. A Rosszatom vezérigazgatója elmondta, az 5-ös blokk reaktor épületének alapozása már 80%-ban elkészült, a földmunkák haladásával pedig a 6-os blokkon is megkezdik az első betonöntés előkészítését az év végéig. Az Oroszországban készülő reaktortartályok gyártása ütemterv szerint halad, a turbinákat pedig a francia Alstom cég készíti. Lihacsov kiemelte, a Paks 2 egy nemzetközi projekt, amin a magyar és orosz cégek mellett amerikai, francia és német vállalatok is dolgoznak. Hozzátette, a Rosszatom már felvette a kapcsolatot a Paks 2 ZRT új vezetőségével, és készen állnak a párbeszédre az új magyar kormánnyal is. Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete még januári ülésén határozott arról, hogy a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal munkarendjében nyáron, augusztus 17-től 19-ig háromnapos igazgatási szünetet rendel el a köztisztviselők rendes szabadsága terhére. Ezen időszakban a Városházán az ügyintézés és ügyfélfogadás teljesen szünetel. Emiatt és az augusztus 20-ai nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó munkaszüneti napok miatt a hivatalban az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap augusztus 14-e péntek, majd a következő ügyfélfogadási nap augusztus 24-e hétfő lesz, tájékoztatott Paksváros önkormányzata. Gyógypedagógust keres a Paksi Napsugárovoda. A négytagú intézményhálózat teljes munkaidős, határozatlan idejű állásra várja a felsőfokú végzettséggel és B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkező szakemberek jelentkezését. A feladat a sajátos nevelési igényű és fejlesztésre szoruló gyermekek egyéni és kiscsoportos támogatása, felzárkóztatása. A fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel kiegészített pályázatokat augusztus 28-áig lehet benyújtani postán, személyesen az óvodában vagy a napsugar@paks.hu e-mail címen. A részletekről a napsugarovi.paks.hu oldalon vagy a 0675 830 167-es telefonszámon lehet érdeklődni.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Milák Kristóf Európa csúccsal aranyérmet nyert 100 méteres pillangóúszásban csütörtökön a párizsi Európa bajnokságon, írja az MTI. A szám címvédője és olimpiai bajnoka 49,48 másodperces idővel diadalmaskodott, ezzel mindössze 300-addal maradt el az amerikai Caleb Dressel világrekordjától. A szám másik magyar döntőse Kós Hubert 50,25 másodperces egyéni csúccsal negyedik lett. A szerdai középdöntőt mindkét magyar lendületből abszolválta, miután előbb Kós a 200 méteres hát döntőjében minden idők 5. legerősebb úszásával nyert, nem sokkal később pedig Milák a valaha volt 10. legjobb idővel 3. lett 100 méter gyorson. A finálét mindketten pihenten várhatták, igaz, Kós délelőtt még 50 méter háton simán tovább lépett a legjobb 16 közé, és egymás mellett az 5-ös és 6-os pályán várták a rajtot. Ezt követően országos csúccsal aranyérmet nyert a Kós Hubert, Szabó Sebastian, német Nándor, Milák Kristóf összeállítású 4x100 méteres gyorsváltó is csütörtökön a párizsi úszó Európa bajnokságon. Magyarországon az EB-k történetében először győzött ebben a számban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol a 7:30-as hírek után Dálhusz a John dr. Béressel együtt indította a zenei etapot, és már is jövünk azzal a témával, amit így 7:30 utánra ígértem, már nem vagyok egyedül a stúdióban, megérkezett Tamás Strasser. Tamás, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia Andi!
1: Azt ígértem, Tamás.
2: Ez a baj, Andi, tehát mindig Tamás, ígérgetsz Andi, az én nevembe.
1: Igen, igen, de ez most tényleg így történt, most tényleg így történt.
2: De tudod, jó, hogy engem ezek nem nagyon szoktak érdekelni.
1: Zavarni vagy érdekelni? Nem
2: se zavarni, se érdekelni.
1: Az nem biztos, hogy jó nekem, mert hogyha ha nem zavar, az jó. Ha nem érdekel, az azért baj nekem, mert nem biztos, hogy válaszolsz a kérdésemre.
2: Ez pontosan így van, illetve én nem csak mondom azt, hogy hadd halljam, milyen kérdéseket hoztak a válaszaimra, hanem én gyakorlom is.
1: Igen, te gyakorlod is, abszolút.
2: Így van.
1: Ki mondta ezt a nagyon híreset? Ezt gyakran emlegetett.
2: Uh-huh.
1: Egy sajtótájékoztató lehet?
2: Igen, igen, igen, kiment, és akkor kollégáknak. De ő benne végig volt személyiség, egyéniség, tehát a maiakban nem biztos, hogy van.
1: Hát nem tudom, a komment szekcióban jelen pillanatban szétszednék, mint ahogy tegnap engem.
2: Ja, ez engem annyira nem érdekel, azt gondolom, hogy most ne értsé félre.
1: Nem, én csak arra utaltam, hogy azt mondta, hogy mert volt személyisége.
2: Igen, de azt gondolom, hogy a személyiségeket általában az egyéniségeket nem nagyon érdeklik a komment huszárok. És nem azért, mert bocsánat érte, de már az egy minőség, hogy kommentál az ember. Én nagyon keveset kommentálok. Azokat
1: de tegnap
2: is inkább...
1: majdnem megtetted.
2: Igen, igen, majdnem megtettem, de inkább ilyen trollkodássá válna azt hiszem az életemben, mert egyszerűen nem is az az érdeke, tehát ott nincsenek valódi viták. Ha lennének, akkor az egy nagyon jó terep lenne. Itt mindenki a narratíváját szeretné a másik torkán lenyomni, és azzal, hogy ő kiírta magából, ki hiperventillált, és azt mondja, jól megmondtam, és most már mindenki tudja, hogy ez az igazság, aki meg hülye, az legfeljebb nem beszél. És akkor egyébként úgy folytatódik a komment, mint hogy előtte senki nem mondott volna semmit, tehát ennek ilyen párhuzamos valóságok, tehát vagy hogy is mondja, hogy a végtelenben találkoznak. Na, itt ezek a végtelenben sem találkoznak, annyira nincs egymáshoz közük, és ez sajnos már ezen a szinten tart az emberi társalgás.
1: Igen,
2: tehát a te kommentjeid is zseniálisak voltak. Tehát,
1: nem, amiket én írtam.
2: Nem, mert nem írtál, hanem amiket jöttek. Tehát a felkészületlenség, az igénytelenség, a prekoncepciók, a projekciók, a nem tudom, és nincs ezzel semmi baj. Csak a régi Dakota közmondás szerint, bocsánat, nem az a baj, fiam, hogy hülye vagy, hanem az, hogy ezt reklámozod.
1: Olyan kedves vagy elfogult, vagy egyébként nem. Tamást azért invitáltam a stúdióba, hogy átbeszéljük, hogy mi várható a mai szabad péntekben. Délután 2 és 4 óra között, de remélem, hogy nem csak a Hanvas Istvánnal készült interjúm lesz a téma, illetve az alatti komment szekció, mert hogy arról beszélünk, hogy valaki nem tette volna össze, ugye az atomerőmű egykori vezérigazgatója volt tegnap reggel a vendégem, egy nagyon jót beszélgettünk arról, hogy neki mi a véleménye.
2: Hát sokak szerint te beszéltél.
1: Én meghallgattam újra, és én nekem nem tűnt úgy, hogy én beszéltem. De
2: kellemes hangod ellenére, bocsánat.
1: Mindenkit irritált, igen. Egyébként valóban...
2: De volt, aki azt mondta, hogy jó felkészült voltál, bocsánat.
1: Egyetlen egy ember volt.
2: Az is beépített ember az volt.
1: Az is beépített, igen. Nem, hát tény és való egyébként, hogy az interjú második részében többször megszakítottam vezérigazgatólat, illetve maradjunk annyiban, hogy nem megszakítottam, hogy amikor levegőt vett, akkor feltettem egy újabb kérdést, és úgy látszik, hogy nem jött be. Tehát azt hittem, hogy nem fogják észrevenni, hogy ő csak levegőt vett, de ugye nagyon kevés volt az időnk, és még 3-4 kérdést szerettem volna feltenni, tehát de hát...
2: Hát igen, jártam. Ez a klasszikus probléma, ez az időkérdés, ez az igénytelenségnek egy bizonyos formája.
1: Igen.
2: Tehát amikor nem is tudom ki, talán a Csányi Vilmos mesélte, hogy Afrikában valami nem tudom én, pigment törzs, és akkor a nagypapa élezi a kardot, a fegyvert, ami az életet jelenti, és a 3 éves pofa gyerek az állandóan azzal szórakozik, hogy oda teszi az ujját a fegyverre, amire rá kéne, és megvárja.
1: Ki mit vár meg?
2: A nagypapa megvárja, hogy a gyerek elvegye, megunja.
1: Ja, értem.
2: Érted? Uh-huh. Nem az van, hogy fiam, itt dolgozunk, menni kell, sietünk, nem tudom mit. Elveszi, amikor a gyerek megunja, akkor üt újra. És ez így megy, és akkor a gyerek megtanulja. Tehát nehéz így élni, én se így élek, de zseniális valahol azt hiszem, hogy van idő. és ez a kapcsolat, tehát sokkal többet fejlődik, és mi mindent ráfogunk, hogy nincs idő, és tényleg nincs idő.
1: Igen, tehát nem mondjam ezt a kifogást, mert ez mindig mindenre alkalmazunk.
2: Sokkal jobb lett volna, amit szoktál mondani, de hát ez egy kereskedelmi rádió, itt elméletileg úgy kell,
1: Adok-kapok,
2: gyorsabban megy, és nem az a lényeg, hogy itt disszertációk legyenek, hanem, és ezt tudják egyébként a vendégeid is, hogy nagyon jó vendégeket szoktál hozni, szerintem
1: többi kollégámmal együtt.
2: Hamvas úr is tudja egyébként azt, hogy ez mi van, és egy nyilván megpróbálja konyhanyelven, elnézést, hogy így ledegradálom, vagy degradálom a szereplését, de tudja, hogy kinek szól, és másként beszél akkor, amikor a MTA-n van, és másként, amikor itt, és fontos, hogy mind a kettő célt érjen, mert akkor működik a rendszer. És ő képes erre.
1: Igen, de őt többen meg is dicsérték. Én azt gondolom, hogy valóban érdeklődésre számot tartó, nyilván én elsősorban arra számítottam, hogy Pakson és a vételkörzetben lesz érdeklődésre számot tartó. De
2: akkor, amikor Pakson ország közepén most hát, már két hete?
1: Akárhogy is, de azt gondoltam, hogy igen, mert egyrészt az ő személyét itt ismerik, mint egykori vezérigazgatót, és egyébként nem csak 8 évig volt vezérigazgatója az atomerőműnek, de előtte még 7 évig műszaki vezérigazgató helyettes volt, tehát műszakilag majdnem 20 évig igazgatta, ha lehet így mondani, az atomerőművet, és az azért elég szép időszak, vagy elég hosszú időszak ahhoz, hogy mondjuk át tudtuk beszélni, hogy ő mire emlékszik, hogy mondjuk az alacsony vízállás kapcsán mire volt az elmúlt 40 évben felkészülve, vagy készült-e az atomerőmű, és egyáltalán milyen tanulmányok születtek, és ezen kívül több célom is volt az interjúval, és nagyon szívesen elmondom egyébként, de nem ezért hívtalak.
2: Jó, oké, akkor mondok egy-két dolgot. Például szerintem nagyon érdekes a történet, hogy feljelentették a Kaminski Fanni, aki az Orbánnak a Facebook vagy social media rendszerét végezte. Én azt gondolom, hogy nem lenne érdekes, ha számomra hihetetlen érdekes a személye a hölgynek. Nem tudom, tudod-e, hogy ki volt a nagypapája?
1: Várjál csak, Kaminski Fanni, nem tudom, hogy ki volt a nagypapája.
2: Hát egy bizonyos Örkény István.
1: Ja, igen, ezt
2: tehát
1: olvastam.
2: Azért, hát hogy is mondjam, és hát a szülei is művész emberek, tehát nagyon érdekes a történet. Tehát papa, azt hiszem, hogy nagyon jó kis egyperceseket tudna írni a sztoriból, lehet, hogy meg is írta egyébként már.
1: Igen, tehát arra a sztorira gondolsz, ugye Orbán Viktornak sajtótanácsadója volt, de egyébként nem nagyon tudtunk róla.
2: Nem, valószínűleg a tehetségével nincs egyébként gond, bocsánat, hogy én most ennyire gonosz vagyok, mert ugye innentől kezdve, hogy azzal nincs, akkor mi minden mással lehet probléma, ugye? Ezt lehet, hogy meg tudnánk beszélni majd délután, vagy akár már veled most itt például, ez egy nagyon érdekes történet, és hát nagyon sokan mondták, hogy bizony ezért a pénzért ő megdolgozott. Elég-e az életben, hogy elvégzel valamit, aminek nincs értelme? Tehát lehet-e azt mondani, most ne értsen félre senki, majd ezt lehet, hogy ki fogom vesézni, ha a technikában nem bukom bele, mert ugye már régen technikáztam, és ma én leszek, tehát van lesz egy szabad péntekünk, tehát Gabitól kötetlenül leszünk,
1: igen.
2: És tehát igazából nem tudom megmondani, hogy miről fogunk beszélni Józsival, mert mi igazán szoktunk csapkolódni.
1: Igen, ezért hívtalak, hogy mondd el.
2: És nagyon örülnék, hogyha, bár sokan degradálónak tartják, de ha a kocsma hangja visszajönne, tehát
1: miért szerinted el lett nyomva az utóbbi hetekben?
2: Hát egy kicsit a Gabival azt hiszem elmentünk intellektuális
1: irányba.
2: Én viszont azt gondolom, hogy hát amilyen primitív vagyok, nekem is jobban áll a kocsma hangja. Józsi ezt meg soha nem vitatta.
1: Azt hittem Józsira mondott, hogy primitív.
2: Nem, magamra. Igen, de én vállaltam mindig, és nekem nagyon tetszett is. És az igazság, hogy most már kocsmák sincsenek lassan. Tehát, és nem a gazdasági válság miatt, hanem azt hiszem a szociális válságaink miatt. És ez is egy nagyon érdekes téma lehetne, nem itt, máshol, hogy ugye régen azt mondták, ha már a kocsmák is becsuknak, akkor nagyon rossz gazdasági helyzet van. Ma azt gondolom, hogy nem ezért csuknak be a kocsmák, hanem egyszerűen az emberek ennyire izolálódnak, ennyire eltávolodnak, ennyire sem képesek, hogy elmenjenek, és mondjuk egy, hát rendesen ki ventilálják magukat abból azt, hogy milyen probléma van otthon az asszonnyal, a nem tudom én.
1: Hát mert ugye erre szokták mondani, hogy a közösségek azért bomlanak fel, mert hogy a komment szekció erősödik, és ott éli ki mindenki magát. Egyébként ez ebben a formában nem teljesen így van. Én nem vagyok egyébként ennyire pesszimista ezen a területen.
2: Már mi a kocsmák illetően?
1: A közösségek felbomlását illetően. Hát tehát azért rengeteg civil szervezetet látok, rengeteg olyan kezdeményezést.
2: De ezek mind egyszemélyes, tehát nem működnek. Tehát olyan értelemben nincsenek azok, hogy nagy, persze vannak, nincs ezzel probléma, de közel sem annyi, mint régen. Régen maga az életet nem tudtad másként megoldani. A családot, a nagy családot, a munkát.
1: A közösség nélkül, úgy
2: így érted. Így van.
1: Na, tehát ma a 2 és 4 óra között szabad péntek, Tamással és Józsival, kedves hallgatóink, Gabit most hiányolnunk kell. Egyébként Gabi szigetelt.
2: Bár néhány témát tegnap egyébként fel fogunk dobni, amit ő dobott. Az egyik például kedvence a Paks 2 felügyelőbizottságának elnöke, akiről már volt szó ebben a műsorban korábban, és hát ő kifejezetten atomenergia ellenes. Én például nem tartom azt annyira vészesnek, hogy valaki, aki valamit ellenez, ő ellenőrzi azt a dolgot. Mert ha még ő se talál majd benne kifogást, akkor valószínűleg jól dolgoztunk. Vagy jól dolgoztak azok, akik meg akarják valósítani.
1: Tehát Gabi nem lesz itt, de dobott nektek témákat? Hogy szerintem mivel kéne foglalkoznatok?
2: Kettőt, persze.
1: Na, ez jó, ez izgalmas. És akkor milyen témák lesznek még a Paks 2 felügyelőbizottság?
2: Mondom, hogy nem tudom, hát Józsival.
1: De nem úgy, amiket Gabi feldobott, azok.
2: Ja, hát akkor az most elő kéne venni.
1: Hát a csoportot legyél kedves. Egyébként Bart István Lászlóról van szó, igaz? Akit említettél, igen, a felügyelőbizottságának, a Paks 2 ZRT felügyelőbizottságának elnökének
2: személye. Ez most egyébként teljesen igaz, ami Gabi küldött. Én nem tudom, hogy Dajcs Tamás egyik posztja.
1: Kiposztolta.
2: Az első Orbán kormány idején teljes volt a napfogyatkozás. Az első Tisza kormány idején viszont csak 44-82%-os. Még ezt sem tudják rendesen csinálni. Ennyi. Nem is tudtam, hogy ennyire jó humorérzéke van a srácnak.
1: Igen, én úgy tudom, hogy ezt egy nappal ezelőtt a tegnapi napon valóban kiposztolt. Igen, most csekkoltam is, valóban kiposztoltam.
2: Kiposztolt?
1: Tehát ez nem egy mém.
2: Nekem nőtt a tekintélye a szemembe.
1: Rengetegen.
2: Ennyire értelmes megnyilatkozásával szerintem 30 éve nem találkoztam.
1: Na, tehát akkor ez is témátok lesz.
2: Hát nem, ez azt gondolom, hogy erről lehet beszélni, hogy milyen a humortartalma. Kíváncsi vagyok a Józsira, akinek kifejezetten jó humorérzéke van köztudottan, hogy ő például mennyire értékeli ezt a dolgot. Viccesnek tartja, vagy primitívnek, vagy egyetem milyen a helyzet.
1: Uh-huh. Majd a kocsma hangja megmondja.
2: Igen.
1: Na, tehát ez is egy érdekes téma, aztán van még valami, Gabi, féle.
2: Bocsánat, hát most nem tudtam, hogy ilyen teljesítménytúrába vagyunk.
1: Hát ahogy írtam, témákat ajánlunk. Hát figyelj, a Dunai fenéküszöbben légy szíves.
2: Akkor a helikopterezés.
1: Ja, a helikopterezés, az a Gabi kedvenc témája.
2: Igen, akkor...
1: A helikopterezésen azt érted, hogy most azt, hogy Magyar Péter Paksa helikopterrel érkezett.
2: És van egy rossz hírünk, mindenkinek csak javasolni tudjuk azt, hogy a Gabire emlékezve a Carson Coma Gabi című számát hallgassa. Mi nem tudjuk végig ezt játszani.
1: Nem, kicsit sem tudjuk játszani.
2: Nem tudjuk, akkor levagyunk tiszta, mert nincsen Radio Edition verziója. Tehát nem rádióbarát, és a zenem, hát egyébként nem tudom, hogy ebből egyébként mikor fogunk kilépni. Tehát YouTube-on meg lehet, Facebookon lehet bármit, a rádió, televízió nem, miközben ez már a köznyelv része. Tehát tulajdonképpen azt hiszem, egyszer elküldi melegebb éghajlatra a képzeletbeli Gabit, és egyszer meg elég érdekes jó kívánságai vannak.
1: Igen, de a melegebb éghajlatra való elküldés, a visszatérő refrén, de figyelj, gondolj bele, tehát amikor egy csúnya szavakkal és kifejezéseket teli 3 perces zeneszám a YouTube-on vagy a Facebookon, azt mondod, hogy ott kikerülhet, de ott általában egy ember hallgatja meg. A rádió pedig több ezer embernek szolgáltat. És innen is kiindulatunk, ez egy nagyon érdekes kérdés. A másik pedig az, hogy igen, vannak dalok, amelyekben úgy valami van, és akkor úgy vagyunk vele, hogy még talán átsiklik, de a hallgatókat mégis esetleg zavarja.
2: Persze, mert képmutatóak vagyunk. Tehát a YouTube-ba
1: de biztos,
2: azt
1: hogy azért?
2: Igen, mert a YouTube az olyan, mint a hogy mondjam ezt szépen neked, mint a belső szobába felnőtt filmet néz. Azt hiszi, hogy senki nem látja, és senki nem tudja. Uh-huh. Érted? Míg amikor rádióban, akkor úgy érzed, hogy ó, hát biztos nagyon sokan még mások is. De érted, amikor ugye erről beszélünk a komment szekció
1: de
2: kapcsán.
1: Itt van még nekünk a régi beidegződés, amit a Magyar Rádiótól megtanultunk, hogy nekünk művelnünk kell a szép és helyes beszédet, és azt kell...
2: Hát oké, akkor én azt gondolom, hogy vannak olyan előadók, és tudnék nagyon sokat mondani, akik kulturálisan
1: akinek
2: sokkal...
1: van szép magyar beszéde?
2: Akik, igen, akik kulturálisan sokkal többet ártanak. Nem akarom elmondani ezt a...
1: És
2: a,
1: mégis játsza a Paks FM.
2: Igen, és kulturálisan egy tragédia, ami közben szerintem a Carson Komás srácok... tényleg minőséget tesznek le, nem biztos, hogy minden alkalommal, de legalább van mögötte spiritus, elképzelés, művészi szándék, stb. Tehát világmegértésének szándéka. Nem akarom elmesélni azt a nagyon aranyos sztorit, amikor a Csíkzenekarnak az énekesnője mondta, hogy ő nem hajlandó azt a versszakot énekelni a Most múlik pontosanról, ami a kábítószerről szól. Könyörgöm, ez kultúrahamisítás. Tehát attól, hogy valami nem csúnya, az én életemben nagyon sok nem szép dolog van. Szerintem a tiédben is. Ezeket nem radírozzuk ki, hozzátartozik. Vagy egyben működik, vagy sehogy.
1: Abban a sztoriban az volt az érdekes, hogy az egész dal a kábítószerről szól egyébként, hát, és a kihozanodás, az abból való kihozanodásról.
2: Igennek a folyamata, stb. Elméletek, igen, erről beszélt a Kis Tibi, de ez olyan, mint itt a Gernikában a leszakított, nem tudom én, fejeket nem mutatjuk, mert azok nem tudom, hogy kell ezt mondani. Lehet, hogy hülyeségeket beszélek én magam is, mert néha már túlfutok, de hogyan lehet ezt jól elmondani, hogy az őszinteség, vagy az őszinteség hiánya szerintem a legnagyobb, a képmutatás a legnagyobb kár, amit tehetünk, akár gyerekek lelkében, akár máshol.
1: Igen, figyelj, egy a lényeg, hülyeségeket beszélsz erre, hadd reflektáljak, igen. Tesszük a Facebookra visszahallgatható formában, mert akkor a komment szekció újra szétszett téged is. Szabad péntek csak is kizárólag az éterben, ma délután is 2 és 4 óra között Tamással tehát, és...
2: Józsival.
1: Jó,
2: hát nem tudok ilyen kereszt kérdésekre írtál. Mit tudom én, mire kell válaszolni.
1: Oké. Tamástól búcsúzom, viszont a 8 órási hírek után visszatérek, mert hogy a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál vendégei, illetve annak kapcsán vendégek érkeznek hozzám.
0: Induljatok el velünk! Élesztő a Paks FM-en!

0: folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
3: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megjelent az afrikai sertéspest is Baranya vármegyében. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint két házi sertés állományban, Drávafokon és Okorágon mutatták ki a betegséget. Az érintett telepeket azonnal lezárták és megkezdték a járványügyi intézkedéseket. A Nébik felhívja a gazdák figyelmét a szigorú biztonsági előírások betartására. Hozzátették, a vírus emberre nem veszélyes, de a sertés állományokban súlyos gazdasági károkat okozhat, írja az MTI. Közeleg a határidő a Pro Urbe emlékérem és a díszpolgári cím jelöléseire Pakson. Az önkormányzat ismételten várja a lakosok és a helyi szervezetek javaslatait arra, hogy kikapja idén a város legrangosabb elismeréseit. Díszpolgári címre olyan személyeket lehet jelölni, akik nemzetközi vagy országos szinten kimagasló munkásságukkal kötődnek Pakshoz, és jelentős hatást gyakoroltak a város fejlődésére. A Pro Urbe emlékérmet pedig azok a magánszemélyek vagy szervezetek érdemelhetik ki, akik a település gazdasági, kulturális vagy társadalmi életében nyújtottak kiemelkedőt. A részletes, legalább egyoldalas indoklással ellátott javaslatokat augusztus 24-éig kell eljuttatni Losoncinél dr. Baranyai Eszter jegyzőhöz a Paksi Közös Önkormányzati Hivatalba. A hivatalban augusztus 14-én pénteken lesz az utolsó ügyfélfogadási nap az igazgatási szünet előtt, a munkarend pedig legközelebb éppen a határidő napján, augusztus 24-én hétfőn folytatódik majd. A kitüntetéseket a hagyományokhoz híven az október 23-ai városi ünnepségen adják majd át. Több éves hagyománya van Pakson a LEGO tábornak. A Young Engineers kismérnök nyári LEGO táborban idén 11 gyermek vett részt, akikre kaland, kihívás várt. A 13 éves Katona Oliver a Vakbottyán gimnázium tanulója. Idén már többedik alkalommal volt a LEGO táborban, sőt szakkörre is jár kerekesni Kajári Tündéhez.
5: Most vagyok másodjára a LEGO táborban. Már 2 éve járok a LEGO szakkörre is, most fogom elkezdeni a 3. évet. Nagyon szeretek legózni, és nagyon tetszik. Hát már rengeteg mindent készítettünk a héten. Legelső nap focigépet, meg ilyesmiket. Most készítettünk liftet. Tegnap délután, hát, valami nagyon emlékszek.
6: A jövőt illetően tervezel egyébként valamit ezzel kapcsolatosan? Most itt gondolok arra, hogy akár a továbbtanulásodba tudod hasznosítani, vagy olyan irányba szeretnél tovább tanulni.
5: Hát szerintem majd fogom hasznosítani. Nem feltétlenül leszek mérnök, tehát nem szeretnék mérnök lenni, de majd szerintem fogom tudni hasznosítani. A szabad időmben is nagyon szeretek legúzni, és ott is majd fogom használni.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Milák Kristóf Európa csúccsal aranyérmet nyert 100 méteres pillangóúszásban csütörtökön a párizsi Európa bajnokságon, írja az MTI. A szám címvédője és olimpiai bajnoka 49,48 század másodperces idővel diadalmaskodott, ezzel mindössze 3 századdal maradt el az amerikai Caleb Dressel világrekordjától. A szám másik magyar döntőse Kós Hubert 50,25 század másodperces egyéni csúccsal negyedik lett. A szerdai középdöntőt mindkét versenyét magyar lendületből abszolválta, miután előbb Kós a 200 méteres hát döntőjében minden idők 5. legerősebb úszásával nyert, nem sokkal később pedig Milák a valaha volt 10. legjobb idővel 3. lett 100 méter gyorson. A finálét mindketten pihenten várhatták, igaz, Kós délelőtt még 50 méter háton simán tovább lépett a legjobb 16 közé, és egymás mellett az 5-ös és 6-os pályán várták a rajtot. Ezt követően országos csúccsal aranyérmet nyert a Kós Hubert, Szabó Sebastian, német Nándor, Milák Kristóf összeállítású 4x100 méteres gyorsváltó is csütörtökön a párizsi úszó Európa bajnokságon. Magyarországon az EB-k történetében először győzött ebben a számban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm slágereihez és az élesztőhöz.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol folytatjuk, ma reggel még nem foglalkoztunk a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivállal. Ez az utolsó hétköznap, viszont nem az utolsó napja a fesztiválnak, és a következő három nap, ma, holnap és vasárnap programjairól fogunk többek között beszélgetni vendégeimmel. Itt van velem a stúdióban Simon Péter, a Paksi Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. Jó reggel!
2: Jó reggelt kívánok, és hát, hallgatóknak is.
1: Milyen hangszeres is vagy alapvetően, Péter?
2: Hát én gyárilag trombitás vagyok.
1: Akkor a Fúvós Napok Fesztivál közel áll, hol
2: színecskéthez. Nem állt távol a szívem.
1: Maradjunk ennyiben.
2: Természetesen, igen.
1: És hát azért a Pro Artis iskolának fontos szerepe van a fesztiválban minden évben, és erről is fogunk beszélgetni. Itt van velem Kovács Zalán László, tubaművész, a főszervező és igazgatója a fesztiválnak. Szia, örülök, hogy újra itt vagy.
3: Jó reggelt kívánok, szervusz.
1: És nem akármilyen vendéget hoztatok még magatokkal, ugyanis elhoztátok a tábor, illetve hát fúvós tábor, mert hogy fúvós táborok vannak, legfiatalabb tagját is, Kovács Zalán Sándor is itt van velünk a stúdióban. Jó reggelt, szia!
4: Jó reggelt!
1: Hogy vagy?
4: Elég jól.
1: Elég jól?
4: Nem tudom, mit mondjak erre, mert ezt nehezen tudom megfogalmazni általában.
1: Nehezen tudod megfogalmazni? Hát nem szabad ilyen kérdést feltenni, tehát én voltam a hibás. Egyébként hogy érzed magad? Mert hogy a tábor lassan véget ért, és hát... Igen?
4: Azért meg jó lenne, hogyha legalább még egy 5 napot menne, vagy egy... Így még menne egy picit a tábor. Tehát, hogy jó benne lenni.
1: Ez azt jelenti, hogy jól érezted magad.
4: Igen.
1: Zalán, hány éves vagy?
4: 10.
1: És hol élsz? Melyik iskolában tanulsz? Mert hogy nem paksi vagy?
4: Nem.
1: Budapesten élsz?
4: Nagy Tétényben. És a Deménben, Rózsakerti Demén Istvánban járok iskolába.
1: Hányadikos lesz ez szeptembertől?
4: Negyedikes.
1: És milyen hangszeren játszol?
4: Dobolni szeretek a legjobban, és az biztos, hogy fogom tovább csinálni, és fogok még, vagy az nem biztos, de hogy kürtölni is megpróbáltam, meg citerázok is a táborban. Tehát, hogy dob meg citera, az a kettő legkedvencebben.
1: Apukáthoz fordulok. Zalán, azt hittük, hogy a kürtáborban, meg mindenféle fúvóra és egyéb táborban csak fúvós szekció érkezik, de ezek szerint befogadóak vagytok.
3: Így van, az idei évben alakult meg, illetve nem az előző évben, bocsánat, a kamarazene és zenekari szekció, és ennek az alapját idén a Bocskai István Református Oktatási Központ halásztelekről érkezett növendékei adják, akikhez mások is csatlakoztak, és ez a tábor valóban arra készít fel, ami egyébként itt a reggeli műsorban is már a szerdai napon nagyon nagy hangsúlyt kapott, a kamarazene fontossága, úgyhogy érdemes nem csak meghallgatni, hanem visszahallgatni is ezeket a műsorokat, mert a kamarazene az egymásra figyelést, az dinamikában, a hangerőben, a fontosságban, és nagyon fontos, hogy nem egyik fontosabb, mint a másik, hanem egyszer egyik fontosabb, egyszer másik szólóan fontosabb, és hogy jókor, az embereknek is ez egy jó üzenet lenne, jókor jót mondani. Erről

0: szól a kamara zene. Úgyhogy ha erre megtanítjuk a gyerekeket, akkor talán egy kicsikét szebb világot fogunk tudni majd látni a következő évtizedekben. Mi ezért mindent megteszünk, úgyhogy jöjjön mindenki a kamarazenei táborunkba, nagyon és jó. Meg lehet ezt tanulni.
1: A zene pedagógiai hatása és eszközei, ez egy fontos dolog. Péter, a Paksi Zeneiskola, a Pro Artész Művészeti Iskola fontos itt a városban és a térségben, és azért szervesen kapcsolódik most már évek óta a fesztiválhoz.
2: Ez így van. Mi megpróbálunk mindent megtenni. Zolán nagyon jól mondta az előbb, akár a kamarazene kapcsán is, és mindenféle művészeti nevelés úgy gondolom, hogy jótékony hatással van az emberek lelkére, és aztán pedig a viselkedés módjukra. A mi kapcsolatunk egyébként annak idején egy csodálatos kezdeményezés volt, még a Tóth Marci meg a Tóth Jánosék múltkor voltak itt a fiúk beszélgetni az ő révükön, oda járt Zalánhoz tanulni azt, és akkor merült fel ez, hogy hát tubatábort lehetne rendezni, és milyen jó lenne, egy Pakson van, Duna is van, zeneiskola is van, mindenféle lehetőség. És én nagyon-nagyon örülök, hogy ez akkor elindult, nagyon-nagyon örülök, hogy tudtunk szakmai helyszínt biztosítani ennek a történetnek. Nagyon-nagyon jó szakmai kapcsolatok épültek ki azóta, és épülnek folyamatosan, és aztán Zalán hatalmas lelkesedésének, ambiciózus viselkedésének, és a cselekedeteinek köszönhetően ez kinőtte magát egy hatalmas nemzetközi fiós fesztivállá. Én a magam nevében azt mondom, hogy helyszínt adom, de most már minden évben más, valamilyen szinten más tábornak is adok helyszínt, most már a kürtösökből kiokosodtam teljesen, tubásokból, harsonásokból, most idén a klarinétosok és a szaxofonosok hangosítják be a teret a zeneiskolában. Egyébként én imádom azt, hogy nyüzsög az iskola, tehát tele van gyerekkel, és ezek mosolygós gyerekek ráadásul, tehát a mi iskolánk az egyébként is erről híres, hogy mosolyognak a gyerekek.
1: A legfiatalabb táborozóhoz fordulok, Zalán, ez tényleg így van? Mindenki mosolyog, mindenki jó kedve a táborban?
3: Nagyon lelkesek szerencsére.
1: Igen, mindenki jól érzi magát.
3: Én is az vagyok amúgy. Nem beszéltem volna erről egyfolytában.
1: Igen, mikor beszéltél erről egyfolytában? Itt a mikrofon mögött nyugodtan lehet egyfolytában beszélni. Na, tehát lényeg az, hogy jól érzed magad. Egyébként ugye apa szervezi ezt a tábort évek óta, 11. éve, de te először vagy itt, vagy már máskor is voltál?
3: Másodjára vagyok itt a táborba. Elsőre, amikor jöttem, akkor még nem tudtam itt maradni és csinálni tovább, de most maradok, és nagyon jó.
1: Tehát végig itt vagy,
3: Most
1: tanulsz is sokat, vagy csak egyszerűen vannak bizonyos darabok és dolgok, amiket gyakoroltok a hangszeren?
3: Új darabokat is jó megismerni, úgyhogy el is játszom.
1: Uh-huh. És akkor elsősorban dobolsz most?
3: Igen.
1: De úgy hallom, hogy talán valamelyik nap citeráztál is. Vagy nem?
3: Igen.
1: És fel is léptél, vagy inkább?
3: Igen, fellépésem.
1: Fellépés.
0: A Gerjeni koncertünkön lépett fel az együttes, és annak az egyik Bach darabjában, amely a népies nyelvén szólva a parasztkantátának volt egy ilyen medli válogatása, hogy ilyen mai szóval éljek, vagy egyvelek, hogyha régésen szeretném mondani, és annak abban az ismert szántóvető dala volt, amely rendszeresen, hogyha ezt eljátsszuk ezzel a halásztelki együttessel, honnan pont halásztelekről hoztuk ezt a kottát, és akkor a citerát szoktuk benne használni, hiszen a népi hangzást az még jobban bemutatja, mint a fúvós hangszerek, úgyhogy egyes dal elemeknél előjön a citera hangja, és akkor Zalán játszik, illetve kiderült, hogy máshonnan jövő táborozók is a kamarazenei szekcióba nagyon ügyesen tudnak citerázni, úgyhogy itt három citerázták ezeket a dalokat.
1: Zalán, akartad valamivel kiegészíteni apa mondani valóját?
3: Igen,
1: láttam.
3: Pont ezt akartam mondani, hogy még itt a táborba nem egyedül citeráztam be az elejét, vagy citeráztam be, nem egyedül citeráztam az elejében.
1: Egyébként akkor ezek szerint több hangszerhez értesz, több hangszeren tudsz játszani, a dob a kedvenced, ha jól értem, de szerinted van még olyan hangszer, amit szívesen kipróbálnál? Még nagyon fiatal vagy.
3: Hát a dobozó ugye marad, hát még egy, hát gondolkozok rajta, mert most a dobot csinálom nagyon.
0: Otthon mivel szoktál gyakorolni, amikor a hátul vagy a doboz szobában?
3: Dobfelszerelés.
0: Igen, és zongorával.
1: Uh-huh.
0: Zongorázni az... szoktál magadnak.
3: Hát igen, de azt...
0: az kísérletező ugye... jelleggel.
3: Igen, tehát, hogy ott nem akkordokat, meg ilyesmiket csinálok, hanem csak úgy egy-két hangot.
1: Aha.
0: De a dallamokat keresi, tehát, hogy a még nehezebben tudja
3: igen,
0: megfogalmazni.
3: Igen, úgy szoktam megtanulni a dolgokat, hogy, hogy a zongorán megpróbálom valahogy eljátszani, és utána citerán jobban fog elmenni, hogyha valami citerára akarok gyakorolni.
1: Uh-huh.
3: Akkor hát, zongorával kezdem.
1: Ez óriási, nagyon jó. Nagyon jó, de hát hiába zenész család. Egyébként én magam sajnos nem tanultam hangszeren annak idején, de mindig azt gondoltam, hogy egy külön nyelvet tudnak azok, akik hangszeren tudnak játszani. Péter, te rengeteg gyereket, fiatalt ismersz, illetve ismertél meg az elmúlt évek, évtizedek alatt, ott a Paksi Zeneiskola keretein belül, de biztos, hogy a fúvós táborokban is jöttek újabb élmények. Mi az, ami leginkább motiválja ezeket a gyerekeket és fiatalokat? Egyszerűen csak megszerették valahol valamikor a hangszert, és innentől kezdve egy nyári táborba is szívesen eljönnek. Mi a tapasztalatod?
2: Az a tapasztalatom egyébként, hogy nyilván azok a gyerekek jönnek egy nyári táborban, akik egyébként is szorosabb kapcsolatban vannak a hangszerükkel, tehát egyébként is komolyabban gondolják ezt. Most azért azt hozzá kell tennem, hogy aki egyszer eljön, vagy szándékosan, vagy véletlenül egy ilyen táborba, az a következő évben biztos, hogy szándékosan fog jönni, mert annyi pozitív élményt és megerősítést ad mindenkinek, aki ebben a táborban részt vesz. Azt is hozzá kell tennem, hogy ez a tábor azért is különleges, mert minden évben fantasztikus tudású tanárok foglalkoznak a gyerekekkel. Tehát olyan minőségű művészek és tanárok foglalkoznak a gyerekekkel, fiatalokkal, akiknek a mesterkurzusát egyébként nagyon nehéz lenne elérni bárhol máshol, itt pedig gyakorlatilag ingyen bérmentve lehet őket kiszipolyozni, szoktam volt mondani a fiataloknak, hogy vegyék igénybe és használják ki, hogy ilyen tanárok vannak a közelükben, mert ez rengeteget segít aztán a későbbiekben nekik. És azt gondolom, hogy az időzítés is nagyszerű egyébként így az augusztusi időzítés a tanévet megelőzően, mert egy olyan lökést kapnak, mint egy lentkerekes autó a tanévkezdés előtt, és a zenéskolai tanévkezdés előtt, ami egy egész évre ad nekik egy lendületet. Én azt gondolom, hogy itt én hallottam zseniális gyerekeket és fiatalokat, kürtáborban is volt olyan fiatal gyerek, hogy ki se látszott a hangszer mögül is, olyan gyönyörű Mozartot játszott, hogy eldobtuk én a nem létező hajamat, és mindenki van, de egyébként azt hozzá kell tennem, én zenepedagógusként is, trombita művészként is azt mondom, hogy nem kell mindenkinek művésznek lenni, de hogy használja ezt ki, és hogy tanuljon zenét, és tanuljon művészeteket, ez az emberi léleknek nagyon fontos, és a békeszerető embereknek főleg.
1: Igen. Zalán, az a fantasztikus még ugye a általad szervezett táborokban, hogy ezt a múltkor is elmondtam, amikor itt jártál, hogy koncerteket is szervezel, illetve szerveztek. Tegnap ugye a Magyar Honvédség Központi Zenekarának koncertje volt a Csengeiben, és hát teltház volt, tehát most már tényleg ott tart a tábor, hogy teltházasak a koncertek, és valóban olyan sztárokat hoztok el, Zalán, akiket egyébként nem hallanánk itt Pakson, illetve a vételkörzetünkben.
0: Az volt az elképzelésünk 2016-ban az első fesztivállal, táborral, hogy töltsük meg klasszikus zenével, klasszikus értékekkel a teret, illetve a Paks környékén a települések lakóinak az átjárását elindítsuk, vagy nem is elindítsuk, hogy ezzel is segítsük, hogy megnézzék egymás kultúráját, egymás helyszíneit, egymás különböző településeken lévő programba belehallgassanak, és igazából a kiteljesedését látjuk. Az idei évben a táborok Paksra koncentrálódtak, és úgy hozta az idei szervezésnek a lehetőségei, hogy Pakson nagyon sok koncert lett. és tényleg azt látom, hogy ez a munka ez beérett, a közönség eljön Paksra a környező településekről, és a más koncertekre, Madocsára például, Gerjen, Duna, Szentgyörgy, Tolna, ahol vannak a programok, oda pedig elmennek a paksiak. És tegnap a Csengeiben is, amikor ott volt több mint 400 ember, a befogadó képessége a színházteremnek, amely teltházas volt, és amikor jöttek ki az emberek, már azzal köszönt el tőlem, hogy és majd találkozunk Madocsán. Tehát természetessé vált ez az átjárás, úgyhogy nagyon örülünk ennek, hogy tényleg mindenütt teltházas, Vakbottyán gimnázium, Csengei, kisebb koncertek, Pro Artis, mindenhol, és hát ezúton is hadd hívjam a hallgatókat nagyon sok szeretettel, és természetesen téged is, a madocsai záró koncertünkre, amely ezen a héten vasárnap este 6 órakor kezdődik. Az lesz a fúvó zenekarok közül a legklasszikusabb koncert, a templomi helyszín miatt is természetesen. A pénzügyőr zenekar fog fellépni, és egy egészen csodálatos barokkból kiinduló, de természetesen a mai filmzenei és nagyon népszerű zeneszerzők, a mai népszerű zeneszerzők világát is érintő műsor lesz. Mindenkit szeretettel várunk, de a fúvós napok .hu-n még lehet mazsolázni az addig megrendezésre kerülő mai és holnapi koncertekből is.
1: Igen, köszönöm, hogy említetted a zárókoncert, tehát vasárnap este 6 órakor a Madocsai Református templomban lesz a pénzügyőr zenekar koncertjével, és valóban érdemes a fúvosnapok.hu-ra ráklikkelni, mert hogy a mai napon is többek között 10 órakor Tolnán, majd 4-5-től is lesznek koncertek, úgyhogy ahogy szoktuk mondani, nem csak Pakson, hanem a vételkörzetünkben is. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és tudtunk egy kicsit beszélgetni, de azért még egy pár percig maradjatok, ha tudtok. Péter, szeptemberben indul az iskola, a tanév a Pro Artisban is. Mit tudnál üzenni azoknak a szülőknek, nagyszülőknek, unoka kapcsán egyengetik az útjaikat, akik esetleg pont most gondolkodnak azon, hogy mondjuk nem tudom én, 6 vagy 7 vagy 8 éves a gyerek, most kellene kitalálni, eldönteni, hogy esetleg zeneiskolába iratni, ugye általában ilyenkor szokták, hogy akkor valamit sportoljon, tanuljon hangszeren, a nyelvet meg csak megtanulja valahol majd, vagy az iskolában, vagy magánúton. Szóval mit tudnál üzenni? Miért jó az, hogyha valamilyen hangszeren tanul a gyermek?
2: Hát ez egy nagyon nehéz. Egyrészt már beszéltem erről ma egy pár mondat rég. Hál' Istennek a beiskolázásunk az utóbbi időben elég sikeres, tehát van elég növendék.
1: Na, ja, azt hittem, hogy ez lesz a válaszod, hogy bocsánat, de nincs hely.
2: Nem, szerencsére sok növendékünk van, soha nem lehet elég, persze ezt hangsúlyozni kell. És nem csak 6 meg 8 éves gyerekeket várunk, hanem akár 66 vagy 77 éveseket is várunk, mert ez nem lehet elég korán, vagy nem lehet bármikor elrontani, hogyha valaki elkezd egy hangszeren megtanulni. De természetesen várjuk még szeptember hónapban a jelentkezőket, még lehet, aki most találja ki, vagy most jut eszébe, vagy most kezd kedvet kapni hozzá, nagy szeretettel várjuk. Az iskola kezdő szülőknek annyit üzennék, hogy mindenki szokott attól félni, hogy nagyon megterhelő lesz az iskola kezdés a gyereknek, és ezért nem mer bevállalni semmit. Az a jó hírem van, hogy a mi oktatási formánkban ez akkora terhet nem ró a gyermekre, viszont rengeteg élménnyel gazdagodhat. Úgyhogy mindenkit biztatok arra, hogy ne féljen és legyen bátor, ahogy más klasszikus mondta volt.
1: Igen, kicsit másként. Igen, és akkor a fúvós táborok legfiatalabb táborozójához fordulok. Zalán, te egyébként mit mondanál más fiataloknak? Miért jó hangszere játszani?
3: Hát én most a dobról beszélek, hogy legalábbis én azért szeretek dobolni, mert ki tudom verni magamból, hogyha ideges vagyok, vagy rossz kedvű, akkor azt magamból ki tudom verni. És a többieknek meg azt szeretném üzenni, hogy mindenki haladjon el a zene útján, mert szerintem mindenki meg fogja találni a hozzáillő hangszert.
1: Nagyon szépen mondtad, köszönöm a jó tanácsot, de apukádat meg kell kérdeznem, de nem csak akkor üti a dobot Zalán, amikor ideges, gondolom én.
3: Akkor többször szoktam.
0: Igen, de nagyon odos hozzátenni, hogy neki a dobverés az nem azt jelenti, mint amikor nem tudom, otthon valaki elkezd, nem tudom, betont verni az öklével, vagy nem tudom, hanem hogy ő tényleg úgy, mint egy hangszeren játszik, tehát ő nem az energiát vezeti le, hanem egyszerűen ugyanúgy, mint bármely más hangszeren, a hangszínekkel, azzal a cintányéroknak sok-sok színével, a dobban kialakítható dallamvilággal, ritmikai világgal, tehát hogy ő, amikor azt mondja, hogy kiveri magából ezzel, és nem ez a dühös püfölés, hiszen tényleg nagyon az indulótól kezdve a latin zenéig, a swingig, akár dobverővel, akár seprűvel, vagy ilyen szoftos ütőkkel, tehát annyiféle hangszint, meg tényleg szinte dallamot átvívva, nem dallam hangszerre tud dobon is kifejeződni egy ember, és szerintem erre gondol Zalán, hogy mindenki megtalálja a hangszerét, hogy mindenki megtalálja azt a zenei, művészeti és egyben szeretetnyelvet, amivel az ő saját lelkivilágát ki tudja fejezni, valószínű, hogy egy felnőtt már tudatosabban tud erre figyelni, egy gyermek meg sokkal természetesebben és ösztönösebben egyszerűen érzi, hogy mi az, ami jó neki. Úgyhogy Zalán is így van, és egyébként nagyon sokszor ugyanúgy általában a dobot, de gyöntüterát is előveszi, és elvonul vele, egy kicsit elkezd dallamokat játszani, de természetesen focizni járt ő is, sportol, tehát, hogy önmagában a zene az nem elég, de szerintem kihagyhatatlan egy olyan ember életébe, aki tényleg ne akarja teljes mértékben ismerni a világot, az egyetlen egy világnyelvvel, a zenével ez sikerülhet.
1: Jaj, de szép, igen, világnyelv. És Zalán, egy utolsó kérdés hozzád. Van olyan célod, hogy van egy olyan darab, amit nagyon szeretnél tudni eldobolni, vagy egy olyan zenekar, amiben nagyon szívesen dobolnál, ha mondjuk nagyobb leszel. Van valamilyen célod a dobolással?
3: Hát Én át szeretnék menni az Egresibe, és ott szeretném folytatni a dobolást. És azért nem negyedikbe fogok, mert az ott ilyen felsősöknek van az az iskola, meg egyben gimnázium.
1: Az Egressy Béni Református, igen, Művészeti Szakgimnázium.
3: És oda szeretnék átmenni.
0: Uh-huh. Hát konziba szeretne jönni, amelynek az ötödiktől van a úgynevezett kiskonzi rész az általános iskolába, és ott már kiemelten foglalkozunk, ott kötelező mindenkinek zenélni, és ebbe a zenei képzésbe szeretne részt venni.
3: És én nekem nem is a... És, hogy egy picit átmenjek más témába, és nem csak azért, hanem nekem a legfőbb célom igazából az, hogy én színész szeretnék nagyon lenni.
1: Na tessék!
3: Én színész szeretnék nagyon lenni, és tehát, hogy ugyanúgy színészkedek, meg zenélek.
1: Miért ne lehetne a kettőt együtt? Legyenek meg a céljaid, és valósuljon meg minden. Köszönöm, hogy itt voltatok. Apa, most nem várom, hogy kommentáld. Nagyon szeretnéd kommentálni?
0: Mindent elmondott,
1: amit szeretett volna. Zalán, jövőre jöhetsz egyedül, hozzál egy kis dobfelszerelést, és mutass valamit. Megígéred?
3: Igen, csak akkor nagyobb tér kell, mert...
1: Hát a stúdiót bővíteni nem tudom, de valahogy majd megoldjuk, mit szólsz, kitaláljuk.
3: Jó.
1: Jó? Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük a lehetőséget.
0: Köszönjük szépen.
1: Simon Péter, a Paksi Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója volt a vendégem, Kovács Zalán Sándor, a legfiatalabb táborozó a fúvós táborokban, és Kovács Zalán László, a fesztivál toba művésze, Zalán apukája, főszervező és igazgató. Ne felejtjétek, ma délelőtt 10 órakor a Tolnai Művelődési Központban lesz koncert a Fúvós Napok Fesztivál keretein belül. Holnap is vár benneteket koncert, vasárnap 18 órakor pedig Madocsán a Református templomban a záró koncert.
4: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 40 perc van, és 23 fok Paksnál. Most még nincs annyira meleg, de én, ahogy az imént kikísértem a vendégeket a rádió szerkesztőségéből, valahogy úgy hirtelen megcsapott. Lehet, hogy azért, mert itt bent már muszáj, hogy a klíma működjön a különböző keverőpultjaink és berendezéseink. Ilyenkor már ontják magukból a meleget. Szóval a mai napon egyébként 30-31 fok várható, mégse 35 vagy 40, de az egésznapos felhőtlen napsütés és az erős UV-sugárzás fokozhatja a hőérzetet, úgyhogy vigyázzatok magatokra is, és legyen egy nagyon jó pénteki napotok, ha esetleg a mai napon már tervezitek, hogy vízpart mellé vonultok, vagy akár a hétvégén egy balatonozás, strandolás van tervben. Az alacsony vízállások mellett azért nagyon sokan vágynak vízpartra, legyen szó a Balatonról, vagy akár itt a környékünkön a Szelidi-tóról, akkor azok kedvéért tudom mondani, hogy a Balatonnál 25 fokos vízhőmérsékletet mértek, a Szelidi-tónál 26-ot, a Fertőtónál egyébként 23-at, a Tiszatónál 26 fokot szintén, és hogyha esetleg külföldre indultok, akkor jó, ha tudjátok, hogy az Adriai tenger, a horvát tengerpartoknál 27 fokos, Olaszországnál, Rimininél viszont 28 fokos vízhőmérsékletet is mértek a napokban. Egyébként nem tudom, hogy tényleg van-e olyan, biztos, hogy van. Biztos, hogy van vételkörzetünkben olyan, aki esetleg horvátországi nyaralásra indul ezekben a napokban, bár ugye általában a horvátországi nyaralásokat, vagy bármilyen külföldi nyaralást érdemes úgy időzíteni, hogy mondjuk ne pénteken vagy szombaton kelljen az autópályán közlekedni, mert olyankor mindig nagyobb a forgalom. Minden esetre az egyik horvátországi Facebook csoportban pár órája osztotta meg, illetve a tegnapi napon osztotta meg egy ott nyaraló, hogy Stanicéből el kellett menekülniük, akkora tüzek lobbantak fel a horvát tengerparton, úgyhogy ez nem jó hír, és azt mondták, és videókat és fotókat is megosztották, hogy szinte olyan volt, mint a katasztrófa filmekben, és valóban nagyon nehéz volt Dubrovnik környékén több tűzesetet is elkerülni. Egyébként vannak ma már ilyen térképek is, amelyek a Split, illetve dalmáciai erdőtüzeket mutatják, hogy merre vannak jelenleg is erdőtüzek. Hát elképesztő, hogy ma már ezt is figyelnünk kell, bár mondjuk egy horvátországi nyaralás az általában nem egy-két nap alatt foglalódik le, illetve nem egy-két nappal a nyaralás előtt foglaljuk le, hanem általában hónapokkal előtte, vagy egy évvel előtte, és akkor még nem lehet előre tudni, hogy esetleg katasztrófa sújtotta övezet lesz az a település, vagy az a környék, úgyhogy azt tudjuk csak kívánni, hogy mindenki legyen biztonságban, és senkit ne érjen ilyen élmény, amennyiben esetleg most indul nyaralni ezekben a napokban, még vissza van a nyári szünetben, nyári szünetből egy olyan két és fél hét, jönnek az augusztus 20-ai hosszú hétvégés lehetőségek is, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy most még vannak, akik nyaralásra szánják magukat. Egyébként pedig egy szakértő azt mondja, hogy nagyon sokan vannak úgy, és nagyon sokan járnak úgy, hogy nem tudják egyszerűen nyaraláskor kipihenni magát, és hát elárulta, hogy miért van ez így. Dr. Michel Sweet pszichoterapeutáról van szó. A Roadster szerint ő azt mondja, hogy három dologgal van probléma, tehát három dolog miatt nem tudjuk kipihenni magunkat nyaranta. Az egyik és első és legfontosabb, hogy a szabadság alatt mellőzni kéne a különböző eszközeinket, a digitális eszközöinket, a digitális teret konkrétan el kellene hagynunk, mert ez is segít a lelassulásban. Tehát az első és legfontosabb, hogy le kéne lassítani, és lassú programokat kéne választani a nyaralás legalább első három napjában. Ez lehet egy városnézés is, lassú sétával, vagy egy tudatosabb, elnyújtottabb étkezés is, tehát nem egy gyors étkezés, a test és az agy fizikai lelassításával könnyebb lesz bizonyos átmenet. Ez a munka szempontjából is fontos, csak meghatározott időpontokban nézzünk rá az e-mailekre, vagy a munkahelyi üzenetekre, mert hogy emiatt is nagyon sokan nem érzik úgy, hogy a nyaraláskor kipihenték magukat, mert azért ránéznek az e-mailekre, ránéznek az a munkahelyjel, vagy a munkájukkal kapcsolatos üzeneteikre. Tudom, hogy például aki vállalkozó nem tudja megtenni, hogy ezeket elhagyja. A szakértő mégis azt javasolja, hogy ezt valamilyen formában meg kéne tenni, tehát a lelassítás tulajdonképpen az egyik legfontosabb dolog, a digitális eszközök elhagyása a másik legfontosabb dolog, ami egyébként a lelassulásban segít, abszolút és teljes mértékben, és a harmadik nagyon fontos dolog, hogy be kéne hozni a nyaralás alatt az alvás hiányt, vagyis a szakértő azt javasolja, hogy akkor is, hogyha sok lassú programot csinálunk, mondjuk egy egyhetes nyaralás alatt, mindenképpen fordítsunk időt az alvásra, akkor is, hogyha éjszakába nyúló beszélgetésekbe, vagy éjszakai sétákba is belebocsátkozunk, akkor aludjunk nagyon sokáig, másnap délelőtt, tehát pótoljuk az alvás hiányunkat, és akkor ez segíthet abban, hogy ne érezzük magunkat fáradtabbnak, amikor hazajövünk a nyaralásról. Szóval, aki esetleg ezen a hétvégén kikapcsolódik, vagy a következő napokban, annak természetesen jó nyaralást, mindenkinek kitartást a mai munkához, hamarosan délelőtt 9 óra, akkor jött Tokai Robi kollégám a hírekkel, de addig még jönnek a zenék. Paks.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt. A gazdák azonnali segítséget kapnak fizetőképességük megtartására, írja az MTI a kormány közleménye alapján. Ismertették, július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint az előző év hasonló időszakában. A bejelentések alapján az aszály okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, közülük is az egyik leginkább károsult a tejtermelés. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az idei elemi károkat elszenvedő gazdákat egy úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti a rendelkezésre álló források felhasználásával. A tárca ezeket a kifizetéseket a szokásos októbernél hamarabb, már szeptemberben elindítja, az előleg mértékét 70%-ról 75%-ra emelik. Ez augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer magyar gazdálkodónak. Azonnali hatállyal teljes hajózási zárlatot rendeltek el a Dunán Paks térségében. A Budapest főváros kormányhivatala által kiadott hirdetmény szerint a korlátozás a Duna 1527-es és 1526-os folyókilométerek közötti szakaszát érinti. A döntésre a paksi atomerőmű hűtővízellátásának és üzembiztonságának fenntartásához szükséges vízügyi munkálatok miatt volt szükség. A zárlat visszavonásig érvényes és minden vízi járműre vonatkozik, beleértve a sportcélú kishajókat is. Kivételt képeznek a hatósági és mentőhajók, valamint a munkálatokban résztvevő vízi járművek. A térségben éppen áthaladó hajók kizárólag a kivitelezővel való előzetes rádiós egyeztetés után egyedi elbírálás alapján haladhatnak át. Gyógypedagógust keres a Paksi Napsugárovoda. A négytagú intézményhálózat teljes munkaidős, határozatlan idejű állásra várja a felsőfokú végzettséggel és B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkező szakemberek jelentkezését. A feladat a sajátos nevelési igényű és fejlesztésre szoruló gyermekek egyéni és kiscsoportos támogatása, felzárkóztatása. A fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel kiegészített pályázatokat augusztus 28-áig lehet benyújtani postán, személyesen az óvodában vagy a napsugar@paks.hu e-mail címen. A részletekről a napsugarovi.paks.hu oldalon vagy a 0675 830 167-es telefonszámon lehet érdeklődni.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Újra Pakson dolgozik a klub korábbi ikonikus csatára, Tököli Attila, adta hírül weboldalán a PFC. A korábbi válogatott labdarúgó játékosként 117 mérkőzésen lépett pályára a Paks színeiben, és visszavonulása után is évekig edzősködött a csapatnál. Egy rövid mezőkövesdi kitérőt követően most ismét visszatért a Paksi FC-hez. Tököli Attila ezúttal az utánpótlásban kapott fontos szerepet, a jövő tehetségeinek fejlődéséért és felkészítéséért felel majd. A klub vezetés és a szurkolók is örömmel fogadták a legenda visszatérését, aki elmondása szerint mindig is otthonaként tekintett Paksra.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm slágereihez és az élesztőhöz.

0: Móta működnek, és nagy kedvencünk, nagy kedvencem többek között. Ezzel indult az óra, 9 óra 8 perc korábbi a stúdióban. Jó reggelt, szia!
1: Jó reggelt!
0: Érezni, hogy csak 30 fok lesz, vagy azt érezni, hogy nagyon meleg lesz a mai napon?
1: Hát egyiket sem érzem, mert azt érzem, hogy most kellemes.
0: Most kellemes,
1: aha. Az, hogy mi lesz, azt nem érzem.
0: Mert itt bent már muszáj volt beindítani a klímát, épp panaszkodtam az előbb a hallgatóknak, de egyébként ugye elméletileg valóban ma csak 30-31 fok lesz, miközben hétvégén megjönnek a 35, illetve 35 feletti pluszok. És szerintem, hogyha mindent jól értünk és értelmezünk, nem lehet strandolni, és nem fogunk tudni strandolni a Duna-Szent Benedeki strandon. Belegondoltál egyébként, hogy ott most tulajdonképpen mi a helyzet?
1: Nem. Az az évi egy dunázás, amit én már megcsináltam idén, az nem fogja befolyásolni az idei további, vagy a jövőben való 2027-es egy dunázásomat.
0: Igen, igen, nem vagy annyira dunázós, viszont nagyon sokan szeretnek átjárni ugye a túloldalra, pontosan az atomerőművel szembeni Duna-Szent Benedeki strandra, ahol tulajdonképpen most hát felfordul az élet. Én nem tudom megmondani, hogy melyik miniszternek az oldalán láttam egy rövid videó összeállítást arról, ahogy bemutatják, hogy tulajdonképpen ott Duna-Szent Benedeken még egy utat is komplett felújítanak ahhoz, hogy ez az irdatlan mennyiségű teherautó, amely a köveket fogja szállítani a fenék küszöb építéséhez, az ott egyáltalán közlekedni tudjon. Tehát lényegében azon kívül, hogy ott teljesen leállították a dunai közlekedést, és képzeld el, hogy a felhívás, amit közzétettek, itt hagyom neked nyitva, megnyitva, hogy tudjál róla beszélni, amit közzétettek a tegnapi napon, tehát 13-ától, augusztus 13-ától teljes hajózási zárlat van azon a szakaszon, ez egyébként a Duna 1527. folyó kilométerétől az 1526-ig tart, csak úgy tudjuk, és nagyon fontos, hogy felhívják a tilalomban a figyelmet, hogy visszavonásig érvényes a tilalom, és a kedvtelési és sportolási célú vízi járművekre is igaz. Ott ugye nagyon sokan szeretnek jazzkizni, fánkozni, szóval ez most ott teljességgel lehetetlen.
1: Hát ez ilyen.
0: Ez ilyen. De abba gondoltam bele, hogy ott nagyon sokan tudott szeretnek vadkempingezni, hogy hívják őket? Illegális vagy legális földfoglalók? Vagy nem tudom, van valamilyen becenevük, képzeld el, hogy vajon nekik, hogy mondjam, tehát vagy előbb sátrat bontanak, tehát nem augusztus 31-én bontják a sátrat, és vonulnak vissza haza, hanem egy picit még maradnak, katasztrófa turistáskodnak, meg tudják nézni ott, hogy mi a helyzet, de azt valószínűleg nagy zajjal jár majd a kivitelezés éjjel-nappal. Állítólag 24 órás világítást is megrendeltek a helyszínre.
1: Hát szerintem nem zavarja a vadkempingeseket.
0: Azt mondod?
1: Hát nem.
0: Mert vadkemping, mert vadak vadkempingeznek.
1: Hát nem fürdenek, ennyi.
0: De jó, nem fürdenek.
1: A zaj, hát az meg, azt majd eldöntik. Azt eldöntik.
0: Azt meg majd eldöntik, így van. Egyébként pedig pont az előbb foglalkoztam azzal, hogy ha már nyaralunk, és most nem találom a cikket, de majd mindjárt megtalálom, ha már nyaralunk, nagyon sokan mondják tudod, hogy nyaralás alatt nem tudják kipihenni magukat, és azt mondja egy szakértő, hogy ez azért van, mert gyorsan nyaralunk, és nem lassan. Mit szólsz?
1: Hát ez nem tudom, mit jelent. Olyat már hallottam, hogy aktív kikapcsolódás, hogy gyorsan nyaralni, ez mit jelent?
0: Na, azt mondja, képzeld el, hogy például, ha nem hagyjuk el a digitális eszközeinket, ha minden nap többször ránézünk az e-mailjeinkre, az üzeneteinkre, mert mondjuk vállalkozók vagyunk, és muszáj egy picit dolgozni, az már ugyanúgy gyorsítja és pörgeti az embert, és egy nagyon érdekes cikk jelent meg a Magyar Nemzeten, bizarr trend hódít, vakon repülnek a turisták, és olyan helyekre foglalnak szállást, ahol elérhetetlenek, egyre állítólag több mint 140%-kal megnőtt az érdeklődés az offline utazás és a térerőmentes kabinházak iránt. Digitális detox.
1: Biztos.
0: Biztos.
1: Biztos, és hol vannak ezek?
0: Tehát nem tudom, hogy van-e már olyan gyűjtő oldal, ahol kimondottan térerőmentes nyaraló helyeket gyűjtöttek össze, szerintem nincs, csak vannak, akik már így hirdették esetleg a kabinházaikat. A digitális detoxot te is szoktad gyakorolni.
1: Igen.
0: Hát nem szoktad mondani, hogy próbálsz kevesebbet telefonozni.
1: Hát az teljesen, szerintem az nem detox.
0: Jó, hát lehetséges, hogy a teljes

0: És elhagyásra gondolsz, ugye?
1: Hát nem az a detox.
0: De.
1: Hát az jelenti, nem?
0: Na jó, akkor de szoktál ezzel.
1: Csak hogy itt a hallgatók nehogy nekem azzal jönnek, mert azt nem szeretem, amikor mit te, ezt meg azt csinálom, azt közben nem is. Hát akkor legyünk a szavakkal, használjuk úgy. Azt, hogy kevesebbet használom, az, vagy próbálkozom, az megint próbálkozom, vagy alkalmazom is, ez megint különbség. Igen, én próbálkozom, de digitális detox az néha olyan lehetetlen.
0: Igen.
1: Nek tűnik, mert pont azért,
0: néha lehetetlennek tűnik,
1: hogy
0: így van.
1: Egyszer-kétszer csak sportolni van az ember, bent van a táskája, van telefon, egy óráig nem írta, hogy hol volt, hogy tegyük fel, hogyha éppen sürgős dolog van, holott azért jó a telefon, mert gyorsan el tud érni embereket. De hát, hogyha ugye, hát nincs felkészülve senkire, hogy a másik fél éppen detoxba akar menni.
0: Igen.
1: Egy hétre az erdőbe, nem tudom, hova. Erdélybe, ott szép.
0: Igen, de képzeld el, hogy már olyan is van állítólag, hogy hotel, tehát mondjuk egy, nem egy erdőbéli hotel, ahol kutya se jár, hanem egy központi helyen található hotel, és te kérhetsz olyat, hogy tehát megteheted azt, hogy bejelentkezéskor az első lépés az, hogy leadod az okos eszközeidet. Ők ott megőrzik a portán, hogy te a digitális detoxodat meg tud valósítani, és nagyon sok helyen már úgy hirdetik, akár az apartmanjukat, hogy itt nincs térerő, a legközelebbi wifi pont, mit tudom én, kilométerekre található. És nagyon sokan ezeket választják.
1: Szerintem ez nagyon beteg egyébként, mert ennyire így tartunk, hogy nem tudnak az emberek, én sem, de hogy másnak kell odaadni a telefonomat, mint alsó tagozatban, hogy ne használjuk, meg elvenni a labdát, meg hogy elkobozni kell ahhoz, hogy le kell adnunk, el kell zárva lennünk valamitől, hogy uralkodjunk magunk, és akkor se uralkodunk, csak akkor talán előbb megérik bennünk azt, hogy most akkor nem telefonozunk.
0: Na látod,
1: hogy
0: ez egy nagyon
1: nincs
0: semmi
1: önuralma az embernek, és el kell mennie így nyaralni, hogy külön digitális, miért nem tud elmenni Törökországba az 5 csillagos hotelbe, nem tudom, 5G-vel, és nem telefonozni, hanem a strandon ülni.
0: Uh-huh.
1: És fent hagyni a telefont
0: a
1: hotelszobában.
0: Azért, mert amikor fölmegyek a hotelszobába, akkor ha nem is az első dolgom, mert uralkodok magamon, hanem a második, hogy megnézem az üzeneteimet, és akkor már elvesztem, mert látom, hogy annyi üzenetem van, hogy muszáj megnézni, mert mit, hát, ha rosszul van a mama, vagy a érte, tehát, hogy ilyen kifogásokkal jössz.
1: De az a kötelességek az más. Az, hogy megnyitom el a TikTokot, ami undorító, életöröltem, de ugyanúgy a YouTube mindenhol látod ezeket a rosszabbnál rosszabb a figyelmet károsító tartalmakat, de nem azt mondom, mert ha felmész a szobába, az egy dolog, de hagyd fent arra 2-3 órára a telefont,
0: uh-huh.
1: és menj le úgy a strandra, hogy tényleg nem foglalkozom, majd utána aggódsz rajta, mert hogyha már így is úgy is rosszul van a mama, akkor te Törökországból tudsz segíteni teljesen őszintén? Mármint nem a mamán, érted, most helyidőlé, vagy nem tudom, a tök ciki, és téged hívnem mást, de érted, mit mondok?
0: Igen, mindig... értem, hogy mit mondasz. Szerintem nagyon jó a kérdés, hogy leállítsam a légkondit?
1: Ne?
0: Csak azt hittem, hogy azért, mert hogy sok...
1: Nem, melegen van,
0: melegen
1: és azért nyúlkálok a levegőjét.
0: Jó, azért nyúlkálsz a levegőben, mert 27 fokon áll.
1: Várom, hogy még közelebb jöjjön hozzám, mert nagyon melegen van.
0: Mindjárt lejjebb teszem. Na, egy szó, mint 100, tehát jó a kérdés, igen. Tehát akkor a digitális detoxot azt úgy csináljuk, hogy leadjuk a mobiltelefonunkat, vagy nem digitális detoxot csinálunk, csak egészen egyszerűen tényleg csökkentjük azt a történetet.
1: Én voltam idén egy nyári táborban, és annyit csináltam, hogy reggel nyilván telefonnal keltem, nyilván semmi üzenetem nem volt, csak ugye van, akinek ez az illúziója van meg, hogy tegnap elmentünk biciklizni egyik barátommal, ugye Bölcske, nagyon szép nekünk itt a kiszáradt Duna partjánál menni, a töltésen, és Bölcskéig elmentünk, Madocsánál megálltunk egy kólára, és elővette a telefont, addig ugye csak beszélgettünk, és akkor elővette, így másfél óra után, igen lassan bicikliztünk, aki gyorsan kiszámolja, elővette a telefont, és csak annyit mondott, aha, pont senki nem keresett az elmúlt másfél órában, de azért még körgetem, és 10 percig nézem, holott, ha tényleg arról van szó, hogy valaki fontos keres, hogy üzenet van, akkor tényleg a telefon jelzi, és most is ránézek, és nem... még mindig reggel óta nem írt senki, akkor meg minek nyitom meg a többi social médiát, amikor a legfontosabbak, az, hogy például valaki írt, hívott, azt miért kell nekem megnézni, és ebben a táborban nincs, hát amit reggel felkeltem, nyilván senki nem keresett az éjszaka, nem történt semmi, ott hagytam a sátramban, ebéd után megint rácsekkoltam, 3 óránként rácsekkoltam, de mivel jobb az, hogyha elveszik egy hétre a telefonodat, esélyed sincs, hogy megnézd. Aggódsz, hogy mi lehet. Vagy uralkodsz magadon, vagy 3 óránként nézel rá, de akkor legalább tudod, hogy hú, most hívtak, most visszahívom. Nyilván egy vállalkozónak más, de ezt ugyanúgy megcsinálja egy olyan is, aki le tudja tenni a munkáját, hogy aggodalmaskodva nézi a telefonját.
0: Igen. Egyébként azon szoktam gondolkodni mostanában, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy azért görgetik a Facebookot, mert onnan tájékozódnak. Tehát, hogy ma már nem papíralapú újságot olvasnak, hanem hogyha gyakran kattintanak ugye a különböző online portálok és újságok oldalaira, Index, Portfólió, Világgazdaság, mit tudom én, Telex, stb., akkor az algoritmus eleve egyébként azokat dobálja fel, HVG, tehát a híreket dobálja fel, és nagyon sokan azt mondják, hogy hát ők azért görgetik a Facebookot, mert onnan tájékozódnak. Viszont azon szoktam gondolkodni, hogy ma már ugye azt szoktuk mondani, hogy olyan mennyiségű hír van, tehát percenként több hír jön ki csak a magyar online oldalakon, elképesztő mennyiségű, hogy tulajdonképpen nincs is szükségünk ennyire, és hogyha mondjuk egy egyhetes nyaralás alatt esetleg megtesszük azt, hogy a híreket mellőzzük, mint hogy régen lehet, hogy az újságolvasást is mellőztük, akkor sem fogjuk azt érezni, hogy lemaradtunk a világról.
1: Vagy mégis.
0: Esetleg Zalaegerszegen nyaralunk, és mondjuk most nem tudnám azt, hogy Split környékén erdőtüzek tombolnak. Mondjuk ez jól jön, hogyha ma akarok Split felé indulni, mert hogy magyar turistákat is ki kellett menekíteni onnan, de hát igen, ez egy érdekes kérdés. Na, egyébként visszatérve, Ábi, a lassú nyaralásra, tehát azt mondják, hogy a lassú nyaralás az úgy tud megvalósulni, hogyha például kialszod magad, sokat alszol, vagy beiktatsz lassú programokat, gyors városnézés helyett lassú sétával, akár andalogva városnézés, vagy egy olyan étkezés beiktatás, amikor nem ez a rohanunk, bekapunk valamit, mert mit oda akarunk kérni valahova, valami nem tudom milyen helyre, egy hajókirándulásra vagy valami, hanem lassan, van időnk, ráérünk megenni azt a 3 fogást. Tehát így érte a lassút, illetve úgy, hogyha a digitális tartalmakat pörgetjük, az pörgeti az agyunkat, ugye, és hogyha a digitális eszközeinket, okos eszközeinket elhagyjuk, legalább akkor a te tanácsod szerint több órára, akkor már megvalósulhat, hogy egy picit az idegrendszerünk elkezd lassulni, és így értik a lassú nyaralást, és kérlek szépen tudományos műsoromban majd beteszem, hogy már a tudósok is bebizonyították, hogy a digitális detox nyaraláskor 72 óra elteltével radikálisan csökkenti a szervezet stressz hormon szintjét, és helyre tudja állítani a felborult alvási ciklust is, ha valaki arra panaszkodna, hogy nem tud aludni. Na, tehát erről szól a lassú nyaralás.
1: Hát akkor az én életem egy lassú nyaralás.
0: Azt mondod?
1: Lassan sétálok, lassan eszek, sokat alszok.
0: Hát ennyi. Hallod, mint a példány vagy, mint a példány vagy.
1: Nagyon lustaságnak.
0: Na ez megint egy jó kérdés, hogy a lassú nyaralásnak, vagy a lustaságnak, vagy mint a példánya, óriási. Na, minden esetre 9:30-tól veszed át a terepet, és odaad a jó zenéket egészen a szabad péntekig, amikor egyébként Józsi és Tomás fog érkezni, és Gabit mellőzni kell, mert hogy nem tudom, hogy ott van-e még a szigeten.
1: Elment lassú nyaralni. A szigetre.
0: Az nem biztos, hogy lassú nyaralás, hogy a szigeten töltött egy napot, de azt
1: főleg,
0: hiszem,
1: hogyha remélem azért ő nem fogad el a kerítésen túl egy kedves hölgytől egy üdítőt, ami engem továbbra is zavar ez a történet. De azóta nem hallottunk ilyet, nem?
0: Hát én azt gondolom, hogy a múlt hét szombati szigetes DJ Otti buli óta, amikor ugye hír jött ki arról, és nagyon sokan panaszkodtak, hogy az italukba drogot kevertek, és nagyon rosszul lettek. Azóta én azt gondolom, hogy a Szigetről nem jöttek ki ilyen hírek, de lehet, hogy nem tekertük eléggé sokat a Facebookot, és
1: a túl sok
0: elkerülte a figyelmünket a túl sok hír között, így van. Úgyhogy Gabi a Szigeten járt tegnap, tudósított is onnan, és szerintem majd érkezik élménybeszámolóval. Most minden esetre egész más ügy. Ábi következik Véltisztől, én búcsúzom, az elmúlt órákban Strasser Andit hallottátok. Sziasztok!
2: Wake up, wake up, wake up. Mindenki felébredt. Wake up. Akkor irány dolgozni.

0: Minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pocs FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző fesztikörképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Ez a Paks FM, 9:30 után járunk, és hozom a jobbnál jobb slágereket, a mikrofonnál Strasser Ábner egészen 2 óráig, tartsatok velem! Nem sokára elmondom, hogy milyen időjárásra kell számítani ma és az elkövetkezendő napokban. Zeneként megjöjjön most a La Farbentől a The Night We Met.
1: És most egy újabb óra.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: A mai nap derült napos időre számíthatunk, a térségben felhők szinte nem is lesznek az égen. Csapadék továbbra sem várható, az északkeleti szelet többfelé kísérheti élénk széllökés. Hajnalban 14, délután pedig 30 fok körül alakul a hőmérséklet. A holnapi nap folyamán folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhők csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések, kora reggel még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak, az északi völgyekben lesz a leghidegebb. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31 és 36 fok között mutathatnak a hőmérők.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel.

0: Your husband is coming.
1: És most közlekedj velünk!
2: Az M6-os autópályán az Iván Dárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád Bátaszik Baja csomópontban lezárták a lehajtóágat aszfaltozás miatt. A terelőutat a 173-as kilométernél lévő Pécsváros Csomberek csomópontjáig jelölték ki, ahol a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé, Baja irányában. A 6-os főúton reggel 7:30-tól délután 3-ig kaszálnak, így Szekszártól egészen Bonyhádig mozgó terelés mellett útszűkületre kell számítani a 142-es kilométer és a 160-as kilométer között. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásra számítsanak. A 65-ös főúton a 11-es kilométernél Zomba átkelési szakaszán árokpatka és szegély rendezési munkálatokat végeznek reggel 7:30 és délután 3 óra között. Az útszűkület mellett lehet csak áthaladni a munkaterület mellett. Szintén a 65-ös főúton Tamási belterületén építési munka miatt útszűkületen halad a forgalom a 46-os és a 47-es kilométer között. A Dunán 2026. augusztus 13-án visszavonásig minden vízi járműre vonatkozóan teljes hajózási zárlat kerül elrendelésre Paks és Duna-Szent Benedek közötti útszakaszon. Balesetről nem számol be az Útinform, ez maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
1: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva Paks FM összeköt.
2: Ezek voltak a közlekedési hírek, a következő órát pedig az Empire of the Sun nyitja meg a Walking on the Dream-vel. A Walking on the Dream az Australia Empire of the Sun electropop duo, Luke Steele és Nick Littlemore 2008-ban megjelent világszerte hatalmas sikert alatott debütáló kislemeze és egyben azonos című stúdióalbumának dala. Ez fog szólni a 10 órás hírek után.

0: Gereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Felgyorsultak a Paks 2 építési munkálatai, nyilatkozta az orosz sajtónak Alekszej Lihacsov. A Rosszatom vezérigazgatója elmondta, az 5-ös blokk reaktorépületének alapozása már 80%-ban elkészült, a földmunkák haladásával pedig a 6-os blokkon is megkezdik az első betonöntés előkészítését az év végéig. Az Oroszországban készülő reaktortartályok gyártása ütemterv szerint halad, a turbinákat pedig a francia Alstom cég készíti. Lihacsov kiemelte, a Paks 2 egy nemzetközi projekt, amin a magyar és orosz cégek mellett amerikai, francia és német vállalatok is dolgoznak. Hozzátette, a Rosszatom már felvette a kapcsolatot a Paks 2 ZRT új vezetőségével, és készen állnak a párbeszédre az új magyar kormánnyal is. Azonnali hatállyal teljes hajózási zárlatot rendeltek el a Dunán Paks térségében. A Budapest főváros kormányhivatala által kiadott hirdetmény szerint a korlátozás a Duna 1527-es és 1526-os folyókilométerek közötti szakaszát érinti. A döntésre a paksi atomerőmű hűtővízellátásának és üzembiztonságának fenntartásához szükséges vízügyi munkálatok miatt volt szükség. A zárlat visszavonásig érvényes és minden vízi járműre vonatkozik, beleértve a sportcélú kishajókat is. Kivételt képeznek a hatósági és mentőhajók, valamint a munkálatokban résztvevő vízi járművek. A térségben éppen áthaladó hajók kizárólag a kivitelezővel való előzetes rádiós egyeztetés után egyedi elbírálás alapján haladhatnak át. Gyógypedagógust keres a Paksi Napsugárovoda. A négytagú intézményhálózat teljes munkaidős, határozatlan idejű állásra várja a felsőfokú végzettséggel és B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkező szakemberek jelentkezését. A feladat a sajátos nevelési igényű és fejlesztésre szoruló gyermekek egyéni és kiscsoportos támogatása, felzárkóztatása. A fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel kiegészített pályázatokat augusztus 28-áig lehet benyújtani postán, személyesen az óvodában vagy a napsugar@paks.hu e-mail címen. A részletekről a napsugarovi.paks.hu oldalon vagy a 0675 830 167-es telefonszámon lehet érdeklődni. Több éves hagyománya van Pakson a LEGO tábornak. A Young Engineers kismérnök nyári LEGO táborban idén 11 gyermek vett részt, akikre kaland, kihívás várt. A 13 éves Katona Oliver a Vakbottyán gimnázium tanulója. Idén már többedik alkalommal volt a LEGO táborban, sőt szakkörre is jár kerekesni Kajári Tündéhez.
2: Most vagyok másodjára a LEGO táborba. Már 2 éve járok a LEGO szakkörre is, most fogom elkezdeni a 3. évet. Nagyon szeretek legózni, és nagyon tetszik. Hát már rengeteg mindent készítettünk a héten. Legelső nap focigépet, meg ilyesmiket. Most készítettünk liftet. Tegnap délután, hát, nem nagyon emlékszek.
3: A jövőt illetően tervezel egyébként valamit ezzel kapcsolatosan? Most itt gondolok arra, hogy akár a továbbtanulásodba tudod hasznosítani, vagy olyan irányba szeretnél tovább tanulni.
2: Hát szerintem majd fogom hasznosítani. Nem feltétlenül leszek mérnök, tehát nem szeretnék mérnök lenni, de majd szerintem fogom tudni hasznosítani. A szabad időmben is nagyon szeretek legózni, és ott is majd fogom használni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 10 óra után járunk, megkezdtük ezt az órát is. Elsősorban jön az Empire of the Sun, Walking on the Dream. Azután pedig elmondom, hogy milyen program lehetőségek várnak bennünket itt a következő napokban, és azt is, hogy Halle Berrynek ma van a 60. születésnapja, és a Telegram is ünnepel, 13 éves a platform. De most elsősorban zenéjünk, jön a Walking on the Dream.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: és most! Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Augusztus 14-én pénteken 10 órától a Tolnai Művelődési Központ könyvtárában lesznek a Nemzetközi Fúvós Napok fesztivál napja. Ma ifjúsági koncert lesz, 16 óra 15-től pedig barangolás a kortárs zenében Szűcs Péter klarinét művész koncertje lesz. Augusztus 15-én Bölcskén kiállítás lesz, Richter hüllő és kisállat kiállítás 10 óra 30-tól a rendezvényházban. A Babits Mihály Kulturális Központban augusztus 15-én 10 órától családi program lesz, szezonnyitó ringató a bődőteremben. Augusztus 17-ig várják a pajtáska adományokat, jó állapotú iskolatáskákat, tanszereket vagy tornafelszereléseket a Szociális Központban Pakson, az Ifjúság utca 4-ben, 8 és 16 óra

0: között hétköznapokon. Augusztus 19-én jön a második Bagoly túra Simontornyán, indulás a vártól 18 órától. Augusztus 20-án jönnek a Szent István napok, így Kalocsán is több program várja a kilátogatókat, úgy szintén Szekszárdon, ahol 20-án a fő fellépő Attila Fia Társulat nagy koncert lesz 20 órától a Béla Király téren. Pakson 4 napos lesz a Szent István napok, 18-án kedden piknik mozi lesz 20 óra 30-tól, 19-én több program vár, például a Tűzvirág Tánc Egyesület fellépése 18 óra 30-tól, 20-án csütörtökön Neoton Família sztárjai jönnek, illetve Meringel is itt lesz, 21-én pénteken pedig Pornograszt és Andró zárja majd hajnalban a bulit. És még sok más színes programmal várják a kilátogatókat. Ma játszik a Rákóczi mozi is Bölcskén. 16 órától a Mancsőrjárat, a Dino filmet lehet megnézni, 18 órától a Michaelt, és 20 óra 30-tól a Jégkrémes lehet megnézni.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Magic-től szólt a Rude, ma pedig kerek születésnapot ünnepel Halle Berry, aki augusztus 14-én tölti be a 60-at, vagyis ma a színésznő egy trópusi utazással készül a nagy napra, és azt mondta, 60 évesen jobban érzi magát, mint valaha. Berry karrierje egyébként nem Hollywoodban, hanem szépségversenyeken indult. 1986-ban második lett a Miss USA-n, majd a Miss World versenyen is első 10 közé került. Aztán 2002-ben történelmet írt, a Szörnyek keringőjében nyújtott alakításáért ő lett az első fekete nő, aki elnyerte a legjobb női főszereplő Oscar-díját. Érdekesség, hogy ezt a rekordot azóta sem döntötte meg senki. Továbbra is ő az egyetlen fekete nő, aki ebben a kategóriában győzött. És persze ott van az X-Men Stromjaként, Bondlánként, a Halj meg másban, valamint a Macskanő főszerepében is. Ma pedig már 60 éves Halle Berry. Így zenéjünk is, most neki játszom. A Queen-től az I Want to Break

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó

Eva Max-től szólt a Loving Myself, ma pedig ünnepel a Telegram méghozzá a 13. születésnapját, az alkalmazás első iPhone-ra készült változatát 2013. augusztus 14-én mutatták be, az androidos verzió pedig néhány hónappal később követte azt, ami egy egyszerű üzenetküldőként indult, mára óriási platformá nőtt. A Telegram saját adatai szerint már több mint 1 milliárd aktív felhasználója van, és a világ 5 legtöbb letöltött alkalmazása között szerepel. Érdekes, hogy a Telegram csoportban akár 200 ezer ember is lehet, a csatornáknál pedig nincs ilyen létszámkorlát. Az alkalmazás egyik különlegessége az is, hogy egyszerre több telefon, tableten és számítógépen használható, az üzenetek pedig szinkronizálódnak az eszközök között. Vagyis ma 13 éve egy iPhone-os alkalmazással kezdődött, mára pedig több mint 1 milliárd ember kommunikációjának része. Igaz, nálunk nem annyira bevett a Telegram, de én magamnak is le van töltve, és van, akivel ott tartom a kapcsolatot. De most vissza a zenéhez, jön Lady Gaga-tól az Abracadabra.

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán az Iván Dárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád-Bátaszik-Baja csomópontban lezárták a lehajtóágat aszfaltozás miatt. A terelőutat a 173-as kilométernél lévő Pécsváros-Csomberek csomópontjáig jelölték ki, ahol a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé, Baja irányában. A 6-os főúton reggel 7:30-tól délután 3-ig kaszálnak, így Szekszártól egészen Bonyhádig mozgó terelés mellett útszűkületre kell számítani a 142-es kilométer és a 160-as kilométer között. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásra számítsanak. A 65-ös főúton a 11-es kilométernél Zomba átkelési szakaszán árokpatka és szegély rendezési munkálatokat végeznek reggel 7:30 és délután 3 óra között. Az útszűkület mellett lehet csak áthaladni a munkaterület mellett. Szintén a 65-ös főúton Tamási belterületén építési munka miatt útszűkületen halad a forgalom a 46-os és a 47-es kilométer között. A Dunán 2026. augusztus 13-ától visszavonásig minden vízi járműre vonatkozóan teljes hajózási zárlat kerül elrendelésre Paks és Duna-Szentbenedek közötti útszakaszon. Balesetről nem számol be az Útinform, ez maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva Paks FM összeköt.
1: A közlekedési hírek után pedig nem sokára jön a zene, de előtte a 11 órási hírek, majd Miles Smith.

0: A Stargazing, a brit énekes dalszerző Mal Smith áttörését hozó hatalmas sikert aratott folk pop kislemeze, amely 2024. május 10-én jelent meg. A dal 19. helyig jutott az amerikai Billboard Hot 100-as listán, első lett az amerikai pop Airplay rádiós listán, és bekerült a legjobb 10 közé az Egyesült Királyságban, Kanadában, Németországban, valamint számos más országban. Ezzel kezdünk 11 óra után.
1: Mindjárt folytatjuk. You know when I come back, you know what it look like, everything lit.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
3: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megjelent az afrikai sertéspest is Baranya vármegyében. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint két házi sertés állományban, Drávafokon és Okorágon mutatták ki a betegséget. Az érintett telepeket azonnal lezárták és megkezdték a járványügyi intézkedéseket. A NÉBIK felhívja a gazdák figyelmét a szigorú biztonsági előírások betartására. Hozzátették, a vírus emberre nem veszélyes, de a sertés állományokban súlyos gazdasági károkat okozhat, írja az MTI. Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott csütörtökön Magyar Péter. A miniszterelnök Kádár Pál dandártábornokkal, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjével, valamint Gacsai Józseffel, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettesével adott tájékoztatást a paksi atomerőműhöz kapcsolódó munkálatokról. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a kormány a Duna rendkívül alacsony vízszintje miatt és a paksi atomerőmű termeléséhez szükséges hűtővízmennyiség biztosításának érdekében egy fenékküszöb építését kezdte meg a napokban a Dunán, Paks és Duna-Szent Benedek között. Magyar Péter a csütörtöki tájékoztatón elmondta, a beruházás legfontosabb célja a nukleáris biztonság megőrzése.
5: A kormánydöntésnek a magyar közönybe való megjelentetése után azonnal elkezdődött a munka. A munkagépek jelentős része már a helyszínen van, de folyamatosan érkeznek újabbak. Kialakították a felvonulási területeket, a szállítási útvonalakat és a nagyon nagy mennyiségű 35 ezer plusz 110 ezer tonna kő depóhelyeit. Már érkezett kő, és már a jobb oldalon én magam is láttam, hogy egy kisebb mennyiségű kő elhelyezése a Dunánál már el is kezdődött. Nagyon fontos, hogy egyetlen napot sem veszítsünk. Normál esetben egy ilyen beruházás legalább hónapokat venne igénybe, csak a tervezése, kiviteli tervek elkészítése, a vállalkozók megpályáztatása, és akkor magáról a kivitelezésről ne is beszéljünk, de jelenleg a Duna nem ad nekünk hónapokat, hanem csak napokat, és ezt is meg kell, hogy köszönjük neki.
4: Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője elmondta, a fenékküszöb építését szoros együttműködésben végzik a paksi atomerőművel, az Országos Atomenergia Hivatal pedig folyamatosan felügyeli mind a projektet, mind az erőmű működését. Gacsai József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese elmondta, a fenékküszöb építésének elsődleges szempontja, hogy a lehető legrövidebb időn belül megépüljön.
6: A organizáció keretében, tehát az idő szükségletnek a minimalizálása elsődleges. Ebből a szempontból is törekedtünk arra, hogy a létesítménynek a műszaki megvalósítását úgy határoztuk meg, hogy már a vízszintemelésnek minden egyes ködméter pozitív eredménye legyen, és párhuzamosan az állékonyságot a szükséges mértékben növeljük az operatív vizsgálatoknak a útmutatása alapján. A maga a munkaterület, ha lehet így mondani, egy mederszakasz, tehát két jól elhatározott részre bontható, az egyik az a paksi atomerőműnek a területe, ide nagy szállítókapacitással rendelkező nyerges vontatók szállítják a vízépítési terméskövet. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen 40 kilótól 200 kiló tartományba elhelyezkedő kőelemek, és ott akkor ezt deponáljuk, és onnan egy átrakás keretében kerül be pedig a beépítési pontjára.
4: Gacsai József elmondta, a fenékküszöböt úgy alakítják ki, hogy egy esetleges későbbi árvíz esetén se okozzon gondot, és a Duna érintett szakaszán a hajózási feltételeknek is megfeleljen.
0: És most, sporthírek a Paksetemen.
4: Milák Kristóf Európa csúccsal aranyérmet nyert 100 méteres pillangóúszásban csütörtökön a párizsi Európa bajnokságon, írja az MTI. A szám címvédője és olimpiai bajnoka 49,48 század másodperces idővel diadalmaskodott, ezzel mindössze 3 századdal maradt el az amerikai Caleb Dressel világrekordjától. A szám másik magyar döntőse Kós Hubert 50,25 század másodperces egyéni csúccsal negyedik lett. A szerdai középdöntőt mindkét magyar lendületből abszolválta, miután előbb Kós a 200 méteres hát döntőjében minden idők ötödik legerősebb úszásával nyert, nem sokkal később pedig Milák a valaha volt tizedik legjobb idővel harmadik lett 100 méter gyorson. A finálét mindketten pihenten várhatták, igaz, Kós délelőtt még 50 méter háton simán tovább lépett a legjobb 16 közé, és egymás mellett az 5-ös és 6-os pályán várták a rajtot. Ezt követően országos csúccsal aranyérmet nyert a Kós Hubert, Szabó Sebastian, német Nándor, Milák Kristóf összeállítású 4x100 méteres gyorsváltó is csütörtökön a párizsi úszó Európa bajnokságon. Magyarországon az EB-k történetében először győzött ebben a számban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 11 óra 5 perc van, folytatjuk ezzel az órával, és jönnek a jobb-nagyobb slágerek, illetve egy olyan kérdés vetődik itt fel, hogy egy ilyen száraz nyár után milyen lesz az ősz, erről hozok egy-két információt, hogy mit találgatnak és mit gondolnak a szakterületen dolgozók, illetve hogy nagyban megy a Sziget Fesztivál, arról is hozunk egy-két hangulatos beszélgetnivalót. Most pedig szóljon Miles Smith-től a Stargazing.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Gáspár Lacitól szólt a tavasz, és igaz, bár augusztus van, és még javában tombol a nyár, már most felmerül a kérdés, vajon milyen ősz következhet az idei forró és száraz időszak után. A Mezőhír mai összefoglalója szerint ezt még nem lehet pontosan megmondani. A hosszabb távú modellek inkább valószínűségeket mutatnak, nem az, hogy például október 15-én esni fog-e. A közelmúlt viszont érdekes tendenciát mutat. 2023 ősze 2,6 Celsius fokkal volt melegebb az 1991 és 2020-as átlagnál. Ezzel 1901 óta a legmelegebb magyarországi ősz lett. 2025. szeptember is 2,3 fokkal meghaladta a sok éves átlagot. Most pedig nem egyszerűen lehűlésre lenne szükség, hanem hosszabb, csendes esőkre. A kiszáradt talaj ugyanis a hirtelen zúduló nagy mennyiségű vízből keveset tud hasznosítani. Vagyis egyelőre nem tudjuk, meleg vagy hűvös ősz jön-e, de egy biztos, az idei száraz nyár után az esőnek nagyon lenne hova érkeznie. Várjuk az őszt, addig is zenélünk, jöjjön Taylor Swift-től az Antihero.

Ez volt a One Republic-tól az All the Right Moves. Tegnap pedig a Florence plus the Machine és Louis Capaldi uralta a Sziget nagy színpadát, ma pedig teljesen más irányt vesz a fesztivál, jóval keményebb este következik. A mai nagy színpadot 17 óra 30-kor Sigrid indítja, 19.15-től Skepa jön, majd 21 óra 15-kor a Bring Me the Horizon veszi át a terepet. A brit zenekar az idei Sziget egyik fő headlinere és az aréna méretű látványos koncertjeiről is ismert, de éjszaka sem áll meg a program. 23 óra 30-tól Peggy Go, hajnali 3-tól pedig Anastasia Let I Go játszik. Magyar fronton is erős a péntek, Pogány induló 21 óra 20-tól, Betonhofi pedig 23 órától lép fel, vagyis a tegnapi nap Florence Capaldi páros után ma Sigrid, Skepa, Bring Me The Horizon, aztán hajnalig elektronika, egész más hangulat nap jön ma a Szigeten. Én most kicsit mást hozok, jöjjön Rúzsa Magditól és Lotfi Begitől a szerelem.

Kis Mártól szólt a Wild Ride. Most pedig nézzük, hogy a hőmérséklet a vizeinken, hogy alakulnak a Duna Dunaújvárosnál 25 fokos, Bajánál pedig 26, így körülbelül ezzel kell számolni. A Tisza Szegednél 26 fokos, a Balaton 25 fokos Jófoknál, és hogyha a tengereket nézzük, akkor Dangszál 19 fokos a Balti tenger, az Adria Pulánál 28 fokos, és Splitnél is 28 fokos, a földközi tenger Malagánál 24 fokos, de Barcelonánál 30-at is mérnek. A fekete tenger Burgasnál 26 fokos, és hogyha az óceánra megyünk ki, akkor Lisszabonnál 20 fokos óceán vízhőmérséklet vár bennünket, ha leutazunk esetleg Portugáliába. Mindenkinek ajánlom, hogy használjuk ki ezt a meleget, de persze figyeljünk ne, hogy leégjünk, vagy napszúrást kapjunk. Most jöjjön Shane Boltól, és innától a Let It Talk To Me.

Honey Beast-től szólt a Nem hagylak egyedül a New Labour Empire társulásában. A következő órában pedig megkezdjük a Best of 90-es évek óránkat, déltől eddig csak a 90-es évekből hozom a jó hangulatot. Elsősorban jön Christina Aguilera-tól a What a Girl.

0: folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt. A gazdák azonnali segítséget kapnak fizetőképességük megtartására, írja az MTI a kormány közleménye alapján. Ismertették, július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint az előző év hasonló időszakában. A bejelentések alapján az aszály okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, közülük is az egyik leginkább károsult a tejtermelés. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az idei elemi károkat elszenvedő gazdákat egy úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti a rendelkezésre álló források felhasználásával. A tárca ezeket a kifizetéseket a szokásos októbernél hamarabb, már szeptemberben elindítja, az előleg mértékét 70%-ról 75%-ra emelik. Ez augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer magyar gazdálkodónak. Azonnali hatállyal teljes hajózási zárlatot rendeltek el a Dunán Paks térségében. A Budapest főváros kormányhivatala által kiadott hirdetmény szerint a korlátozás a Duna 1527-es és 1526-os folyókilométere közötti szakaszát érinti. A döntésre a paksi atomerőmű hűtővízellátásának és üzembiztonságának fenntartásához szükséges vízügyi munkálatok miatt volt szükség. A zárlat visszavonásig érvényes és minden vízi járműre vonatkozik, beleértve a sportcélú kishajókat is. Kivételt képeznek a hatósági és mentőhajók, valamint a munkálatokban résztvevő vízi járművek. A térségben éppen áthaladó hajók kizárólag a kivitelezővel való előzetes rádiós egyeztetés után egyedi elbírálás alapján haladhatnak át. Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete még januári ülésén határozott arról, hogy a paksi közös önkormányzati hivatal munkarendjében nyáron, augusztus 17-től 19-ig háromnapos igazgatási szünetet rendel el a köztisztviselők rendes szabadsága terhére. Ezen időszakban a városházán az ügyintézés és ügyfélfogadás teljesen szünetel. Emiatt és az augusztus 20-ai nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó munkaszüneti napok miatt a hivatalban az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap augusztus 14-e péntek, majd a következő ügyfélfogadási nap augusztus 24-e hétfő lesz, tájékoztatott Paksváros önkormányzata. Közeleg a határidő a Pro Urbe emlékérem és a díszpolgári cím jelöléseire Pakson. Az önkormányzat ismételten várja a lakosok és a helyi szervezetek javaslatait arra, hogy kikapja idén a város legrangosabb elismeréseit. Díszpolgári címre olyan személyeket lehet jelölni, akik nemzetközi vagy országos szinten kimagasló munkásságukkal kötődnek Pakshoz, és jelentős hatást gyakoroltak a város fejlődésére. A Pro Urbe emlékérmet pedig azok a magánszemélyek vagy szervezetek érdemelhetik ki, akik a település gazdasági, kulturális vagy társadalmi életében nyújtottak kiemelkedőt. A részletes, legalább egyoldalas indoklással ellátott javaslatokat augusztus 24-éig kell eljuttatni Losonczy Nél dr. Baranyai Eszter jegyzőhöz a Paksi Közös Önkormányzati Hivatalba. A hivatalban augusztus 14-én pénteken lesz az utolsó ügyfélfogadási nap az igazgatási szünet előtt, a munkarend pedig legközelebb éppen a határidő napján, augusztus 24-én hétfőn folytatódik majd. A kitüntetéseket a hagyományokhoz híven az október 23-ai városi ünnepségen adják majd át.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Újra Pakson dolgozik a klub korábbi ikonikus csatára, Tököli Attila, adta hírül weboldalán a PFC. A korábbi válogatott labdarúgó játékosként 117 mérkőzésen lépett pályára a Paks színeiben, és visszavonulása után is évekig edzősködött a csapatnál. Egy rövid mezőkövesdi kitérőt követően most ismét visszatért a Paksi FC-hez. Tököli Attila ezúttal az utánpótlásban kapott fontos szerepet, a jövő tehetségeinek fejlődéséért és felkészítéséért felel majd. A klubvezetés és a szurkolók is örömmel fogadták a legenda visszatérését, aki elmondása szerint mindig is otthonaként tekintett Paksra.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most paksfm Best of 90-es évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
4: 12:05 perc van, mindenkinek jó étvágyat, aki megkezdte az ebédet, aki meg nem, és aki igen, az is velünk tarthat, jön a Best of 90-es évek óránk. Elsősorban Christina Aguilera-tól játszom a What a Girl Wants-t 1999-ből.
0: Paks FM Best of 90-es évek, a 96.3-as frekvencia.

A Big Gun szólt az ausztrál AC/DC hard rock együttes 1993-as slágere, ami jól beleillik a 90-es évek óránkba, amelyet kifejezetten Arnold Schwarzenegger, az utolsó akcióhős című filmjének betétdalaként adtak ki. A dalt az együttes alapítói Angus és Malcolm Young írták, a producere pedig a legendás Rick Rubin volt. Ez a szám lett egyébként az AC/DC legelső olyan dala, amely elérte az első helyet az amerikai Billboard album Record Tracks slágerlistáján. A következő szám pedig az Alone lesz, a Big Easy együttes legnagyobb késői slágere, amely 1997. február 17-én jelent meg, a 21. stúdióalbumok a Stillwaters felvezető kislemezeként. A dala három fivér, Barry Robin és Mary Gibb szerezte, és egy jellegzetes pop-rock ballada, amelyben Scott Dudára emlékeztető szintetizátor szólamok adják meg a fülbemászó alaphangot. A dal hatalmas nemzetközi sikert aratott, az Egyesült Királyságban az 5. helyig jutott a slágerlistákon, Új-Zélandon a 2. helyet szerezte meg, míg az amerikai Billboard Hot 100-as listán a 28. helyet érte el. Jöjjön most a 90-es évek óránkban 1997-ből a Big East-től az Alone.

Az, aki szép, az reggel is szép, amikor ébred, még ha össze is gyűrte az ágy, alakul még az igazi kép.

Larger Than Life, a Backstreet Boys amerikai fiú együttes egyik legismertebb slágere szólt, amelyet 1994. szeptember 7-én jelentettek meg a harmadik Millenniumi című stúdióalbumok második kislemezeként. A dalt a zenekar tagja Brian Littrell, valamint Max Martin és Christian Ludnin írták. A szöveg egyfajta köszönő levél a rajongóknak és a kitartó támogatásért és a szeretetért, amit kaptak. Következő sláger pedig az All or Nothing, az amerikai énekesnő Cher egyik ikonikus dance-pop slágere, amely a hatalmas sikert arató 1998-as Believe című 22. stúdióalbumán jelent meg. A dalt Mark Taylor és Paul Berry írta, és első helyezést ért el a Billboard Dance Club playlistán, és Európa szerte többek között Magyarországon is bekerült a top 10-be. Jöjjön most Sertől az All or Nothing.

0: Paks FM Best of 90-es évek. Egy órán keresztül déltől egyig. A 96.3-as frekvencián.
1: Ami tumana! Ivenga conmigo! Vámonos a

0: Hold Csilla zárja Best of óránkat, vigyél el 1997-ből szólt, 13 óra után a hírek után pedig visszatérünk megkötés nélkül az all-time slágerekből játszom. Maradjatok velem!
1: Ez volt a Best of 90-es évek. Minden pénteken egy órán keresztül, déltől egyig. Best of órák, csak a Paks FM-en.

0: hengereivel. És most következik a Paks FM hírek napi hír összefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. augusztus 14-e péntek 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. A paksi fenékküszöb építéséről tájékoztatott tegnap Magyar Péter. Teljes hajózási zárlatot rendeltek el a Dunán Paks térségében. Újra a PFC-nél dolgozik Tököli Attila. Már is jövök a részletekkel.
0: Paks FM hírek.
1: Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott csütörtökön Magyar Péter. A miniszterelnök Kádár Pál dandártábornokkal, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjével, valamint Gacsai Józseffel, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettesével adott tájékoztatást a paksi atomerőműhöz kapcsolódó munkálatokról. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a kormány a Duna rendkívül alacsony vízszintje miatt és a paksi atomerőmű termeléséhez szükséges hűtővízmennyiség biztosításának érdekében egy fenékküszöb építését kezdte meg a napokban a Dunán, Paks és Duna-Szentbenedek között. Magyar Péter a csütörtöki tájékoztatón elmondta, a beruházás legfontosabb célja a nukleáris biztonság megőrzése.
2: A kormánydöntésnek a magyar közönybe való megjelentetése után azonnal elkezdődött a munka. A munkagépek jelentős része már a helyszínen van, de folyamatosan érkeznek újabbak. Kialakították a felvonulási területeket, a szállítási útvonalakat és a nagyon nagy mennyiségű 35 ezer plusz 110 ezer tonna kő depóhelyeit. Már érkezett kő, és már a jobb oldalon én magam is láttam, hogy egy kisebb mennyiségű kő elhelyezése a Dunánál már el is kezdődött. Nagyon fontos, hogy egyetlen napot sem veszítsünk. Normál esetben egy ilyen beruházás legalább hónapokat venne igénybe, csak a tervezése, kiviteli tervek elkészítése, a vállalkozók megpályáztatása, és akkor a magáról a kivitelezésről ne is beszéljünk, de jelenleg a Duna nem ad nekünk hónapokat, hanem csak napokat, és ezt is meg kell, hogy köszönjük neki.
1: Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője elmondta, a fenékküszöb építését szoros együttműködésben végzik a paksi atomerőművel, az Országos Atomenergia Hivatal pedig folyamatosan felügyeli mind a projektet, mind az erőmű működését. Gacsai József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese elmondta, a fenékküszöb építésének elsődleges szempontja, hogy a lehető legrövidebb időn belül megépüljön.
3: Organizáció keretében, tehát az idő szükségletnek a minimalizálása elsődleges. Ebből a szempontból is törekedtünk arra, hogy a létesítménynek a műszaki megvalósítását úgy határoztuk meg, hogy már a vízszintemelésnek minden egyes ködméter pozitív eredménye legyen, és párhuzamosan az állékonyságot a szükséges mértékben növeljük az operatív vizsgálatoknak a útmutatása alapján. Maga a munkaterület, ha lehet így mondani, egy mederszakasz, tehát két jól elhatároló részre bontható. Az egyik az a paksi atomerőműnek a területe. Ide nagy szállítókapacitással rendelkező nyerges vontatók szállítják a vízépítési terméskövet. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen 40 kilótól 200 kiló tartományba elhelyezkedő kőelemek, és ott akkor ezt deponáljuk, és onnan egy átrakás keretében kerül be pedig a beépítési pontjára.
1: Gacsai József elmondta, a fenékküszöböt úgy alakítják ki, hogy egy esetleges későbbi árvíz esetén se okozzon gondot, és a Duna érintett szakaszán a hajózási feltételeknek is megfeleljen. Azonnali hatállyal teljes hajózási zárlatot rendeltek el a Dunán Paks térségében. A Budapest főváros kormányhivatal által kiadott hirdetmény szerint a korlátozás a Duna 1527-es és 1526-os folyókilométerek közötti szakaszát érinti. A döntésre a paksi atomerőmű hűtővízellátásának és üzembiztonságának fenntartásához szükséges vízügyi munkálatok miatt volt szükség. A zárlat visszavonásig érvényes és minden vízi járműre vonatkozik, beleértve a sportcélú kishajókat is. Kivételt képeznek a hatósági és mentőhajók, valamint a munkálatokban résztvevő vízi járművek. A térségben éppen áthaladó hajók kizárólag a kivitelezővel való előzetes rádiós egyeztetés után egyedi elbírálás alapján haladhatnak át.
0: Paks FM hírek.
1: Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete még januári ülésén határozott arról, hogy a paksi közös önkormányzati hivatal munkarendjében nyáron, augusztus 17-től 19-éig háromnapos igazgatási szünetet rendel el a köztisztviselők rendes szabadsága terhére. Ezen időszakban a városházán az ügyintézés és ügyfélfogadás teljesen szünetel. Emiatt és az augusztus 20-ai nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó munkaszüneti napok miatt a hivatalban az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap augusztus 14-e péntek, majd a következő ügyfélfogadási nap augusztus 24-e hétfő lesz, tájékoztatott Paksváros önkormányzata. Közeleg a határidő a Próurbe emlékérem és a díszpolgári cím jelöléseire Pakson. Az önkormányzat ismételten várja a lakosok és a helyi szervezetek javaslatait arra, hogy kikapja idén a város legrangosabb elismeréseit. Díszpolgári címre olyan személyeket lehet jelölni, akik nemzetközi vagy országos szinten kimagasló munkásságukkal kötődnek Pakshoz, és jelentős hatást gyakoroltak a város fejlődésére. A Próurbe emlékérmet pedig azok a magánszemélyek vagy szervezetek érdemelhetik ki, akik a település gazdasági, kulturális vagy társadalmi életében nyújtottak kiemelkedőt. A részletes, legalább egyoldalas indoklással ellátott javaslatokat augusztus 24-éig kell eljuttatni Losoncinél dr. Baranyai Eszter jegyzőhöz a Paksi Közös Önkormányzati Hivatalba. A hivatalban augusztus 14-én pénteken lesz az utolsó ügyfélfogadási nap az igazgatási szünet előtt, a munkarend pedig legközelebb éppen a határidő napján, augusztus 24-én hétfőn folytatódik majd. A kitüntetéseket a hagyományokhoz híven az október 23-ai városi ünnepségen adják majd át. Több éves hagyománya van Pakson a LEGO tábornak. A Young Engineers kismérnök nyári LEGO táborban idén 11 gyermek vett részt, akikre kaland, kihívás várt. A 13 éves Katona Oliver a Vakbottyán gimnázium tanulója. Idén már többedik alkalommal volt a LEGO táborban, sőt szakkörre is jár kerekesni Kajári Tündéhez.
4: Most vagyok másodjára a LEGO táborba. Már 2 éve járok a LEGO szakkörre is, most fogom elkezdeni a 3. évet. Nagyon szeretek legózni, és nagyon tetszik. Hát már rengeteg mindent készítettünk a héten. Legelső nap focigépet, meg ilyesmiket. Most készítettünk liftet. Tegnap délután, hát valami nagyon emlékszek.
5: A jövőt illetően tervezel egyébként valamit ezzel kapcsolatosan? Most itt gondolok arra, hogy akár a továbbtanulásodba tudod hasznosítani, vagy olyan irányba szeretnél tovább tanulni.
4: Hát szerintem majd fogom hasznosítani. Nem feltétlenül leszek mérnök, tehát nem szeretnék mérnök lenni, de majd szerintem fogom tudni hasznosítani. A szabad időmben is nagyon szeretek legózni, és ott is majd fogom használni.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Újra Pakson dolgozik a klub korábbi ikonikus csatára, Tököli Attila, adta hírül weboldalán a PFC. A korábbi válogatott labdarúgó játékosként 117 mérkőzésen lépett pályára a Paks színeiben, és visszavonulása után is évekig edzősködött a csapatnál. Egy rövid mezőkövesdi kitérőt követően most ismét visszatért a Paksi FC-hez. Tököli Attila ezúttal az utánpótlásban kapott fontos szerepet, a jövő tehetségeinek fejlődéséért és felkészítéséért felel majd. A klubvezetés és a szurkolók is örömmel fogadták a legenda visszatérését, aki elmondása szerint mindig is otthonaként tekintett Paksra. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, 1 óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
6: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
7: 13 óra 8 perc van, megkezdtük a délután 1 órát. Hozom a jó slágereket, megnézzük, hogy milyen program lehetőségek vannak, és hogy milyen időjárásra kell számítani a hétvégén. Sajnos annyit elmondok előre, hogy úgy néz ki, hogy jön vissza a melegebb időszak. Ma se fázunk, az is biztos, de még ennél is feljebb megy az időjárás és a hőmérséklet. De most jön Kygo és Eva Max-től a Whatever.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Augusztus 14-én pénteken 10 órától a Tolnai Művelődési Központ könyvtárában lesznek a Nemzetközi Fúvós Napok fesztivál napja. Ma ifjúsági koncert lesz, 16 óra 15-től pedig barangolás a kortárs zenében Szűcs Péter klarinétművész koncertje lesz. Augusztus 15-én Bölcskén kiállítás lesz, Richter hüllő és kisállat kiállítás 10 óra 30-tól a rendezvényházban. A Babits Mihály Kulturális Központban augusztus 15-én 10 órától családi program lesz, szezonnyitó ringató a bődőteremben. Augusztus 17-ig várják a pajtáska adományokat, jó állapotú iskolatáskákat, tanszereket vagy tornafelszereléseket a Szociális Központban Pakson, az Ifjúság utca 4-ben, 8 és 16 óra között hétköznapokon. Augusztus 19-én jön a második Bagoly túra Simon tornyán, indulás a vártól 18 órától. Augusztus 20-án jönnek a Szent István napok, így Kalocsán is több program várja a kilátogatókat, úgy szintén Szekszárdon, ahol 20-án a fő fellépő Attila Fia Társulat nagy koncert lesz 20 órától a Béla Király téren. Pakson 4 napos lesz a Szent István napok, 18-án kedden piknik mozi lesz 20 óra 30-tól, 19-én több program vár, például a Tűzvirág Tánc Egyesület fellépése 18 óra 30-tól, 20-án csütörtökön Neoton Família sztárjai jönnek, illetve Meringel is itt lesz. 21-én pénteken pedig Pornograszt és Andró zárja majd hajnalban a bulit, és még sok más színes programmal várják a kilátogatókat. Ma játszik a Rákóczi mozi is Bölcskén. 16 órától a Mancsőrjárat, a Dino filmet lehet megnézni, 18 órától a Michael-t, és 20 óra 30-tól a Jégkrémes lehet megnézni.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Szombaton folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések, kora reggelre még több felé felfrissül a levegő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak, az északi völgyekben lesz a leghidegebb, az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31 és 36 fokot mutathatnak a hőmérő. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton felhők az égen, de csapadék ezekből sem várható. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél, hajnalban 12 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel!

Szabről Carpentertől szólt a Man Child, és most egy kis felhívást hozok a hajósoknak, hiszen a paksi atomerőmű biztonságos működéséhez szükséges munkálatok miatt teljes hajózási zárlat van érvényben a Dunán az 1527-es és az 1526-os folyam kilométer közötti szakaszon. A munkálatok során két, egyébként 80 méter hosszú bárkát is elsüllyesztenek le a vízbe a hideg víz csatorna kitorkollásának térségében, ezért ezen a szakaszon a biztonságos áthaladás nem lehetséges. A zárlat augusztus 13-ától azonnal hatállyal érvényes és visszavonásig tart. Fontos, hogy ez minden vízi járműre vonatkozik, tehát a kedvelési és a sportolási célú járművekre is. Ezen a szakaszon még a jetskivel sem lehet majd áthaladni. A korlátozás alól csak a folyam felügyelet, a mentők, a tűzoltók, illetve a vízi munkában résztvevő hajók mentesülnek, a már úton lévő hajók csak kivételes a munkát végzőkkel és a Navinfo-rádión keresztül egyeztetve alathat. Át. Így aztán mindenki figyeljen, hiszen mi itt Pakson szeretünk a Dunára elmenni, főleg sokak hajóval, de aztán áthaladni most nem tudunk, ezt vegyük tudomásul, ameddig vissza nem vonják ezt. Zenében most jöjjön Nico Santostól a Ray of Light.

0: rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Rengeteg szuper dallal találkozunk most hétvégén is, hiszen szombaton top 50, és a megszokott slágerek mellett azért jönnek majd olyan dalok is, amivel ritkábban találkozhatunk. A magyar dalok például nagyon jól szerepelnek manapság, Follow the Flow újdonság is lesz itt velünk, jön Furacsi, BLR és Szakács Geri, ez lesz a beszél.

0: Dániát ugye ismeritek már. Ha nem, akkor érdemes rá odafigyelni. Ez is itt lesz velünk. Innen szép felállni. Ez a dal cím. Ha pedig kíváncsiak vagytok a Top 50 további alakulására és a többi dalra, akkor tartsatok velem szombat délután 3 és 6 között.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája. A te előadóid.

0: Tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Ki gondolt már valaha is arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energia igénye? Nos, ez a pillanat is elérkezik, úgy tűnik, úgyhogy a hordozható szélturbinával, mini szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni következő tudományos magazinunkban. Elértük idén is a túlfogyasztás napját, méghozzá július 30-án, hogy ezzel kapcsolatban mit mondanak a világ tudósai. Azzal is jövök majd, és a Duna alacsony vízállása miatt régészkedni is fogunk, hiszen előbukkant Konstantinus császár több mint 2 kilométeres hídja Bulgáriában. Vajon hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást, vagyis a mesterséges intelligencia korában hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Erről is szó lesz. Kullancs leltár készül Franciaországban, ezzel is foglalkozunk majd, és az elsősorban nyáron jellemző erdőtüzekkel is, ugyanis rengeteget fejlődik ezekben a hónapokban az előrejelzés technikája. A jövő tűzoltása következőképpen néz ki, a tüzet egy műhold észleli, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: Doja Cat szólt a Kiss Me More 2021-ből, elérkeztünk a délután 2-höz, így én átadom a terepet, jön a szabad péntek, megköszönöm, hogy velem tartottatok, mindenkinek további szép napot, jó rádiózást és kellemes hétvégét, sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk! Indul a szabad péntek a Paks FM-en! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket, Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
4: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Felgyorsultak a Paks 2 építési munkálatai, nyilatkozta az orosz sajtónak Alekszej Lihacsov. A Rosatom vezérigazgatója elmondta, az 5-ös blokk reaktorépületének alapozása már 80%-ban elkészült, a földmunkák haladásával pedig a 6-os blokkon is megkezdik az első betonöntés előkészítését az év végéig. Az Oroszországban készülő reaktortartályok gyártása ütemterv szerint halad, a turbinákat pedig a francia Alstom cég készíti. Lihacsov kiemelte, a Paks 2 egy nemzetközi projekt, amin a magyar és orosz cégek mellett amerikai, francia és német vállalatok is dolgoznak. Hozzátette, a Rosatom már felvette a kapcsolatot a Paks 2 ZRT új vezetőségével, és készen állnak a párbeszédre az új magyar kormánnyal is. Azonnali hatállyal teljes hajózási zárlatot rendeltek el a Dunán Paks térségében. A Budapest főváros kormányhivatala által kiadott hirdetmény szerint a korlátozás a Duna 1527-es és 1526-os folyókilométere közötti szakaszát érinti. A döntésre a paksi atomerőmű hűtővízellátásának és üzembiztonságának fenntartásához szükséges vízügyi munkálatok miatt volt szükség. A zárlat visszavonásig érvényes és minden vízi járműre vonatkozik, beleértve a sportcélú kishajókat is. Kivételt képeznek a hatósági és mentőhajók, valamint a munkálatokban résztvevő vízi járművek. A térségben éppen áthaladó hajók kizárólag a kivitelezővel való előzetes rádiós egyeztetés után egyedi elbírálás alapján haladhatnak át. Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete még januári ülésén határozott arról, hogy a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal munkarendjében nyáron, augusztus 17-től 19-ig háromnapos igazgatási szünetet rendel el a köztisztviselők rendes szabadsága terhére. Ezen időszakban a Városházán az ügyintézés és ügyfélfogadás teljesen szünetel. Emiatt és az augusztus 20-ai nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó munkaszüneti napok miatt a hivatalban az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap augusztus 14-e péntek, majd a következő ügyfélfogadási nap augusztus 24-e hétfő lesz, tájékoztatott Paksváros önkormányzata.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: Milák Kristóf Európa csúccsal aranyérmet nyert 100 méteres pillangóúszásban csütörtökön a párizsi Európa bajnokságon, írja az MTI. A szám címvédője és olimpiai bajnoka 49,48 század másodperces idővel diadalmaskodott, ezzel mindössze 3 századdal maradt el az amerikai Caleb Dressel világrekordjától. A szám másik magyar döntőse Kós Hubert 50,25 század másodperces egyéni csúccsal negyedik lett. A szerdai középdöntőt mindkét magyar lendületből abszolválta, miután előbb Kós a 200 méteres hát döntőjében minden idők 5. legerősebb úszásával nyert, nem sokkal később pedig Milák a valaha volt 10. legjobb idővel 3. lett 100 méter gyorson. A finálét mindketten pihenten várhatták, igaz, Kós délelőtt még 50 méter háton simán tovább lépett a legjobb 16 közé, és egymás mellett az 5-ös és 6-os pályán várták a rajtot. Ezt követően országos csúccsal aranyérmet nyert a Kós Hubert, Szabó Sebastian, német Nándor, Milák Kristóf összeállítású 4x100 méteres gyorsváltó is csütörtökön a párizsi úszó Európa bajnokságon. Magyarországon az EB-k történetében először győzött ebben a számban.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm slágereihez. És indul a szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: Péntek délután van, és 2-től 4-ig már elkezdtük, 4 óra 7 perc van, és üdvözöllek, Józsi!
2: Én is üdvözöllek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Na, szóval egy kicsit rendhagyó lesz ez a mai alkalom, mert Gabit kivettük a féket a csapatból, vagy hogyan?
2: Ja, azt nem mondom, hogy kivettük a féket, de egy... Na, megjött a hangom.
1: Igen, de próbáltam, hogy tudsz-e hang nélkül beszélni, mert egyébként hanggal mindenkinek megy.
2: Figyeld, van olyan nézésem állítólag, hogy tudok hang nélkül is beszélni.
1: Legalábbis üzenetet küldeni.
2: Igen, igen, igen. Viszont kéz nélkül is tudok, az olaszokkal ellentétben, mert ugye van ez a klasszikus poén, hogy hogyan tudsz lenémíteni egy olaszt, kötözd le a kezét, és akkor nem is tud beszélni sem, tehát ez az egész kognitív dolog. Nos, szóval én azt mondom, hogy Gabi, gondolom, hogy a jól megérdemelt pihenését tölti valahol, de ahogy ismerem,
1: szigetel.
2: Szigetel? De szerintem hallgat bennünket, mert amilyen ezek képes, pontosan azért, mert attól fél, jogosan, hogy amikor nincs itt, akkor beszéljük ki. Ugye ez kicsit olyan ez a szabad péntek adás, mint egy osztálytalálkozó, hogy nagyon ott kell lenned, mert ha nem vagy ott, téged beszél ki mindenki.
1: Igen.
2: Úgyhogy szegény Gabi, sajnálok előre is. Én nem akartam, a strasszivit bele bármi is történik. Illetve hadd kezdek a kedves hallgatóknak egy jó hírrel, azon kívül, hogy rossz hír, hogy mi vagyunk ketten, és Gabi nincs, legyen egy jó hír is. Jövő héten nem leszünk. Tadám! Nem.
1: Igen, mindenki a jó megérdemelt. Hogy hívják, állami ünnepét.
2: Igen, egy augusztus 20-es pénteken?
1: Igen. Nem, az csütörtökön, csak lesz, ugye csak... már a szombatot nem jó, a pénteket már ledolgoztuk múlt szombaton.
2: Így van, így van. Úgyhogy...
1: A legjobb is jobbak.
2: Hát, ezek nem tudom, hogy mennyire van értelme ezeknek a szombati munkanapoknak. Én azt gondolom, hogy népgazdasági érdek nem fűződhet ehhez hozzá, mert ezen a napon általában a magyar dolgozók, nyilván nálunk nem, én meg legfőképp nem, de a nagy általánosságban létszámnak is kevés, nem? Tehát amikor be kell menned szombaton, akkor úgy állsz hozzá, vagy úgy, nyilván vannak olyan munkahelyek, ahol ezt nem teheted meg, de aki teheti, az bemegy, ott van.
1: Vagy be sem megy, mert esetleg kötelező szabadság.
2: Akkor igen, hát nálunk kötelező szabadság volt.
1: Ez azért sokat számít. Viszont azt mondják, nemzetgazdasági szempontból a 4 napos hosszú hétvégék megérik.
2: Mert mindenki költ.
1: Hát így van, megy ide-oda wellness-elni.
2: Jó, hát ez, stb. Egyébként ne felejtsd el, hogy nagyon sok fejlett demokráciában már, ahol igazán működik a gazdaság, bár nem sok van mostanában ilyen, de ott kísérleteztek a 4 napos munkahéttel is, és azt mondták, hogy oké, a 4 nap alatt is, hogy benn voltak 10-12 órát, és sokkal hatékonyabb volt a delikvens, vagy a dolgozó, mint amikor 8-szor akkor járt be. Tehát inkább az alatt a 4 nap alatt többet termelt, mint egyébként az 5 napos munkahét alatt.
1: Megvan a klasszikus példa a bolti zacskós tejről?
2: Hogy? Nincs
1: hát
2: meg.
1: Hát ugye az elején még mossák a rendszert, ezért sok vizet tartalmaz. A végén már mossák, ezért sok vizet tartalmaz.
2: Ezért szerdán, amit töltöttek, csak azt szabad megvenni, szombaton is.
1: Nem, én úgy gondoltam, hogy a napon belül, de hogy nálunk viszont ugye minél több a napkezdés, mert hogyha 8 órát dolgozol, ugye akkor is ugyanannyi a napkezdés, mint hogyha 12 órát dolgozol.
2: Ja, így van. És ugye? Az effektíve, és akkor... tényleg munkával töltött idő, ugye az sokkal több egy napra kivetítve is.
1: Ugye? Tehát akkor jó ez meg, ugye? Na végre valami, ami helyére kerül. Viszont ma nincs Gabink. Nem muszáj olyan elitistáknak lennünk.
2: Tehát lehet, bármilyen hülyeséget beszélhetünk, nem fog kiakadni, igen, nem fog rángszólni.

0: a bizalmi faktor, vagy hogy mondjam, tehát?
1: Hát többet nem isznak az emberek, tehát itt a fogyasztást nem lehet reggel látni, hogy aki addig is sokat fogyasztott, vagy túlfogyasztott, az most is túlfogyaszt. Akinek határozott véleménye volt a világról, most is határozott véleménye, nagyon nagy dolgok nem változtak.
0: Oké, de milyen irányúak? Tehát régen azért elég sokat, hogy is mondjam, hoztál olyan információkat, hogy a fennálló hatalom nem annyira, hát hogy is most, mondjam, tetszett a kocsmának. Most mi a helyzet?
1: Most egy kicsit ez a vonal egy kicsit, hogy is mondjam, tompult. Tehát most azt látom, hogy egy picit még türelmesek az emberek. Tehát hogy 3 hónapja van a Tisza, ezt még szidni lehet, meg van is miért biztos az ember, de most még ez nem sík. Tehát itt még ezzel nem vagy előrébb. Nem, tehát ez a vonal nem annyira. Általában lehet ugye most ugye az asszály. Hát azért a beszédtéma van bőven. Ugye Pakson meg főleg, hát most mi lettünk a világ közepe lettünk gyakorlatilag, igen. Ugye itt mindenki vízügyi szakember lett mostanában, mindenki helikopter, ugye hogy jó volt, vagy nem volt ez a helikopteres dolog, itt is megosztanak erősen a vélemények.
0: Nagy erős is elmondhatod a sajátodat is.
1: Hát igen, van.
0: Sajnos most nincs a Gabi, aki egy kicsit markáns véleményt fogalmazott meg, hadházihoz közel állót.
1: Igen, hogy mondjam, tehát nem akar, nincs itt tényleg, tehát most a Gabiról azt
0: hallom. De nem, most nyugodtan mondhatjuk neki, a véleményét, ő eddig is ezt mondta, hát tehát én most neki, nem érzem kifigurázásnak.
1: Neki, amikor Magyar Péterről van szó, azért van.
0: Na, ez volt egy kicsit erős, tény is valahogy nem a szíve csücske, de ettől független azért abban is mindig van valami, amit mond.
1: Abszolút.
0: Csak nem tudjuk azt, hogy ez most egy kicsit előre szaladtak a szekér a lovakhoz képest.
1: Jó, akkor most arra vagy kíváncsi, hogy ez a helikopteres, hogy ugye lejött és kezeli a helyzetet. Egyébként meg ezt én sem értem.
0: Hát azt nem tudjuk, hogy kezeli a helyzetet. Igen. Maradjunk, hogy a marketing azért tovább is működik, de ez kell sajnos a jó népnek.
1: Nem tudom, hogy ez pontosan kell-e az, hogy ez a one man show menjen tovább. Tehát mindent Magyar Péter old meg. Tehát lehet, hogy itt már érdemes lenne, jó, viszi magával a minisztereket, viszi magával a Ruszin Szendi Romulust, ugye, aki hát ott van és mutatja és vezényli és bemutatja. Tehát azért őket is, tehát van mindig egy B-verzió is megmutatva, de egy picit erősnek, egy kicsit sok ez. Tehát, hogy sosem alszik, fehér vasalt ingében mindig nyilatkozik.
0: Jó,
1: tetszik, amit mond. Tehát nem mondom, én gyakorlatilag ezért szavaztam rájuk, hogy nagyjából ez az irányvonal menjen. De hogy mindig, mindenhol neki kell lenni, egy kicsit, tehát valószínűleg egy később majd ezt visszaveszik.
0: De nem ez, amin én lélek. Most ne értsé félre, én csak fel akarom menteni. Nem erre van a magyar embernek igénye, hogy egy fókusza van, egybites vagyok, én magamból indulok ki, elnézést kérek akkor mindenkitől, és egyre tudunk figyelni, maximum annak az ellentétére, és el kell döntenünk, hogy a kettőből melyik.
1: Hát van azért a tisztakoromban rengeteg olyan arc, aki esetleg képernyőképes, fogalmazóképes. El
0: de
1: tudja mondani
0: mondtam,
1: az esküvét például.
0: Nem tudjuk befogadni.
1: Esküvel, ezt
0: igen, igen, oké, írd fel magadnak. De esküvel. Mi nem tudjuk befogadni a többit. Mi egyfajta kommunikációra vagyunk ráállva,
1: az, hogy kiáll a cár,
0: így van.
1: És elmondja.
0: Ez a magyar néplélek.
1: Ez volt Orbán Viktor feladata,
0: igen.
1: És bármit megoldott.
0: Igen.
1: Azt is, amit nem kell, amit, igen, olyan volt, hogy sósabb, mindent megoldott.
0: Az egyik, de ezt talán a múlt héten is elmondtam, hogy igen. Az egyik köztársasági elnök jelölt, a Romsics Ignác, az valahogy azt mondta, hogy amikor figyelte a finn és a magyar fejlődést, és az valahol a 19. század végén tért el, addig nagyjából mi vezettünk, majd egyenlet volt, és akkor az első világháború után ők mentek főfele, mi meg nem annyira, és hogy egy dolgot tudott különbséget tenni, nem, hogy mi többet iszunk, ők többet isznak.
1: Igen.
0: És lehet azt elviselni.
1: Rohadtak, ebben is jobban.
0: Igen,
1: Finlandia.
0: De még mielőtt azt gondolnánk, hogy ez lehet az oka, hogy egyszerűen az egy szabad paraszti társadalom volt, mi meg egy kicsit olyan jobbágyosak.
1: Elképzelhető.
0: És hogy a szabad parasztnak sokkal több kötelezettsége volt a felelősséget vállalni, és jó döntéseket hozni. A jobbágynak nem volt sok mozgáskere.
1: Ez a kognitív... hogy mondjam, a tömegnek a kognitív önértékelési, ez a veszteség, ez mindig látható, tehát most a Tiszánál is. Tehát ugye egyszerűbb az embernek, nem kell annyit gondolkodni, hozzácsatolódok a nagy tömegekhez, azokat az irányelveket próbálom vallani, vagy azt mondom, és akkor megvan oldva, helyettem is, megmondják, hogy mi az irány. Tehát sajnos mi ebben...
0: Na akkor az én logikám nem rossz.
1: Abszolút
0: tehát lehet,
1: jó.
0: Hogy igazam van, hogy egy száratyúcsra tudunk figyelni.
1: Úgy, de fáj ez nekem, ki kell mondani, igen, Strassi, igazad van.
0: Nem,
1: igen, tehát ez látható.
0: Nekem meg az, hogy abban, amiben igazam van, az fáj nagyon.
1: Igen, és láthatod azt, hogy például a jelen pillanatban is, ugye a választások után ugye 1 millió

0: szavazót vesztett a Fidesz nagyjából, és akkor abban nagy része ugye a Tiszához pártolt át. Tehát ugye ez a kognitív önértékelés, vesztés, ez sajnos ebben belénk van kódolva, de én azt gondolom, hogy minden beszélgetésünk vége ugye az oktatás, hogy merjél önállóan gondolkodni, ha valamit a Facebookon kommentelsz, vagy mit, nézzél már egy picit utána, próbálj meg több oldalról. Egyébként feliratkoztam, tehát a Hír TV-nek vagyok a lelkes táborában, benn vagyok. Na, ez, ami ezt, írd
1: már fel, ezt írd már fel egyszer, ezt a, ki, mert erre is nagyon
0: a DPK, vagy nem, a Harcosok Klubjában, hogy benne vagyok, onnan még, igen, a legnagyobb főnök, az elsőben.
1: Ja, a nagyon
0: tehát helyes, Orbán Viktor szárnyalat nevelkedtem.
1: Igen.
0: Illetve figyelte ott az információkat. Tehát antagonisztikus ellentétek voltak benne, amikor olvastam, tehát egyszer nem tudtam, hogy sírjak vagy nevessek, tehát ilyen meg kellett, hogy hasonuljak, hogy ez most komoly. De ment, és a Hír TV-nél szintén, ugye feliratkoztam, és akkor mondták, hú, mi 300 ezer követő, nem mertem hozzáérni, a fele tiszás, mert ugye pontosan olyan
1: igen.
0: Kíváncsi jóskák, mint jó magam, hogy mi történik vajon ezeken a berkeken belül. Hát
1: de nem ez a normális egyébként, hogy azt keresed, ami nem ráerősít a saját gondolataidra, hogy meg tud mérni, hogy a tiédnek van egy gyengesége?
0: Hát például ebből olyan felmérések jönnek nekem, és ott szavazok is, és például hogy a helikopteres, miért kellett helikopterrel menni? Hát nyilván ott a Hír TV közönsége, az teljesen is. Három olyan lehetőség volt felkínálva, ami nem is volt az opció, amire én gondolok, az nem is volt benne.
1: Hát valószínű azért, mert ilyen volt, megtanulták, hogy hívták ezeket, kommentek.
0: Nem csak a kommentek, mi volt ez, amit körbe küldtek,
1: nemzeti... Igen. Konzultáció.
0: Igen, tehát ezen a tematikán keresztül és ezen a szemüvegen keresztül próbáljuk most is nézni a világot egy ekkora vereség után, tehát nem lehetne tanulni. Jó, nyilván, ugye elmondta talán az utolsó tusványoson, mert ugye nem tudom, hogy lesz erre még pénz, vagy nem. Az utolsó nagy tusványoson, ugye Orbán Viktor, hogy nincs idő most az önmarcangolásra. A
1: sebek nyalogatásra.
0: De ez mi? Tehát egy ekkora történelmi vereséget szenvedek, én vagyok a vezér, mindent magamra húzok, és amikor ekkora bukta van, akkor elmegyek ezért a Trombita Fesztiválra, mit tudom én, Szerbiába.
1: Jó, és ő az irányt megadta, a többiek tudják, hogy merre kell menni, ő most megfelelő emberekkel, világi Oszkár.
0: Igen, azok, hát milliárdosokkal lement, jó volt, örülök, hogy jól érzi magát, nagyon-nagyon jó, tehát még amíg lehet.
1: Hát és a kultúra mindenkinek jót tesz.
0: Tegye meg, neki is kell a pihenés. Erre vártunk már nagyon régóta.
1: Igen. És most, hogy a jól megérdemelt pihenéséhez csak támogatni tudjuk. Na jó, figyelj, akkor még azért folytatjuk, mert ezek érdekes dolgok, és addig akkor egy kis Alefárben következik.
2: Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.

0: Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Egy kis táncolni akarás után és dinnyelvés, mert ugye ha netánten elakad a szavam, az azért van, mert összefolyott a nyálam a Józsi dinnyéjére, egészségedre.
2: Jó, hogy nem a Gabi Julit, mert a Gabi dinnyéjére is folyt volna össze, otthon kaptál volna, érte, de...
1: Józsikám,
2: látod? Figyelni kell.
1: Amiket te ki tudsz hozni azért helyzetekből, az nekem vigyázni kell arra, hogy mit mondok. Strasser dinnyékről beszéltem.
2: Egyébként azért is kell vigyáznod erre, mert például szoktam nézni a Pakson, hallottam, stb. Ezeket, és volt olyan kommentelő, hogy jaj, miért az erőművel foglalkozik a paksi önkormányzat, amikor ez egy, mit tudom én, amúgy is, és mivel kéne foglalkozni? Utak, járdák felült, stb. És figyelj, volt egy ilyen, ami meg lettél szólítva.
1: Én?
2: Igen, hogy egyáltalán kell-e a Paks FM.
1: Ja, igen.
2: Olvastad?
1: De nem, ezt nem olvastam, az ilyeneket rád bízom, mert hozok majd.
2: Nagyon jó, mondjuk, tehát mit anyánkos, tehát nagyon, vagy mi hazánkos, tehát nagyon,
1: pedig,
2: nagyon.
1: Pedig ők is megkapták mindig is a lehetőséget, tehát nincs ezzel egyébként semmi gond.
2: Jó, de hogyha nem, tehát ez nem azt a politikai nézetet, vagy nem azon az oldalon játszanak, ahol mondjuk jó magam, elhiszem, hogy sírtő lehet, hogy na ez a nagy pofája Jóska bejön, és akkor miket mond.
1: Jó, az igen, de én szeret... annyira visszafogott vagyok, és annyira hülye gyerek vagyok, én mindenkire annyira nyitott vagyok, tanítsál, mit nem látok jól.
2: Igen, én is azt mondom, hogy akkor álljunk le, beszéljük meg, mondd, hogy mit szeretném, mi nem, és akkor mindig az az egyik ilyen beszélgetésnél oda is írtam, hogy igen, imádok itt macska körömbe vitatkozni, mert pontosan kiszámítható a reakció, jön a röhögős jel. Tehát nincsenek pro-kontra, vagy érvek, vagy esetleg az AI-ba beüti, vagy nézzen utána, mert nem egy nagy vászisz, és akkor, de még az se. Hőgőse, le van tudva, hello, szia. Ezekre nem tudok mit kezdeni. És akkor pontosan itt volt az, hogy a Paks FM-re is szükség van-e. Én úgy gondolom, hogy minden médiumra szükség van, minden glínumban lehet tájékozódni, mindenki jó valamire, ha más nem elrettentő példának. Más, én úgy, ezt is meg kell hallgatni. Mind, ahogy én is például nem mondom, hogy a Hír TV-t zárják be. Inkább kíváncsi vagyok, hogy ott mi zajlik, mik a napi politikai hozzáláshoz.
1: Hát mik a narratívák? Nagyon egyelőre, fontosak egyébként, nagyon érdekes.
2: Egyelőre mert... még a vesztes oldalon, az mostani ellenzék oldalán, még mindig a sértettséget érzem, és a frusztrációt.
1: Miért te is az lennél, hogyha csupa nagy dolgot és jó dolgot akarsz kommunikálni, csinálni, és akkor nem értik meg ezek az ösztönlények, ezek a véglények azt, hogy egy nagyívű gondolkodás mellett az ő kicsinyes legyen, nem tudom én, kaja, pia, ól, tehát mint a disznóknál, és akkor ennyire ösztönszinten vannak, miközben nagyívű, hosszú távú gondolatok,
2: nemzeti megmentés. Tehát nem vagyok elég nemzeti. Nincsen.
1: Hát nem vagy elég nemzeti megmentő.
2: Értelek.
1: Hát, és ez a kérdés.
2: Jó. Fél, nem fog tudni sose úgy gondolkodni.
1: De nekem ezzel sincs bajom egyébként, csak soha nem hajlandó senki elmondani, hogy hol vannak azok a töréspontok, amiket én nem látok. Mert akkor mindig jönnek a tudjukik, de én nem tudom. Segítsetek rajtam.
2: Igen.
1: Név szerint, ha lehet. Vagy tudod mit? Ha csak keveset tudsz nekem, az is elég, csak adjál nekem segítséget.
2: Na jó, ugye nem támpontot. Lehet, hogy most mi nem értjük meg a magyar néplelket, mert volt egy ilyen...
1: Most megint ilyen kézen, hogy
2: lehet, hogy mi nem értjük meg. Így van. Vagy annyit értek hozzá, mint ló a mozijegyhez. Mekkora hasonlat volt ez, ugye Márta Imre, mikor elmondta, hogy a paksi vezetés. Tehát itt azért elég kemény dolgok hangoznak el. Egyébként meg, ha már Márta Imre, meg ugye ez az egész erőmű dolog, létezhet az, hogy 2018-ban többen is jelezték az erőmű akkori, stb., hogy nem lesz jó. Tehát most a Paks 2 is eléggé necces.
1: Szerintem a szakma tudta.
2: Na, de hát ha a szakma tudta, tehát ezt sose értettem, tehát én, ha otthon vagyok, tegyük fel, és látom, hogy kezd a plafon repedezni, meg így, akkor megelőzöm a bajt, alátámasztom, kijavítom, stb.
1: Igen, de te otthon akarsz maradni. Itt mindenki úgy él, hogy utánam az özönvíz.
2: Na, de azt
1: az
2: nem...
1: állami cuccoknak sajnos ez a velejárója.
2: Jó, de akkor visszakérdezek. Ki a felelős? Miért nem lehet megegyezni? Vannak ott emberek, akiknek nagyon-nagyon vastag fizetést kaptak, pontosan azért mindig az volt a duma, hogy mert ők vállalják a felelősséget. Hát olyan nincs, hogy megkapod a fizetésedet, aláírod, ott a neved, ott a bizottságban a neved, ott van, és akkor amikor meg tehát a tejszínhabot elviszed, amikor meg jön a fekete leves, akkor meg, hát az nem is én voltam. Tehát ezt kéne egyszer
1: nem,
2: már...
1: Nem, igazad van.
2: Kicsibe és nagyba is.
1: De ehhez zárni kéne a szakmának. Erről a múltkor is beszéltünk, mert itt nagyon sokszor olyan vezetők is vannak, és elnézést kérek egyébként mindenkitől, mert egyszerűen vannak, akik elfáradnak, és már nincs kedvük küzdeni, tehát most ne értsen félre senki, akinek nem inge, ne vegye magára. Tehát ez tényleg nagyon fontos, és tisztelet a kivételnek, aki nem karrierista. De nem egyszer se kétszer látjuk azt, hogy azért kapod a fizetésedet, hogy a politikát kiszolgáljad, nem feltétlenül a szakmát.
2: Oké.
1: De ha a szakma... Az állami vállalatoknál, bocs.
2: Jó, a szakma, akkor nevezzük meg. Ugye Márta Imre mondta, hogy Süli Jánosnak küldte ezt a levelet. Akkor Süli János miért nem reagálja le, hogy jó, de én megpróbáltam ezt meg átvinni. Mert ez
1: megkerestük a Jánost, azt mondta, hogy nagyon szépen köszönöm a megkeresést, de egyszerűen
2: nem foglalkozik vele.
1: Nem. Ő nagyon szépen elmondta, amiket el kellett mondani, de azt mondta, hogy őt már fele nem tartja hitelesnek, mert úgyis azt fogják mondani, hogy politikusként nyilatkozik, tehát így nem látja értelmét. Tehát pontosan a vitakultúránk hiánya, mert egyébként tök normális lenne bejön, én igen. Nagyon jó szakembernek tartottam.
2: Én hiányolom ezt egy picit.
1: Igen, és mi meg is kerestük, mert megkerestük, de azt mondta, hogy higgyétek el, nem lenne jó vége. Nem az, hogy itt közöttünk, hanem egyszerűen, hogy kommentől kezdve, tehát nem azzal vitatkoznának, ami, hanem az, aki. Most bocsánat, érte.
2: Értelek, ez baj.
1: És ez gáz.
2: Hogyne, ez baj, tehát én azért szoktam...
1: Hát nem lehet szembesíteni egymással a kijelentéseket, most bocsánat, érte. Mert ugye Aszódi is mondta, a igen. Márta is mondta, és biztos
2: vagyok
1: benne...
2: Mindenki azzal a farmával jön elő, hogy ő bizony megmondta előre.
1: És lehet, hogy tudták, hogy a János nem fog bejönni, tehát azért mondtak nevet, hát, hogy még hitelesebb legyen.
2: Jó, nem feltétlen hozzánk, hanem bárhova, tehát az országos médiában. Az országos médiában lett megszólítva.
1: De mi tudjuk, hogy meghívtuk. Az, hogy más meghívta, azt nem tudjuk. Érted? Azért értem. Nem tudunk felelősséget vállalni. Hát figyelj, azért tudunk mi olyanokat mondani, amiből országos hír lesz. Tehát azért, amikor a paksi fociról van szó, és a Bognár Gyuriról, akkor már sikerült egyszer-kétszer túllőnünk. Tehát igen. Lehet, hogy ebben is sikerült volna.
2: Hát nem biztos, hogy ez a cél.
1: Nem. Nekünk biztos, hogy nem. Nekünk az lenne a cél, hogy világosan lássuk, és tudjuk meg, hogy nem az, hogy ki a felelős, lehet, hogy ez is fontos. De mik azok a mechanizmusok, amelyek akár a szakmát eltérítik a szakmát. Mert én tudom, én hallottam itt rengeteg olyat az elmúlt időszakban, hogy mit kéne csinálni. És úgy néz ki, hogy sajnos ezek be is érnek.
2: Főképpen, ami elmaradt. Mit hát kellett
1: igen,
2: volna?
1: Igen, és ez nem jó. Tehát éppen mondták, hogy a magyarok akkor termelnek áramot, amikor olcsó, és akkor vesznek, amikor drága. A csehek pont fordítva csinálják, és mennyivel jobban élnek belőle.
2: Hát természetesen, mondjuk a cseheknél is most egy-két vízerőmű leállt.
1: Hát jó.
2: Pont
1: hát
2: a mai napon, de hát mondjuk ők vagy valahogy kibírják, meg ez az ő problémájuk.
1: Igen.
2: Ez az űrge gondja, hova teszi a földet. Mi nekünk a saját, mi hova tesszük a köveket, ez meg a mi gondunk.
1: Igen.
2: Ugye hát itt visszakanyarodva erre, mit szólsz ahhoz, hogy a holnap délelőtre ugye a pártelnököket meghívta Magyar Péter Paksra.
1: És szerinted itt lesznek, illetve hát nem csak vagy a pártelnököket.
2: A pártelnököket. KDNP, így Fidesz.
1: Így került bele az Orbán Viktor is?
2: Igen, tehát Fidesz, KDNP, Mi Hazánk. Hát egyik sem megy el, természetesen ez várható is volt, de hát ez egy nagyon jó, hát az megint egy kis politikai fricska, hogy el lehet mondani, majd holnap lejön, és akkor majd elmondja Magyar Péter, lám, ennyire foglalkozik az ellenzék a magyar problémákkal. Jó, mondjuk a meghívó benne volt az, hogy bemutatja.
1: Én sem leszek ott.
2: Nem, a jelenlegi megoldást azokra, amiket ti nem csináltatok meg 16 évig. Tehát most erre az invitálásra ki az, aki ugrik, hogy hú, de akarok...
1: Vállalni a felelősséget.
2: Orbán Viktor eddig is ugye mindig, tehát foci VB... Ja, és akkor a kommentek voltak, hogy ha foci VB döntőt rendeztek volna Pakson, vagy Trombita Fesztivált, lehet eljött volna. Tehát mindig van egy-két... De a legnagyobb komment ugye az volt, amikor ment ez a helikopterrel, jön meg nem jön, meg na, érdemes volt, stb. És azért ott mellette megjelent az, hogy egy mikrobusszal jött le az egész kormány. Tehát nem mindenki külön levezettette magát, meg motoros rendőr, meg lezárások, meg anyám kínja.
1: Meg villogó.
2: Beültek az autóba, lejöttek itt, megbeszélték, hogy meg kell, hazamentek, az egész kormány, és akkor még egy helikopterrel, ami az én meglátásom szerint, ha nem lesz ez rendszeres, és nem lesz ez, nem bevásárolni jár vele, vagy nem a családot fuvarozza a foci meccse, vagy ide-oda, addig ez akár indokolt is lehet, hogy miniszterelnök egy katonai géppel, egy atomerőművi válsághelyzethez lejön. Tehát lehet egy ilyet így is nézni, lehet úgy is nézni, hogy na, ez is kezdi a luxizást. Itt van a Fidesz 2.
1: Tehát ez azért az esküvőre, igen, tehát azért ezt ne felejtsük el. Kérdés, hogy volt-e létjogosultsága, de azt gondolom, ha ez lesz a legnagyobb hibája, akkor ez egy sikeres ország.
2: Mi lesz a folytatás? Tehát várjuk ki. Én azt gondolom, hogy a kritikákkal persze nyilván lehet azonnal ráugrani, az ellenzéknek ez a szerepe. Legyen, hívja fel a figyelmet azokra, hogy ne, hogy jó irányba menjünk, tehát kell a fék és kontroll, mert ilyen pillanatban nem nagyon van a közvéleményen kívül, ugye a parlamentben, mert ugye bármit el lehet vinni. Na de nem is érdekes, ez a lényeg, hogy ugye volt ez a fotó, és ki volt téve, hogy indulunk Paksra az egész kormány, és valaki hozzáérte, remélem a vak vezet.
1: Jó, hát ezek...
2: Persze. De én imádom. Tehát ezeket a
1: szerintem ezeken nem kellene egyébként megsértődni, és az ilyet el kéne tudni engedni akkor is, amikor ezek a, ez nem body shaming, hanem tehát tegyük fel, hogy nem annyira szereted a
2: nekem ez belefér.
1: Nekem is.
2: Nekem ez belefér, amikor velem élcelődnek így, és azt mondom, és jó poén.
1: És az is belefér.
2: És jó poén, akkor azt tudom, hogy oké, rendben. Tehát,
1: legyen benne egy kis szellemesség, igen.
2: Szerintem nem hiszem, hogy ez bántó. Kicsit átestünk a ló másik oldalára, már nem lehet viccelődni a melegekkel, nem lehet viccelődni a
1: De most ez mennyire viccesebb így, hogy tulajdonképpen lehet, ha rossz májú vagyok, akkor tényleg azt szeretném, hogy a kormány, hát hogy is mondjam, úgy bukjon meg, hogy hát megdöglik, már bocsánat a kifejezésért, de nem azt mondom, hogy dögöljetek meg, zuhanjatok le.
2: Azt remélem a vak vezet.
1: Már bocsánat, igen, tehát azért egészen más, nem?
2: Így van, és imádom ezeket a kommenteket. Van egy-kettő teli találat benne. Mondjuk sajnos a nagy része még mindig a feltétlen elfogult indulat és gyűlölet, ami nem
1: lenne. Hát ilyenek vagyunk, frusztráltak vagyunk. Tehát igen. Változtatni kéne ezen az egészen, de ha már itt tartottunk, akkor Dunánál majd a kavics kérdést is azért fel kéne tennünk.
2: Hogy a kő honnan lesz?
1: Igen.
2: Hát nem
1: igen.
2: Abból a bányából lesz, ugye?
1: Igen, ahogy... de utána meg, hogy a felajánlások, meg az osztrák, meg a...
2: Hát ez egy nyílt üzenet volt, ugye azt mondta Magyar Péter, hogy
1: na de erről beszéljünk érdekes. A következőben, mert megint beszélgettünk már egy ideje, úgyhogy majd utána azt hiszem, innen folytatjuk. Szabad fél.

0: szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: Na, folytatódik a szabad péntek, Józsival vagyunk ma ketten, úgyhogy egy kicsit tényleg szabad péntek van, és egy kicsit akár kocsmásra is vehetjük a történetet, legalábbis a kocsma hangjára. De ott tartottunk, hogy most
2: mi helyzet... Kis csónakom leng a Duna vízén. Ja, azon most...
1: az most egy kicsit sajnos durvább a helyzet. Na, szóval ott tartottunk, hogy mi van a kavicsokkal.
2: Mármint? Milyen kavicsok?
1: Hát a felajánlásokkal.
2: Tehát ja, igen, akár... igen, igen. Tehát ugye itt volt azért egy meglehetősen határozott felkérés, vagy frivol megjegyzés, hogy ugye a Strabag volt az első.
1: Jogos?
2: Én azt gondolom, hogy
1: neked
2: igen.
1: Neked eszedbe jutott volna egyébként, hogy elvárod magyar vállalatoktól, hogy odaálljanak, miközben ők adót fizetnek, egy csomó más helyen...
2: Nem elvárás. Nem elvárás.
1: Na, ezek szerint a Józsi rosszat szólt, úgyhogy már jönnek is neki az utasítások.
2: Nem elvárás, de amikor ugye arról volt szó, hogy az Orbán rendszert kialakítja azt a nemzeti, és nagybetűvel felelős tőkés rész, réteget, vagy vezető réteget.
1: Te még a gazdasági vetted, réteget. Vagy mi? Bár de, te az elején ezt támogatod.
2: Komolyan, igen. Én azt gondoltam, hogy ezzel a kétharmaddal, ezt végrehez
1: lehet vinni. Te mindig a dél-koreai példát hoztad, emlékszem.
2: Igen. Igen, mert pontosan ott is, ők ezt meg tudták csinálni.
1: Hát ez az, hogy ők meg tudták csinálni.
2: Hogy ugye volt az, hogy oké, tehát ugye, hogy lehet, tehát támogassam azt, aki erre alkalmas, legyen óriási koncernek, legyenek, meg nem tudom még, amik viszont viszik az ország gazdaságát előre, tehát a piaci helyzetben megállják a helyüket, termelnek a magyar államnak, tehát adót fizetnek az embereket, stb. Tehát nincs nekem ezzel a koncentrációval semmi bajom, nem baj, hogyha ha globálisan van 5-8 magyar globális vállalat, viszont hasít. És társadalmi felelősséget vállal azzal, hogy adót fizet be, meg ha baj van, akkor segít. Létrehoztuk ezeket, és gyakorlatilag egyszerűen kiürült
1: létrehoztuk őket, hazafi... csak ez volt a duma?
2: Hát létrehoztuk őket, tehát vannak, csak hát nem felelős. Az a baj,
1: de
2: hogy
1: bocsánat, ezek csak az a baj, hogy csak abból tudnak élni, hogyha a magyar, lejtős pályán fociznak.
2: A piacon nem tudnak létrevenni. Tehát eleve rosszul lett összerakva, tehát ez egy szivacsos szerkezetű az egész, nincs ebbe tartás, nem tud. Hát nem tud, vagy a májunk, attól, ha már a kocsma hangja. Ugye nem tudnak a piacon megélni, ez szinte és többször, biztos, és ezt többször is láttuk is már, tehát egyszerűen nem megy. De ha már itthon van, és akkor ilyenkor kellene az, hogy oké, én vagyok az, aki igen, jól járt ezzel a rendszerváltás.
1: De akkor nekem ez jár.
2: A társadalmi felelősségvállalás az, ami nincs. Tehát ezért nem mindegy az, például, hogy valaki egyszerűen csak tőkés, vagy, mint általában fejlett nyugati országokban, felelősséget is tud vállalni. Tehát nekem az sem lenne baj, ha királyság lenne, esküszöm, ha az a király normálisan vezetné az országot, és látom azt, hogy itt azért szépen ketyegnek a dolgok.
1: Vagy te vagy a király.
2: Tök mindegy, hogy ki a király, de te nem érdekel. Legyen neki nagyon-nagyon jó, hogyha az országot viszi, és olyan dolgok történnek, ami nekem tetszik, vagy kevés olyan dolgok történik, ami nem tetszik. Na, de ez nem így történt, hanem megtörtént a tőkésítés, hogy nem a Orbán Viktor legjobb barátja, ugye Mészáros Lőrinc a lánya, a minden, és ugye ilyenkor szoktam idézni Bödöcsnek az egyik kedvenc mondását, hogy mindenki milliárdos lett, hol van a pálya a fociban, hol
1: felcsút.
2: Felcsúton még az a patkány is, amíg átszaladt egyszer a bádok tetőn. Tehát aki bármilyen kapcsolatba került Orbán Viktor, milliárdos lett, és az a baj, és ez sem lenne bajom. Nem, ha tényleg az ország veje, a Tiborc ekkora talentum, ha bánom én, legyen az övé, amit csak akkor működtesse rendesen, de nem ment. És ilyenkor, amikor ezek az óriási vállalatok, a NER, tehát Nemzeti Együttműködés rendszerében fölhízlalt vállalatok igenis vállaljanak felelősséget, ha baj van. Most lehetne megmutatni, hogy ki a Jani, nem?
1: De figyelj, most ez egyébként érdekes.
2: Nem elvárható, de ez és ahogy megemlítette Magyar Péter a Strabagot, aki egy osztrák vállalat, ő egyből tudott lépni, mert náluk ez működik.
1: Hát van kultúrája.
2: Van kultúrája, akkor miénk is elkezdtek kapkodni, mikor mondta, hogy hello, ti hol vagytok? És akkor most kezdenek, hogy jó, akkor hozzuk a követ, meg a fuvartájuk, meg stb. És akkor most próbál a V-híd, próbált, ugye. Na de eddig...
1: Garancsi.
2: Igen, de eddig. De miért kell ehhez, miért kell ideig eljutni?
1: Szerinted egyébként a vejekről érdemes beszélni, mert ugye Trumpnak a vejéről egyre többet beszélnek. Most éppen a tesó, vagy a vejének a tesója vette meg a Lakerst, ami a legnagyobb sportbiznisz eddig. Vagy ott van például a Erdogánnak a veje, aki az MIT-n végzett, és állítólag a világ legjobb drónjainak egyikét rakta össze Törökországban. Már most az ő vezetésével, vagy irányításával, nem mint mérnök, hanem mondjuk ez volt a feladata.
2: Egyébként nem szabadna, hogy ez számítson. Tehát, hogyha tényleg
1: már,
2: van...
1: Már, hogy ki-e valakinek?
2: Kinek a ki-e, igen. És úgy, ez pro-kontra. Tehát engem nem zavar, ha Orbán Viktor veje és egy óriási talentum is tényleg marhára ért hozzá. Bánom én, hogy kicsoda, kinek a ki-e. Csak vállaljon felelősséget, és adót fizessen. Tehát ne az én adómból hízlaljuk fel, aztán úgy marad, és utána mentem ki a pénzemet, meg megyek ki én is, meg stb. Tehát egyelőre most ezt látjuk.
1: Hát a Mária Teréziának a férje akkor a vállalkozó volt, most ez így hülyén hangzik, hogy egymaga 20 ezer katonát állított ki, ami azért akkor nagyon nagy. Azt hiszem a rendek...
2: Na, de nem azt mondta, hogy jó, hát én nem foglalkozok az ország dolgaival, és akkor
1: hanem
2: kiállította. Tehát ezt kellene. És egyébként meg ugye most azért a követ is meghoztuk, nem abból a bátyával, amit említette is, úgyhogy elkészül a fenék.
1: Akkor tehetem én azt, hogy nem, mert ugye most a közbeszerzés is nagy sztorik voltak a héten. Tehát vasúti híthegesztésben Mészárosék nyertek egy komoly
2: tendert
1: ugye, a Gyesev vonalon, mert nincsen alternatívájuk, és de egyébként régebben volt a pályázat meghirdetése. Ennek szabad számítani?
2: Hát, figyelj, én azt gondolom, hogy kezdjünk egy új időszámítást, pályáztassuk meg. Ha minden megfelel, és ő hoz a legjobb minőségi munkát legjobb áron, miért ne csinálhatná? Az, hogy előtte mi történt, az, ez semmilyen szinten nem befolyásolja. Attól még ugyanúgy a számonkérés és az ezzel járó büntetés, hogyha feltéve, és bár meg nem engedve, és így volt, akkor az kapja meg. De attól még induljon el. Egyébként meg ezt a MÁV hegesztési, meg javítási munkát is azért nyerte meg ugye Mészáros cég, mert nem tudom, hogy van egyáltalán másik.
1: Nem nagyon, mert ugye beszámították
2: ezeket, a MÁV-ét. Ezeket beolvasztották. Én úgy gondolom, hogy meg kell várni, amíg a NER rendszere szétbomlik, mert ugye ezek úgy jöttek létre, hogy voltak tehetséges vállalkozók, kisebb üzemegységek, amiket ugye maguk alá söpörtek, és akkor ezt most kevésbé nyereségesen működtették. Meg kell várni, amíg ez szétbomlik, ugyanúgy meg fognak jelenni azok a tehetséges vezetők, akik ezekből a kisebb egységekből nyereséges kis... És elindul újra a verseny, de ez idő.
1: Hát vagy kiderül, lehet... hogy tehetséges menedzserek a
2: nervok. A mostaniak. Hát az is lehet. Bánom én, de ne... Tehát a piac majd eldönti.
1: De hogy fogod tudni azt megmagyarázni, azt, amit eddig csak kétszer akkora áron tudtál háromszor hosszabb idő alatt megcsinálni, arra most képes leszel fél áron, fele annyi idő alatt?
2: Ha mostani tendert fele annyi idő alatt és fél áron megcsinálja, azt nem kell magyarázni. Azt kell magyarázni, hogy az előző miért. Hát bánom én.
1: Egyértelmű.
2: Hát akkor viszont volt érdelme az egész rendszerváltósdinak.
1: Vagy... Hát hogyne.
2: Hát ez a cél, hát ez volt a cél, hogy legyen. Egyébként ez kicsibe, tehát a Paksi önkormányzatnál is szemmel látható, hogy nehézkesebben mozognak a pályázatok, stb. Viszont teljesen tisztességesen fut minden.
1: Így van, tehát hogy nagyjából, legalábbis egyelőre még nem hallottunk mást, vagy a kocsmában mondanak?
2: Hát a kocsmában, de járnak olyanok, akik ott dolgoznak, akinek az asszony ott dolgozik, tudod. Tehát...
1: Ja, hallotta valakitől, hát akinek igen. A szomszédjának a nagynénye az nem, egész nem, közel
2: nem,
1: van a
2: nem, tűzhöz. Nem, ez közelebbről van, amikor az asszony dolgozik ott, akkor az...
1: És most panaszkodnak?
2: Az önkormányzatra?
1: Igen.
2: Nem.
1: Tehát mert tudom, hogy nem egy sekét példát hoztál, amivel itt szembesítetted a képviselőket, hogy ennyiért a két kezét hátra teszi, a feléből megcsinálja rövidebb idő alatt.
2: Ez régebben így volt.
1: Erre mondom, tehát ez
2: konkrétan. Hát mert akkor az úgy működött, mondok valamit, egy pályázati meghívás, hogy oda hívták a kivitelezőt, aki meg akarja csinálni, mondjál rá valamit, hoztak két ellen ajánlatot, az jót szakát, két hét múlva nekiállt. Most már ez nem így van. Most már 20-at hívnak meg, mert nyílt pályázat van. Tényleg meg kell nézni azt, hogy ki a lehető leggazdaságosabb és a legjobb választás. De ez mind idő
1: és
2: munka.
1: De ez lenne a feladat, nem?
2: Hát eddig is. sose kellett volna máshogy működjön.
1: Viszont azért gondolj bele, lehet, hogy a végén majd azt fogjuk megkapni, hogy az időpénz, és amennyivel drágább volt, annyit megspóroltak nem. az időn.
2: Ez jó, jó, jó lenne, de nem.
1: Nem.
2: Nem jó, tehát a maga az
1: a... Jött össze, pedig jó próbálkozás volt, nem?
2: Igen, az a különbség, az a delta, ami ugye itt az idő és a bekerülési hányad, nem.
1: Tehát ez nem akkor jó, oké, ez csak azért...
2: Szép próbálkozás biztos, volt, beírjuk, de nem.
1: Nem, mint hogyha érdekelt lennék a mentésbe, de igen. azért minden verziót játszunk végig.
2: Igen, tehát. És ha már önkormányzat, nem tudom, van-e annyi időnk rá, ugye, hogy,
1: van, mert most egy
2: hogy itt azért volt egy sajtótájékoztató, az alpolgármester úr ugye elmondta, hogy felszólítja a kormányt, a paksi önkormányzat, ugye három alapillér, az a környezetvédelem, az valamilyen szinten, meg azt, hogy az ország energiaellátása, stb. Ezekre.
1: De ez mind az atomerőmű kapcsán.
2: Atomerőmű kapcsán, természetesen. Ugye? És nyilván az atomerőmű kapcsán azért is érintett az önkormányzat, mert ugye a melegvíz és a melegvíz szolgáltatás is ugye onnan jön. És hogy mondjam, nekem volt egy olyan diszonáns érzésem, hogy most ez tényleg, tehát amikor, tehát ez olyan, mint amikor megy a május 1-i felvonulás, és oldalról becsatlakozok egy zászlóra, és elkezdem ugyanazt mondani, tehát olyan mindegy. Tehát, ezzel nem vagyunk előrébb. Tehát az atomerőm, vagy a válságkezelés szempontjából az, hogy most itt a paksi önkormányzat izmozott egyet, és elmondta, hogy hú, most akkor ezt most jól felszólítunk, vagy stb. Tehát nem látom azt, hogy ez most bármilyen pozitív hozadéka lenne. És ebben munkát raktak, összerakták, stb. És annyi mással lehetne foglalkozni. Nem lehet azt nyilatkozni, hogy egyetértünk, és ráadásul olyan gyorsan kezelik.
1: Hát de nem lehet, hogy az a baj, hogy nem nagyon van például, nem tudom, hogy így van-e, de azért hallottam már arról, hogy egy ilyen helyzetben talán azért érdemes lenne a várossal is együttműködni.
2: A kérdés az, hogy...
1: És akkor én szólok, hogy én is itt vagyok ám, tehát nem lenne baj, hogyha mondjuk a tájékoztatás közvetlen lenne, ha két szót szólnánk egymáshoz.
2: Természetesen ez jogos elvárás.
1: És nem tudom, hogy így van-e, de hallottam ilyeneket.
2: Értem. Tehát mármint arra gondolsz, hogy a Tisza kormány és igen, a paksi önkormányzat
1: közötti. A kormány és az önkormányzat
2: a kormány, közötti. Hát most, igen.
1: Nincs jelentősége az, hogy milyen, igen. A mindenkori kormány.
2: Én nem tudom, és most esküszöm, nem merem ezt pontosan állítani, de ha jól tudom, heti rendszerességgel találkozik a 03-as körzet képviselője.
1: Jó, nem 07-es.
2: Igen, megy be, és minden héten, mit tudom én mondok valamit, hétfőn 7 órára megbeszélést tartanak, hogy tehát ennél mit akarsz még? E-mail, telefon, de és még személyes is.
1: Most, hogy azért az ország közepe paks lett, szó szerint.
2: Igen.
1: Minden szempontból, és egyébként nem vagyunk tőle annyira
2: messze. Tehát te azt mondod, hogy ez egy jogos figyelemfelhívás volt?
1: El tudom képzelni.
2: Meddig jutott ez el? Tehát azon kívül, hogy mit itt Pakson tudunk róla, ebből lett-e bármi? Tehát a kérdés az, hogy elérte a célját.
1: Jobb is, hogyha nem egyébként, de nyilván azoknak, akiknek szólt, mert az, hogyha ez egy kicsit nagyobbat szól, nem biztos, hogy szerencsés lenne ebben a helyzetben, ezt próbáltad te
2: szerintem
1: mondani.
2: Igen.
1: De lehet, hogy azoknak a füleknek, most azért látjuk, hogy most ne értsé félre, a kormányzás egy része azért elég sok, hát hogy is mondjam, néphangot meghallott az elmúlt időszakban. Mi van, ha ez is ilyen? Tehát, hogy nem lett X-ből miniszter, Y-ból.
2: Persze,
1: nem tudom, hogy én, nem. Tehát, hogy most tudod, tehát, hogy igen. Vannak
2: életezetek. Nem lett sakkozó a hát az köztársasági elnök.
1: Ott más, igen.
2: Nem mondom, tehát az, hogy nincs értelme, nem azt mondom, én nem látom azt a dinamikát, ami alapján ez működik. Tehát annyi mindenre lehetne. Hát itt a főutca felújítás például, akár szakaszosan is hallottál róla, hogy
1: jó,
2: tervek vannak?
1: Jó, de a főutca az alapvetően nem is a miénk sok szempontból, tehát hát, érted?
2: De az előző részét megcsinálták, az a miénk volt, ez a másik vége még nem a miénk.
1: Hát,
2: de az elkészült, ez nem készült el.
1: Jó, hát
2: ez a különbség. És nem tudom, hogy van-e ebbe valami, vagy
1: Jó, de ha nem tudjuk, hogy mi lesz Paks 1-jel, Paks 2-vel, azt se tudjuk, hogy meddig fogunk tudni nyújtózkodni.
2: Hát azért
1: lehet,
2: kellene
1: ezeket
2: most.
1: Kellene így jól megbeszélgetni, hát nem tudom én, ügyesen.
2: Tehát most lehet, hogy pont az a cél, hogy most ugye mindenki Paksra figyel, hogy a paksi önkor és a paksi lakosokra is felhívna a figyelmet, hogy hát azért mi itt létezünk, vagyunk, stb. Itt vagyunk azért a veszély árnyékában, mert valljuk be azért egy atomerőműnél, amikor úgy van, hogy hát most le kell állítani, nem kell, volt-e már ilyen, stb. Azért ez nem egy játék, és mi itt élünk közvetlen az árnyékában. Tehát azért ezt hozzá lehetne tenni, hogy azért Paksra egy picit lehetne többet hozni, jobban odafigyelni.
1: És
2: nem
1: hát
2: Lehet, hogy ez volt a cél, hogy ezért volt ez a kis meldöngetés, hogy hát azt jól fölhívjuk a figyelmet a kormánynak, hogy aztán most
1: itt
2: aztán...
1: Itt vagyunk mi is.
2: Igen.
1: Tehát lehet, hogy
2: ez a módja, hogy egy válságkezelésre,
1: én csak ami
2: amúgy is működik. Tehát...
1: Hát reméljük, de nem mindegy, hogy a végén mondjuk, mert azért ezt a minden rendben lesz, akkor is Paks ezt nagyon meg fogja érezni, tehát mondjuk a bevételein, stb.
2: Igen, keresztül. Hát most ugye elkezdték ugye a Paks 2-t is, hogy kivitelezhető-e ebben a stádiumban, ezzel a rendszerrel, hogy megtervezték a nyomott vizes rendszerrel, hogy átfolyósba, hogy hűtőtorony, akkor viszont más a költség. Ugye most a Rosszatom is elkezdte, hogy üzengetni, hogy akkor ezt üzente a Rosszatom, és azt majd átbeszéljük.
1: Jó, de most akkor egyet jöjjenek a hírek, jó? Meg egy kis reklám, és akkor
2: utána... Mit üzent a Rosszatom?
1: Folytunk. Majd mindjárt innen
2: ezzel
1: folytatjuk.
2: Jó.
1: Oké. Okay. Szabad péntek!

0: Szabad péntek. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megjelent az afrikai sertéspest is Baronya vármegyében. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint két házi sertés állományban, Drávafokon és Okorágon mutatták ki a betegséget. Az érintett telepeket azonnal lezárták és megkezdték a járványügyi intézkedéseket. A NÉBIK felhívja a gazdák figyelmét a szigorú biztonsági előírások betartására. Hozzátették, a vírus emberre nem veszélyes, de a sertés állományokban súlyos gazdasági károkat okozhat, írja az MTI. Közeleg a határidő a Pro Urbe emlékérem és a díszpolgári cím jelöléseire Pakson. Az önkormányzat ismételten várja a lakosok és a helyi szervezetek javaslatait arra, hogy kikapja idén a város legrangosabb elismeréseit. Díszpolgári címre olyan személyeket lehet jelölni, akik nemzetközi vagy országos szinten kimagasló munkásságukkal kötődnek Pakshoz, és jelentős hatást gyakoroltak a város fejlődésére. A Pro Urbe emlékérmet pedig azok a magánszemélyek vagy szervezetek érdemelhetik ki, akik a település gazdasági, kulturális vagy társadalmi életében nyújtottak kiemelkedőt. A részletes, legalább egyoldalas indoklással ellátott javaslatokat augusztus 24-éig kell eljuttatni Losoncinél dr. Baranyai Eszter jegyzőhöz a Paksi Közös Önkormányzati Hivatalba. A hivatalban augusztus 14-én pénteken lesz az utolsó ügyfélfogadási nap az igazgatási szünet előtt, a munkarend pedig legközelebb éppen a határidő napján, augusztus 24-én hétfőn folytatódik majd. A kitüntetéseket a hagyományokhoz híven az október 23-ai városi ünnepségen adják majd át. Több éves hagyománya van Pakson a LEGO tábornak. A Young Engineers kismérnök nyári LEGO táborban idén 11 gyermek vett részt, akikre kaland, kihívás várt. A 13 éves Katona Oliver a Vakbottyán gimnázium tanulója. Idén már többedik alkalommal volt a LEGO táborban, sőt szakkörre is jár kerekesni Kajári Tündéhez.
4: Most vagyok másodjára a LEGO táborban. Már 2 éve járok a LEGO szakkörre is, most fogom elkezdeni a 3. évet. Nagyon szeretek legózni, és nagyon tetszik. Hát már rengeteg mindent készítettünk a héten. Legelső nap focigépet, meg ilyesmiket. Most készítettünk liftet. Tegnap délután, hát, nagyon emlékszek.
5: A jövőt illetően tervezel egyébként valamit ezzel kapcsolatosan? Most itt gondolok arra, hogy akár a továbbtanulásodba tudod hasznosítani, vagy olyan irányba szeretnél tovább tanulni.
4: Hát szerintem majd fogom hasznosítani, nem feltétlenül leszek mérnök, tehát nem szeretnék mérnök lenni, de majd szerintem fogom tudni hasznosítani. A szabadidőmben is nagyon szeretek legózni, és ott is majd fogom használni.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Újra Pakson dolgozik a klub korábbi ikonikus csatára, Tököli Attila, adta hírül weboldalán a PFC. A korábbi válogatott labdarúgó játékosként 117 mérkőzésen lépett pályára a Paks színeiben, és visszavonulása után is évekig edzősködött a csapatnál. Egy rövid mezőkövesdi kitérőt követően most ismét visszatért a Paksi FC-hez. Tököli Attila ezúttal az utánpótlásban kapott fontos szerepet, a jövő tehetségeinek fejlődéséért és felkészítéséért felel majd. A klubvezetés és a szurkolók is örömmel fogadták a legenda visszatérését, aki elmondása szerint mindig is otthonaként tekintett Paksra.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad pénz!

0: Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: Remélem, hogy ez azért nem egy rossz nap, mint amiről az RVM az előbb énekelt, hanem ez így egy jó nap nekünk mindenképpen, mert tök szabadon is kötetlenül még az a kontroll sincs meg, amit a Gabi nyújtana. Itt van velem Weiss Jóska.
2: És Strasser Tamás.
1: Magammal is itt vagyok, igen.
2: Igen.
1: Úgyhogy mi keltjük itt az ajt az elmúlt órában, és most is. Szóval hol tartottunk legutóbb?
2: Hát ezt a véleményt rosszalhatom.
1: Rosszhatom.
2: Rosszhatom. Ugye Rosszhatom vezetője, ugye a Paks 2-vel kapcsolatban.
1: Na várja, kezdődött a Rossziával. Nem tudom, azt tudod-e, hogy megjelent egy cikk, hogy és most is drága Paks 2?
2: Igen, tehát ez volt az felütés, első.
1: És gondolottak rajtunk.
2: Hát jó, van, ez bele kell, hogy férjen. Illetve a másik meg az, hogy most megkérdezte Rosszhatomnak a főnöke, hogy hát most akkor mi újság van.
1: Mert ők megépítenék ugyanúgy, ahogy eddigről volt szó.
2: Igen, és annyiért is, amennyire szó volt róla?
1: Ezt nem tudjuk, de érdekes volt a kérdés, mert azt kérdezte a Magyar Péter, nem arról volt szó, hogy csak azért, hogy ugyanúgy, ahogy eddig volt, hogy 24-ben már termel. Igen, na jó, lehet egy kicsit csúszni 25-ben vagy 26-ban.
2: Na, itt igazából az volt itt ebbe az éle, hogy azt mondta, hogy az volt a nyilatkozat lényege, hogy ez volt a headline, hogy a Paks 2 orosz Rosszhatomnak a vezére azt mondta, hogy a késlekedés azért az a magyar emberek életminőségére kihatással van.
1: Ez így van.
2: Hát most őszintén, tehát már működnie kéne az ötös blokknak.
1: És ebbe a három hónapban sikerült...
2: Igen, most sikerült ezt kitalálni.
1: De nem az, hanem hogy a három hónapban sikerült összeszedni ezt a 10 éves késést?
2: Igen, tehát itt ideológusba kerültünk, nem csak.
1: Mint ahogy a Trump mondta, hogy az alatt a 4 év alatt, ameddig ő volt Amerika elnöke, évtizedekig nem volt háború.
2: Ennyi. Ilyet tudott, a Trump az amúgy is tud ilyeneket mondani. Szóval itt egy picit úgy éreztem, hogy jó, valószínűleg nem alakult ki még az a párbeszéd. Tehát amikor itt vagy...
1: De ez lehet, hogy éppen annak az igénye azért szólogat be, hogy hát, ha itt is ugye felveszük végre a fonalat.
2: Itt inkább az igénye van, hogy valamit most már mondjunk.
1: Igen.
2: Mert ugye elkezdték a Paks 2-nek a szerződését, elkezdték a Paks 2-nek a pénzügyeit revizionálni. Tehát ellenőrzik...
1: De arra szükség is van, nem?
2: Abszolút.
1: Hát anélkül ne menjünk sem erre.
2: Az volt a furcsa, hogy eddig nem volt ilyen szigorú ellenőrzés. És most, hogy elkezdték ezeket nézegetni, most fölgyorsulnak gyorsan a munkák, és próbálnak bizonyítani, hogy azt a milyen, tehát mi akkor egyébként meg az is, tehát a Rosszhatom, az 14 ezer munkavállalóval rendelkezik. A világon. Most őszintén, tehát most kicsit kibeszélek ebből a témából.

0: az oldalra nézed, és ő a főkivitelező, és ő a finanszírozó, és megvan a szerződés, és 14 ezer emberen van, hát az nem, tehát értem én, hogy az EU, értem, nem tudom, hogy környezeti engedély megkaptuk.
1: Szerintem a háború sokkal fontosabb. Igen,
0: azért sok energiát és pénzt.
1: De arról meg nem mi tehetünk, magyarok. Tehát igen. Felülünk holnap béke lehetne, sőt, már akkor is késő lehet.
0: Figyelj, Oroszország egy akkora, ha ránézel a térképre, akkora egy ország, hogy azt egy ilyen háború, amit ott űznek, az nem hiszem, hogy le tudja a szankciók ide, szankciók oda. De. Úgy, hogyha tényleg fontos lenne a Paks 2, egy ilyen nyüves erőművet nem tudnak megcsinálni pillanatok alatt.
1: Ezt nincs nehezen pénzük azért, elhinni. Nem annyira egyszerű.
0: Tehát ennyire?
1: Ez nem, igen, hát azért nem tudom, hogy milyen jólétben élnek az emberek, azoknak azért ott is biztosítani kell ezt, azt, hogy ne legyen éhséglázadás, még akkor is, hogyha ugye legendásan sokat elbír az orosz, hát hogy is mondjam, csinovnyik nyomorban.
0: Szemlélet.
1: Igen, tehát nyomorban, nem tudom én, mindenben hozzánk képest, főleg itt a nyugati civilizációról beszélek, akkor érted, tehát azért csak kell, hát nincsen üzemanyag egy nagy hatalomnál, hát onnan vettük mindig a dízelt.
0: Így van. Most
1: amikor meg... ugye nálunk leállások voltak. De annyit adtak el, amennyit akartak. De akkor szétlövik az ukránok.
0: Jó, szólni kellene a Trumpnak, hogy most már légy szíves.
1: A 24 óra?
0: Légy szíves, már lejárt a 24 óra, most a többször 24 óra járt le, most már aztán rendezkedjél.
1: Jó, de ő lehet, hogy nem a Hold, hanem valamelyik, tudod, másik bolygó, amelyik egy nap alatt egyet kering a nap körül. Ugyanolyan hosszú
0: ilyen kozmikus napot számolt.
1: Ugyanolyan hosszú az
0: 650.
1: Ugyanolyan, most nem tudom melyik bolygó, nem akarok hülyeséget mondani, ugyanolyan hosszú az év, mint a nap.
0: Így van, lehet, hogy így gondolkodott. Na mindegy, egy szó, mint száz, itt Paksnak mit azért itt nagyon sok összefüggésben össze vagyunk nővel ugye a Paks 2 beruházással, és hát azért az ember hall ezt-azt. Például ugye kint most próbálnak ugye a franciák is egy kicsit mozogni, nem tudom, mennyire hallottad, ugye azért jövögetnek ide a Framatom is, tehát azért van mozgás, van, csinálják, próbálják a megoldást megtalálni. A hűtéssel, meg ugye nyilván ugye itt most megy a szembe jöttek a tények, amiket már egyébként 10 éve mondanak, hogy nem lesz jó, mert kevesebb a víz, más, figyeljünk egy kicsit oda, és nem csak nagyvállalati szinten, hanem akár polgári szinten is erre kicsit jobban oda kéne figyelni, nem vesszük komolyan, és szembe is jött a valóság. Hát gyerekek, elfogy a víz, azért, ha ebbe belegondolsz, aki volt szomjas, és a fák, a talaj, a növény, és nem a növény szárad ki, az én élelmem nem termelődik meg.
1: Ez így van.
0: Tehát nem azt kell nézni, hogy nem a kukorica vagy a búza, oké, de az az enyém, és nem termelődik, hogy megeszek. Nincs ivóvíz, amit az ország egyes tájain már ez ivóvíz okoz gondokat. Tehát nem, hogy a talajvíz, mit tudom én, másfél méterre lejjebb van szinte évente. Ezek akkora problémák, és akkor négy évvel ezelőtt, hogy mikor volt, amikor a Kárpátok géniusz, a minden magyarok DNS-e, ugye Orbán Viktor.
1: 23-ban
0: fölállt a parlamentbe, és olyan meggyőződéssel mondta, hogy mi víznagyhatalom vagyunk, hát nincs itt semmi látnivaló, annyi van, amennyit akartok. Mikor ugye jött az, hogy miért kell nekünk még olyan ipari beruházásokat hozni, ami használja a vizet. Tehát egy akkumulátorgyár egy városnyi ivóvizet használ el. Miért kell? Tehát, és nem hallotta meg senki, és gőgösen, nagyképűen, lekezelően, mert olyan pozícióban volt, ezt tudta mondani, és annyi ilyen van, és ez
1: a mesterséges intelligencia is ilyen lesz. Tehát olyan hűtés kell hozzá, hogy egyszerűen hihetetlen.
0: Igen,
1: annyi
0: ezt olvastam,
1: lesz a
0: hogy...
1: vízfelhasználása pár év múlva, mint Japánnak. Sőt, az energia felhasználása is.
0: A mesterséges intelligenciának?
1: Az arra épített
0: hardware.
1: Igen. Hát ezek farmok, hatalmasak. Nem tudsz mit csinálni velük. És melegítik a bolygót.
0: Tehát akkor ez tényleg ennyire nem figyelünk oda? Tehát én nem azt mondom, hogy menjünk vissza, és akkor Szamár Kordéval járjunk, meg mit tudom én.
1: Hát lehet, hogy boldogabb lenni, több időd lenne bizonyos dolgokra.
0: Az biztos.
1: Na ugye, akkor meg...
0: Igen, az AI-jal nem kéne foglalkoznom, hogy az AI vagy nem
1: az AI. Az AI-val, IA-val kéne foglalkoznom, ha tényleg afele megyünk, amit mondtál, hogy Szamár Kordé.
0: Na mindegy, szóval ez egy összetettebb probléma. Hát nem tudom, hogy erről Fannika ugye írte annak idején a Facebookon.
1: Igen, ez egy jó kérdés. Ez
0: tehát
1: is.
0: Ugye Fanni?
1: Kaminski.
0: Kaminski Fanni. Tehát igen. Nem tudom, ugye megvan neked is a hír, akkor gondolom, hogy...
1: Ő tudott, kinek az unokája?
0: Hajjaj, most meg fogom tudni.
1: Hajjaj, képzeld el, a Őrkénynek.

0: Tényleg?
1: Igen.
0: Büszke lenne az őrkény.
1: Tehát a család
0: állítólag nem is... Van benne egy kis őrkényi csavar.
1: Igen, igen, és a család annyira nem is örült neki. Állítólag tehetséges, bár mondjuk az ízlése egy kicsit, de hát a szerelem vak, tehát tudod, ki volt a férje?
0: Ki?
1: Habony Árpád.
0: Ne! A Habony?
1: A koronaőr, igen, de már elváltak. Tehát most csak ilyenkor nem tudja az ember, hogy jobb később rájönni, vagy ez soha nem lehet kiheverni.
0: De most képzeld el, összeössz egy ilyen nő, akinek Habony Árpád volt az előző férje, hogy te havonta 60 milliót keresett nettó, akkor mivel kábítod el? Tehát mit mondasz neki, hogy figyelj, meghívlak egy vacsorára?
1: Őrkény volt a nagyapja.
0: Őrkény volt a nagyapja.
1: Filmrendező az apja, tehát az egész család valaki.
0: Igen, és akkor te most odamész, hogy hello, szia, én vagyok a pizza futár.
1: Jó, de figyelj, lehet, hogy Orbánnak nem kellett tenni, csak egyszerűen a géniuszát, a személyiségét. Most nem mint férfi, hanem mint...
0: Nettó 62 millió forintért? Igen. Havonta?
1: Na várjál, de nem is ez a kérdés, mert ugye
0: de
1: arról
0: jött...
1: Még
0: 6 millió
1: azt mondták, forintért... Azt mondták, hogy 24 órás jelenlét,
0: benne volt a hétvégi pótlék.
1: Minden 30 ember, hát vagy nem tudom, hogy hány. Na, de várjál, nem ez benne a
0: milyen 30 ember, 5 fős cég?
1: Jó, de hogy bizé bedolgozók, egyebek, nem biztos, hogy igaz, csak ugye most mindenki védi mindenhonnan, és hogy majd rájönnek, hogy mekkora a boszorkány üldözés. De az a kérdés, hogy ezt viszont tudjuk, hogy a mi pénzünkből ment. A mi érdekünkbe is.
0: De
1: nincs az a pénz egyébként,
0: igen,
1: amelyik egyébként hiába dolgoztál megérte, ha egyébként az, akinek a pénzéből van, annak az ellen dolgozol, az ő jóváhagyása nélkül.
0: Strasika, tök mindegy, hogy ez most értem, vagy ellenem történt.
1: Hát nem, mert hogyha ez az Orbánnak a kampánya volt, akkor ez tiltott pártfinanszírozás.
0: Ezt tudjuk, hogy ez így volt, ezt majd ki is fogja deríteni.
1: Na, akkor ez a része az, ami nem kóser semmi oldalon, és hogyha kétszer annyit dolgozott időben, mint amennyit lehetett, tehát naponta 48 órát, akkor se fogod legálissá tenni, mert nem azt tetted, amire egyébként mi befizettük a költségvetési pénzt.
0: Ez tiltott pártfinanszírozás, de az összeg maga, tehát kóstolgass már 62 millió nettó, tehát ez az, ami megmaradt, azok az 5 fős cégnek, akit szerintem az anyja van benne, meg a húga, meg a macskája, és akkor ez egy kifizető hely volt, hogy hova lett ez a rengeteg pénz. És,
1: jó, csak az a,
0: és
1: a...
0: amikor ezek kibuknak, bocsáss meg, ezek kibuknak, akkor a sértettség, és nem a mély szégyen, hogy bakker, azért tényleg nem. És azzal jön, hogy ezt megérdemelte?
1: Hát lehet, hogy rengeteget dolgozott.
0: Meg. Nem tudsz ennyit dolgozni, nincs ilyen. 62 millió nettóért, nem tudom, mit kéne, aranyat kéne bányásznod a Holdon, és ledobálni mindent, tehát nincs olyan.
1: Hát miért 47 milliót keresett a kapitány és a izénás a Shell-nél?
0: Ja, na jó, van, oké, a Shell-nek volt, egy globális világvállalatnak volt az alelnöke, hát az oké.
1: Hát de Magyarország nem többet ér? Aki Magyarországért dolgozik, az minden pénzt vegyétek.
0: Ez így van. Akkor én kérek elnézést, hogy ezen kiakadtam, hogy az Orbán Viktor személyes propagandistája 62 millió forint nettót keresett havonta. Bocsánat, hogy én ezt így nehezményeztem.
1: Na jó, csak ez ugye
0: akkor
1: nagyon érdekes, hogy ugye beszéltünk a helikopterezésről,
0: igen,
1: és a belső, meg a luxizásról, és a belső levelezésünkön a Szabad Péntek csoportba. Én leírtam, hogy én aki aztán tényleg nehéz engem összehozni a luxussal, meg a...
0: Te borotválkozni se szeretsz, nem hogy ide luxizni.
1: Igen, tehát én azt írtam be, hogy minden petákot megér, ha jó lesz a kormányzás, de még a keverékre való pénzt is sajnálom, ha szar lesz.
0: Ezt már százszor megbeszéltük, hogy ha ennek ez az ára, hogy előre menjen az ország, és a gazdaság...
1: De miért ne lehetne ez az ára? Miért ne lehetne?
0: Akkor menjen.
1: Fontos, hogy mész, és én nem ezekben a kicsikben látom, hogy most megérdemel-e egy Mercedes-t.
0: Gondolod, hogy engem érdekel, hogy mivel jár, ezt a százszor megbeszéltük. Ha van értelme, hogy előbb odaér meg, vagy, és valamit bizonyít, tehát bánom én, hogy ő mennyire jár jól. Engem az érdekel, hogy én mennyire járok
1: így
0: jól.
1: Van.
0: Hogy kicsit is
1: értem,
0: jól járok.
1: Dolgozik. Akkor minden érdekel. Pénzt megér, most jó értelemben.
0: Igen,
1: igaz?
0: Akár 62. Na hát akkor igaza volt.
1: Na, akkor innen folytatjuk.
0: Ráadásul nem is volt olyan sikeres, mert ugye buktak, mint a Rottenbiller.
1: Jó, de legalább megpróbálták, és lehet, hogy nem ő volt a hibás. Ő későn kezdte el már a... Nem, hát állítólag Ukrajna. A végén tudott ő csak beleszólni igazából a...
0: Na de négy évig
1: kapta. Orbán Balázs lekerült a porondról, Stasika, akkor tudott többet
0: négy
1: beleszólni.
0: Négy éven keresztül kapott ilyen összeget.
1: Hát jó, de nem azért a végén.
0: Egy milliárdot a végén, évente.
1: A végén teljesül csak ki ez a...
0: az eredmény.
1: Igen, na ja, jó, van, innen folytatjuk.
0: Az még jobb, hogy előtte eredmény, vagy elvárás nélkül kapta az 1 milliárdot.
1: Hát ez is valami. Próbálsz, te is, téged is úgy szeretnek otthon, nem?
0: Igen.
1: Na, menjünk tovább.

0: Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Folytatódik a szabad péntek, és hát most elnézést kérünk, nem vettük fel a telefont, bár itt csörgött a stúdióba, de hát el kellett kezdenünk az adást, tehát mindenféleképpen. Ha pedig már tiltott pártfinanszírozásnál tartunk, akkor legyünk korrektek, azt hiszem a Fülöp Dávid, így hívják a kopaszosztot.
2: Igen.
1: Ő kinyomozott egy...
2: Mennyi milliót keresnek rajta? 80?
1: Ja, hát ő neki volt egy-két, jó fizetett srác volt egy időszakban.
2: Meglehetősen, igen.
1: Nyilván én meg irigy vagyok, de ez egy másik történet. Viszont tegyük oda, hogy ő kinyomozta, hogy szerinte a Magyar Péter szintén visszaél a pártfinanszírozás.
2: Tiltott pártfinanszírozás.
1: Igen. Na most csak, hogy korrektek legyünk, mert ugye itt mi az előbb felvetettük ezt a történetet. Na, a történet arról szól, hogy ugye ő készít a különböző videókat ugye a Facebookra, majd ezek nyilvánosak, én nem értek hozzá, tehát hogyha hülyeséget mondok, elnézést kérek a hallgatóktól, de lényeg az, hogy ez tulajdonképpen lehetőséget arra, hogy egy másik oldalra tovább irányítsa az érdeklődőket, amely a Áradati Szava, vagy nem is tudom mi a neve, KFT-nek a honlapjára visz, és tulajdonképpen majdnem sikerült kimondani, tehát egy ilyen...
2: Ne erőködj, úgyse tudom, mit jelent. Na, bármit
1: olyan,
2: mondhatsz.
1: Olyan klasszik termékeket, amik Tisza logóval, meg ütem, tehát ilyen dolgokat lehet vásárolni, és ami egyébként ugye ezt a cégetnek a profitját növeli, ami jó eséllyel egyébként, hát nyilván a Tisza...
2: Összegszerűen tudod, ez mennyi?
1: Nem.
2: 500 ezer forint közötti. Már tehát ott a megtekintések, meg ez amit hogyha...
1: Hogy csak ennyien tekintik meg, vagy ennyien mennek
2: nem, tovább? Nagyon sokan megtekintik, de ahhoz, hogy ebből te megéljél, jól megéljél, nagyon sok platformon kell ez, tehát a TikTokon, a Facebook, stb.
1: Bár ez most nem csak a Facebooknak a fizetésére vonatkozik, hanem az, hogy tulajdonképpen te ezt az állami feladatodat arra használod fel, hogy reklámozd azokat a termékeket, amiket jó haszonkulcssal adtok el, és akkor már, mert nyilván egy ilyen Tisza pólón nem annyi a haszon.
2: De ez nem visz oda. Annyi. Tehát amikor megnézed...
1: De te utána megcsinálhatod, hogy okay, odamész.
2: Hát amúgy is fölmehetsz
1: oda. Arról az oldalról, tehát felajánlja, hogy menj oda.
2: Nem tudom, hogy felajánlja-e.
1: Én
2: azt láttam, én legalábbis, hogy olvastam a kopasznak ezt a feltételezését, hogy a megtekintések utáni valami bónuszt, ami leesik, azt kapja meg a Tisza.
1: Így van. És,
2: tehát te nem az, hogy most egy közvetlen, meg egy ilyen szekunder brandépítés van.
1: De én ilyet is olvastam, azt hiszem a Takács, hogy hívják a volt egészségügyi?
2: Egy picit nekem olyan érzésem van, mint amikor elkezdték, hogy ki kell adni a mentelmi jogát az Európai Unió, mert bedobta a telefont a Tiszába, vagy a Dunába. Igen, bedobta a Dunába. Igen, tehát ez, hogy mert ez eljárás, stb. És akkor a milyen jog mögé megy, a mentelmi jog mögé bújik. Mellette meg ugye elloptak egy komplett gyárat a Fidesznél, de hát az nem érdekes. Hát tehát a súlyozás is, én mindig azt mondom, hogy igen, minden bűn, mindennek meg kell lennie a következménynek, annak is elloptak egy telefont, annak is, hogy elloptak egy gyárat. Na de az, hogy most a Facebook oldalon úgy van beállítva, vagy úgy van beállítva, hogy a megtekintések után ment 34 forint a 14 ezer megtekintés után, tehát nem nagyon értem ezt, ez már csak ilyen megint ilyen kötözködés, mert egyszerűen nehezen látom a konstruktivitást az ellenzéki oldalon, pontosan azért, mert a sértettség, kapják az évet nagyon, és néznek, hogy nem is vállalta el senki olyan komoly, tehát gyakorlatilag a nagy ágyuk, azok be se ültek. Azok eldobták, tehát a Szijjártó ugye az már átvitorlázott a kínai kommunista pártba. Hát miért, nem?
1: Hát de.
2: Hát a BID az a kínai kommunista párt állami cégének lett az egyik vezetője. Tehát igen. A kommunista...
1: Kínában nem tudsz egyébként nem úgy nagy céget csinálni.
2: De hazudtam, vagy de, tehát ez egy tény.
1: Lehet, hogy sarkítottál, de igen.
2: De attól még ez így van. A Rogáról nem hallasz, ugye akkor a belügyminiszterünk ugye elment a Warburg-gal valamelyre, Mert ugye lefényképezték, hogy megy egy régi...
1: Jó, de volt egy régi Mercedes is.
2: Igen. Érted? Akkor ugye Orbán Viktorról ne beszéljünk, mert a... Tehát gyakorlatilag...
1: Róla tudjuk, hát volt Fúros Fesztiválon.
2: Persze, volt kint a Voci VB-n, stb. Várja, hogy valami történjen, tehát nincs. És az, tehát a Fidesz frakcióban nem látsz olyat, aki régebben is, vagy nagyon, ugye még az állam, a volt egészségügyi államtitkár van még, egy-két ilyen, de nagyon kevés, és ha meglátod a két új tagot is, aki egyébként meg pont a, ki helyett ment a ki volt a mondd már ki, az elszámoltatásért való
1: ja,
2: biztos
1: igen,
2: volt.
1: Ja, igen, igen, igen.
2: Nagyon,
1: igen.
2: Nagyon, Budai Gyula.
1: Budai Gyula,
2: igen. De a Budai Gyula tevékenység, ez nem is értem, hogy volt-e bármilyen tevékenysége.
1: Hát röpködött
2: ennyi idő alatt. Igen, ennyi idő alatt. Tehát, hogy ő is elhagyta a süllyedőhajót. És akkor most jön ez a megafonos srác, meg egy másik, tehát a propagandistákat ültetnek oda be. Tehát gyakorlatilag az a cél, hogyha ha megnézed az összetételt, hogy megakasztják a működést. Meg kritizáljanak, meg
1: kell. Jó, de neked
2: nincs szakember oda beültetve.
1: De nagyon jól tetszett, dehogy nem. Hát ez a két új srác is a Század Végtől jött, meg a...
2: Oké, okay, de mihez értenek? Nagyon, a hát propagandához. Mi?
1: Állandóan nehogy már csináld velem, hát állandóan, ami tévé megkérdezte őket, szakértőként azt hiszem energiakérdésekben, a srác az egyik, az állandóan válaszolt, én láttam, én mindig figyeltem is. Nem mondom, hogy nem tudtam volna vele vitatkozni szakmailag, de neked nagyon tetszett, hogy például tudták a leckét.
2: Hát azt nem mondom, tehát fölmondták.
1: Hát
2: ahogy
1: nem, hát amikor nem sikerült az eskü.
2: Hát az eskü az egy külön történet. Ugye, tehát leteszik a képviselői esküt, és az utolsó mondatban belezavarodtak mind a ketten. Most vagy egymást zavarták be, vagy annyira izgultak, vagy én nem tudom mi, és akkor ugye...
1: Hát lehet, hogy több nő van most a parlamentben, mint régen volt.
2: Több nő?
1: Hát
2: igen, és akkor ez zavarhatta meg őket, a tesztoszteron.
1: Igen.
2: Jó, vagy egymás tesztoszteronjára hangolódtak. Ez egy más dolog. Ez egy
1: nem,
2: másik
1: még
2: dolog.
1: Miért valaki félreépteni, nem arra gondoltam, de olyan van, hogy...
2: De lényeg az, hogy az utolsó mondatot nem sikerült elmondani. Egyébként még nem is ismételték meg, tehát az ő esküjük, ez gyakorlatilag nem hangzott el. Az a mondat, az kimaradt belőle, mert nem ismételték el újra. De nem is ez a lényeg, hanem ahogy ugye, hát ez kellemetlen volt. Egyébként én meg nem tartom ezt egy olyan nagy dolognak. Belezavarodtak, stb. Oké, okay, van ilyen. Mindenki
1: de volt hibás.
2: Mit?
1: De meg volt, hogy ki a hibás.
2: Igen, tehát mindenki hibázhat, de az, hogy élből kijövök a parlament folyosójára, és azonnal azt mondom, hogy azért, mert bekiabált, meg ciceget, meg zavart minket Magyar Péter, tehát ez a reflexió megmaradt. Úgy, hogy visszajátszották a videót, és látszik, hogy rohadt szót nem szól. Lehet, hogy szólhatott volna, lehet, hogy lett volna kedve, de tiszteletbe tartotta az eskü szövegét, meg stb. Egy rohadt szót nem szól. Tehát, valljuk be, erre nincs jobb kifejezés, nettó hazugság. Tehát ez, hát, és mindjárt másra kenik. Tehát most így ül be egy parlamenti képviselő, egy Fidesz parlamenti képviselő, már úgy kezdi, hogy mentsem a bőrömet, a kellemetlen, és nem is volt egy akkora, tehát nem egy életveszélyes, nem lehetett volna azt mondani, hogy bocsánat, belezavarodtam, nagyon izgultam, nagyon fontos, lehetett volna menteni? Annyira komolyan gondolom, hogy, és annyira nagy volt rajtam a súly, és annyira boldog vagyok, hogy végre szolgálhatom a hazámat, hogy
1: ezen a módon is,
2: ezen a módon is, és több módon is, és akkor a megtiszteltetés, hogy bejön, hogy egyszerűen túl izgultam a dolgot, sajnálom, hogy így történt, de megpróbálom annál inkább becsületesen. Érted? Miért nem lehetett ezt mondani? De azonnal kijött, és ennél rosszabb indítás nincs.
1: Pedig azt hittem, hogy a Fidesznél gyakorolják a 11-es sugásokat, tudod, mert annál szörnyűbb nincsen, mint hogy ott állsz a BL döntőn, te rúgod az ötödiket, vagy a hatodikat.
2: Szegény Varga Barna.
1: Mert mi volt? Most nem maradtam róla.
2: Hát azért kupa döntőt Görögországban.
1: Szuperkupa?
2: 2-2 volt, igen, 2-2 volt, hosszabbítás sem, 11-es sugásokkal, és 5-4 arányban nyert a másik csapat, és a Varra hagyta ki.
1: Ajjajajajaj, ezt nem is tudtam.
2: Nagyon sajnál, minden csak a 11-esekről beugrott.
1: Igen. Csak arra gondoltam, hogy ott nagyon, lehet nagyon ezt szeretem. Gyakorolni. Tehát amikor mindenki ellen szurkol, jó, ott nem beszélni kell, hanem rugni, de végülis ugyanaz a mentális kihívás, nem?
2: Oké, csak nem, de melyik kapura rugod? Tehát azért az
1: a 11-eseknél azért általában beállítják, igen, a labdát, tehát azért ott annyi nem kell ezen, igen, még neked is gondolkodni, ennyiből talán jó.
2: Szóval ez egy picit furcsa nekem, hogy ez egyszerűen ez a reflexió.
1: Visszatérve arra a történetre, ha ez a nem tudom én termék vásárlása buzdító rendszer is igaz, amivel Tisza halálra keresi magát és a kampányban majd tudja ezt érvényesíteni, akkor ez szerinted a klasszikus pártfinanszírozás tiltásban, amikor arról szól, hogy olyan helyről fogadsz el pénzt nem nyilvánosan, akik utána kérhetnek tőled valamit, mint
2: tehát 4 milliárd forint kifizetése közpénzből azért, hogy a Fidesz propagandátója, az nem az.
1: Igen.
2: Az nem az. Az, hogy egy Facebook poszton fölül a jobb felső sarokba, ha rákattintasz, vagy nem tudom, az, értem.
1: Nem, ez a kérdésem.
2: Nem tudom, ez nem értek,
1: Stassi. Ha ez ennyire nyilvánvalóan bárki számára elérhető, nyilvános adat, átlátható, mert ugye a Facebooknak muszáj ilyen értelemben átláthatónak lenni, hogy mi hova megy, mi már hogy hova viszi.
2: Én úgy gondolom, hogy
1: akkor ez nem lehet tiltott, hiszen mindenki számára könnyen...
2: Klasszika, ez semmi más nem volt. Ez a kopasz oszt, ez a sásztag, nagyon sok van a füle mögött. Ez a 80 millióval sem számolt még, stb. Tehát itt nagyon
1: csak nagy... 60 millió volt?
2: Hát bruttó 8, lehet, hogy ettől
1: 60. Lehet, oké, lehet.
2: Bánom én, ha csak 60 milliós valami trükköt, ugye megkapta a céget, megszüntette a céget, eltűnt a pénz, stb.
1: Tehát itt a piros, hol a piros.
2: Neki a kampány alatt is rengeteg olyan kijelentése és olyan megnyilvánulása volt, ami egyébként meg jogszabályt sértett.
1: Pedig egyszer visszavonult.
2: És elő fogják szedni, és akkor tudja a mártír kártyát elővenni, hogy ja, ugye? Mert én annak idején följelentettem a miniszterelnököt, és most ezért csinálják ezt. Ez semmi más, ez egy megelőző intézkedés volt. Nagyon okosan kitalálta, valami marhaságot ki kell találni, ezt találta, jócakát. Én ezt látom benne, hát taktikázik. Remélem, hogy nem fog tudni angolnázni, és kicsúszni a felelősség.
1: Jó, hát ez Magyarországon azért nagyon keveseket fogtak még el, inkább a kis halakat, és azokat se a politika.
2: Ő elég kis hal ahhoz, hogy példást tatuáljanak vele.
1: Nem is baj, ehhez képest sokat mutatják. Tehát én azt gondolom, hogy nem akkora élmény. Én néha szoktam megnézni, ha nagyon feldobja a Facebook, akkor azért nem szoktam elkapcsolni, hogy képbe legyek, de azért láttam már egy-két szakembert, aki a megnyilvánulásait, hogy is mondjam, 2 perc alatt helyére tette, tehát azért nem annyira megalapozottak szakmailag. Na figyelj, milyen lenne, hogyha az utolsó etap előtt akkor még egyet pihennénk, és akkor utána belehúznánk. És aki keresett bennünket telefonon, most hívjon.
2: Most hívjon, így van.
1: Jó, na akkor innen folytatjuk. Szabad még.

0: vadpéntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: Elérkeztünk az utolsó blokkunkhoz, Józsival itt azt gondolom, hogy teljesen felüdültünk, kipihentük magunkat, nem éreztünk semmi annyi.
2: Reméljük a kedves hallgatókat se fárasztottuk le túl nagyon.
1: Na, de azért van még egy érdekes témánk mindenféleképpen. Megvan a Paks 2-nek, ugye nagyon sokat beszéltünk a mai napon folyamán is már egyébként Paks 2-ről. Én nem tagadom, én Paks 2-vel Stockholm-szindrómás vagyok, tehát...
2: Rabulejtett.
1: Igen, én nagyon szurkolok neki, és lehet, hogy ilyen körülmények között meg még inkább így vagyok vele. Nem azért, hogy ne kelljen 5 és 20 óra között villanyt fogyasztanom, hanem hogy egyszerűen nem tudom. Tehát nem látom én. Lehet, hogy én vagyok vak, de nem látom, hogy hogyan lehetne nélküle egyébként tartósan energiát termelni Magyarországon úgy, hogy meglegyen a
3: nagyon sok olyan ország van ám, ahol nincs atomerőmű, vagy nincs hasonló, és mégis a ipari termelés folyik, és mégis sikeresek.
1: Na, mondj hát, egy-kettőt.
3: Hát jó vagy. Tehát,
1: ugye? Tehát nem nagyon fogsz tudni ilyet mondani. Tehát mondjuk egy Bill Gates, aki ugye, akit nagyon sokan nem szeretnek, mert hogy biztos, hogy az egyik fő háttér hatalmi valami.
2: Igen, de egyébként ő akarja kiirtatni
1: mindannyian
2: a Covid-dal a népet.
1: Igen, de mindannyian használjuk egyébként azt, amit ő létrehozott, mert hát egyszerűen asztali számítógépek és a szoftverek, stb. Ez azért őben eléggé rajta hagyta az emberiség változásának a kéznyomát. Na, ő azt mondta, hogy atomerőművek nélkül nem lehet. Ő nem a nagy atomerőművekre tenné le azért a voksát, de a modulárisakra mindenképpen, úgy tudom, be is szállt egyébként az üzletbe. És azért legyünk őszinték, ő azért nem egy 2 éves nyeretlen. Tehát...
2: Egyszer valószínűleg, hogy nyereséges üzletág, másodszor meg valószínűleg előre visz, de nem tudok én ezzel, és ahogy beszéltük is már, nyilván Paksi révén, de amúgy is, tudom azt, hogy energia nélkül nem lehet, ha nincs energiád, akkor az a világ legdrágább energiája, ez mert venned kell. Tehát ez nyilván, mi sokáig
1: kereskedünk. 50 milliárdba kerülhet ez a Paksi helyzet nekünk most. Az Igen. rengeteg, azt lehetne gyógyszerre, vagy támogatásra, vagy kórházakra, oktatásra, csak hogy a kedvencünknél maradjunk.
2: Na, itt most a kérdés az, hogy ezt a válsághelyzetet, mert ez egy válsághelyzet, hogy tudjuk forgatni? Tehát ugye lehet az úgy forgatni, hogy na ugye, ennyit az egészről, ugye szárad ki a bolygó, szárad ki a Kárpát-medence, ide még akarnak még egyet, hát ez szép. A másik meg az, hogy látjátok, hogy csak a Paks 1 kiesett, részben kiesett, nagy részben, mekkora problémát okoz ez, mennyibe kerül ez nekünk, tehát ezért, amikor a Paks 1 be fog zárni, mert egyszer be kell, hogy zárjon, addigra kell egy másik helyette, mert különben szívóágon vagyunk, mint ahogy a vízkivételi mű.
1: Hát és azt se felejtsük el, hogy elméletileg azért
2: én inkább ezt a B-verziót.
1: Üveggázhatású gázokat, üvegház hatású gázokat
2: nem bocsát ki.
1: Tehát... Nem bocsájt ki, tehát az a globális felmelegedés, igen. A kiszáradás ellen azért erősen dolgozna.
2: Most lehet, hogy rosszul emlékszem, de ha jól tudom, az ENSZ 3 évvel ezelőtt, vagy 2 évvel ezelőtt mondta ki, hogy az atomenergia a zöld energia. Hát előtte nem annyira volt ez ilyen nyíltan kimondva, most viszont már teljesen támogatja.
1: Hát maradjunk, hogy egy bizonyos szempontból nyilván vannak még megoldandó feladatok, de lehet, hogy az, amiben igazán a körmünkre ég a probléma, amiben most a leginkább úgy néz ki, hogy körmünkre ég a probléma, abban egyelőre mondjuk úgy, hogy el tudjuk odázni a későbbi problémákat, és lehet egy csomó dolgot egyébként addig is csinálni. Viszont, ha már itt tartunk, akkor ugye van új felügyelőbizottság a Paks 2-nek, és ugye az az úr, akiről mi beszéltünk egyébként korábban, amikor itt volt az országgyűlési képviselő Cseh Tamás, ugye, és az ő neve is szóba került, mint aki bekerült
2: az ellenőrző bizottságba.
1: Igen, de először ugye a minisztériumba került hogy mi lesz itt, és ugye a felügyelő bizottság elnöke Bart István László, hogy pontos legyek. Egyébként több személy szerepel még olyan, aki szintén az atomenergia területén azért eléggé megjelent korábban. Na, mindegy, de az ő személye most számunkra az érdekes, és tényleg akkor
2: ő az elnök.
1: Igen. És tényleg akkor a tragédia-e, vagy egyébként a munkahelye adja, hogy ő legyen a, a tag, és akár az elnök, hiszen
2: várjá, az ellenőrző bizottság,
1: felügyelő bizottság,
2: hogy az ellenőriz, hát az felügyel.
1: Hát erről szól,
2: igen, gyakorlatilag felügyel. Az azt jelenti, hogy kötnek egy szerződést, egy beszerzést, ezeket igen. Ő át tudja nézni, mindent. Hogy ez most jogszerű, nem jogszerű, megéri, nem éri meg, stb. Nem hiszem, hogy ez olyan nagy probléma. Tehát, hogyha én olyan, láttunk már ilyet, hogy a felügyelő bizottságban ugyanazok ültek, az MNB-nél volt valami hasonló fonódás, hogy a saját magát ellenőrizték, hát el is tűnt.
1: Hát mennyi,
2: 650 milliárd.
1: Igen.
2: Na, tehát a nagynéném ellenőrizte a nővéremet, aki viszont ellenőrzött engem.
1: És igen, akkor hogy ez... tényleg hazavitte, de a pénzt nem pedig ugye itt a szomszédhoz.
2: Itt a fékek ellensúlyok rendszere lehet, hogy jól fog működni.
1: Tehát, én se érzem ezt akkorakat tragédiának. Az biztos, hogy nehezebb lenne, ha ő neki kéne megépíteni.
2: De nem neki ellenőrizni kell,
1: ellenőrizni.
2: És valószínűleg a legalkalmasabbat találták.
1: És tehát valószínű, hogy nagyon ki lesz hegyezve arra, hogy...
2: Elfogultsággal nem lehet
1: így van.
2: Az atomenergia szempontjából, vagy mellett ugye megvádolni, mert hogy ott az Energia Klubbannak az aktív részese is, vagy talán elnöke
1: hát
2: is.
1: Hát ő nyíltan atomenergia ellenes egyébként, úgy tudjuk, tehát én konkrétan nem beszéltem vele.
2: A munkásságot olvastam, nagyon sok olyan projektet is vitt, ami atomenergiával kapcsolatos. Tehát
1: Úgyhogy hogyan kell leállítani például?
2: Láttam egy ilyen mémet, hogy a Csernobilban, aki volt a főgépész,
1: igen.
2: Ugye ott állt ebbe a fehér sapkában, a fehér cuccban, és az volt a mém, hogy le kell állítani Paks 2-t, és oda volt írva ez alá Antonov, vagy nem tudom, hogy hívták az űrgét, Pancserok.
1: Igen.
2: És az Pakson nagyon-nagyon rossz víz, de lehet ezzel. És ezért ebből látszik, hogy milyen magas a paksi atomerőmű és az atomenergiának a társadalmi elfogadottsága, hogy itt Pakson, paksi rakosként ezen a szarpoénon tudunk nevetni.
1: Hát igen, én azt gondolom, hogy ez fontos is lenne, és ugye az elmúlt időszakban, vagyis a múlt héten pont erről beszélgettünk, hogy nem lenne baj, ha még több olyan információ és nem tudom én, magyarázat állna rendelkezésünkre, ami ezeket erősíteni.
2: Nem biztos, hogy ha valamit túlmagyarázol, az jó.
1: Nem érthetővé kell tenni. Bocsás, hogy nem magyarázni kell, érthetővé
2: tenni. Mert akkor az a vált, hogy ezek nagyon magyarázzák. Atya, úristen, mi lehet?
1: De figyelj, annyira távol van tőlünk.
2: És mégis közel.
1: És közel, igen.
2: El is énekelhetem, de nem akarod tudni.
1: Igen, de hogy azért én azt gondolom, hogy egy értelmezésre szükségünk lenne sokszor. Tehát erről beszéltünk a múlt héten. Minden esetre én azt gondolom, hogy alapfelállás nem feltétlenül, mi nem érezzük annyira, Gabi sokkal tragikusabbnak érezte ezt a helyzetet, ahogy így beszélgettünk róla. Én azt gondolom, hogy miért lenne baj, legyen rendesen megcsinálva ez az erőmű, akkor vagyunk jó helyen, nem?
2: Hát nyilván. Hát ez
1: azt mondja, miért ellenőrizze valaki?
2: Így van, és olyan, aki ehhez ért, és tudja, és látja, hogy hol kell keresni a hibát.
1: Így van. Ennyi.
2: A kritika, a fékek ellensúlyok rendszere.
1: Jó, most mi naívak vagyunk, de jó értelemben naívak, azt gondolom, és szeretnénk, ha egyébként a társadalom így működne. Tehát igen. Maga az alapfelállással nekünk nincs bajunk, viszont meglátjuk, hogy majd mi lesz-e mögött. Lesz-e? Kell-e, hogy legyen-e mögött, vagy csak egyszerűen munka lesz mögötte, amit mindannyian szeretnénk látni.
2: No, és egy paksi kezdeményezésről még nem beszéltünk, igen? És egy nagyon kedves paksi hölgy, aki Rózsa Beának hívják, ő a Facebookon kiírta, hogy ugye most elkezdték építeni ugye itt a fenyőgödröt, hozzák egy hónapos megfeszített munkával.
1: 100 katona,
2: meg a vízügyi igazgatóság emberei. Tehát itt nagyon komoly munka folyik, ugye elsüllyezték az úszájt, vagy nem.
1: A vadkempinget.
2: Igen. Tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon komoly munka indult be, tehát először meg kell csinálni az utakat hozzá, stb. És az ötlettel állt elő, hogy itt vannak ezek az emberkék, dolgoznak a napon, stb. Biztos, hogy kapnak védőitat, kapnak stb. De egy kis kedvesség, egy kis odafigyelés,
1: gesztus.
2: Egy gesztus érték, hogy odaviszel neki egy hideg üdítőt, egy valamit, egy nedves törlőkendőt, hogy a kocsiba ugye megy szegény egész nap a kamionos hordja a köveket. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen jó, és ami nagyon-nagyon jó hír, hogy igen sokan mozdultak rá.
1: Igen.
2: Tehát az, hogy nem kell meg 5-10 ezer forinttal most támogatom, stb. Teljesen jó, hát hiszen csak egy nap alatt 350 ezer forint értékű, nem tudom, mit utcot.
1: Az 375, azt hiszem.
2: 375 ezer.
1: Jó, hát most csak azért, hogy még annál
2: értem, is. Értem, jó. Tehát ezek a felajánlások, és ez nagyon jó hír. És nagyon büszke vagyok a paksiakra, én is fel fogok ajánlani. Nyilván nem az elején, amikor mindenki, mert később ez 2 hét múlva ez ki fog fulladni, akkor az én 10 000 forintomnak jobban fognak örülni, mint most az 50-nek, de szándékomban áll, és mindenkit biztatok arra, hogy ha úgy gondolja, hogy egy ilyen vészhelyzetben ezek az emberek persze megkapják a fizetésüket, meg munka, a védőitakat, stb., de a gesztus nem mindegy, hogy hogy végzi ezt a munkát, és érzi azt a társadalmi támogatottságot, megbecsülést paksiaktól, és ez most rólunk paksiakról szól, tehát ez nem általános, hogy ugyan már keressük meg a Facebook oldalán ezt a Rózsa Bea nevezető hölgyikét ott Péter utcában, hívják föl, írnak rá messengeren.
1: Facebookon a Péter utcában teljesen jó hangzik, de igen.
2: Jó, én ismerem, én tudom, hogy jó szándéka, és nagyon-nagyon jó én kezdeményezés, úgyhogy erre tudok mindenkit bíztatni. Én be fogok állni a sorba, az szinte biztos.
1: Jó, én csak azért nem mondok semmit, mert akkor tudod, hogy zan, akkor már...
2: Akkor nagyon sokan nem állnak be. Akkor,
1: igen.
2: Tehát nem akarod rontani ennek az imidzsét, ennek a kezdeményezést.
1: Én azt gondolom, hogy lassan eltelt az időnk, még egy percünk van összességében.
2: Kejta, van egy ilyen focista.
1: Hogyne, Nabi Kejta.
2: De a Fradiba?
1: Igen.
2: Na,
1: milyen győztes?
2: Nagyon gyenge poénokról beszéltünk az előbb, ugye vannak ilyenek, és a Kejtáról egy rímet sikerült faragnom, a családom kiakadt ezen, de hogy néztük a Fradi meccset, és akkor ez jutott az eszembe, ez a kis szösszenet, hogy úgy fut újra Kejta, mint egy új rakejta.
1: Igen, tehát...
2: És ilyenkor ráncolták a homlokukat, hogy Jóska, nézd a meccset.
1: Igen. De ezek szerint annyira nem izgultál, ha volt még ilyenre...
2: Nem, én nagyon szurkolok a Fradinak különben, legfőképpen azért, hogy minél
1: minden
2: több...
1: Minden más csapatunk kiesett.
2: Egy az, hogy hazai csapat, hogy ez fontos, másodszor meg az, hogy minél több nemzetközi meccsen vegyenek részt, annál gyengébbek a bajnokságban ellenük.
1: Igen, ez is
2: menjenek van, jó sokáig, utazzanak van, jó így sokat.
1: Így van, tehát ezt mesélték is, hogy ez problémát jelent egyelőre, illetve még egy dolog mellett nem mehetek el, amit reggel már szóvá tettem, hogy Dajcs Tamás posztolt. Na, ugye, egy ide.
2: A gyenge poén, de jó! Jó,
1: szerintem azt kell, hogy mondjam, hogy sokat emelkedett az én szemembe, mert hát ugye arról beszélt, hogy napfogyatkozás kapcsán, és tartalmilag egyébként igaza is van, hogy valahogy úgy szól a posztja, hogy az első Orbán kormány idején teljes volt a napfogyatkozás, egyébként az első Orbán kormánynak egészen más a megítélése, mint a későbbieknek. Ezt azért tegyük hozzá.
2: Ez így van.
1: Igen. Az első Tisza kormány idején viszont csak 44-82%-os, még ezt sem tudják rendesen csinálni, ennyi. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó
2: és az ennyi.
1: Poén. Igen.
2: És az ennyivel befejezi.
1: Én nekem ez tetszett.
2: Például ő sincs sehol. Hát
1: kint van az izében, még Brüsszelben, nem?
2: Igen.
1: Tehát én szerintem ezzel nincs annyi probléma. Én nekem sokat emelkedett a megítélése.
2: Volt honnan.
1: Úgyhogy ezzel a vicces dologgal zárjuk ma. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánunk. Az elmúlt két órában Józsi volt itt, Weisz Józsi velem.
2: Így van, és Strasser Tamás. Úgyhogy jó hétvége. Nem tudom, lesz hétvégén meccs?
1: Szerintem lesz, hát most csak azt nem tudom, hogy ki ellen játszunk.
2: Vagy itthon. Elég jól felkészültünk ebből.
1: Igen, de ez most így hirtelen jött.
2: Ebből látszik,
1: meg,
2: hogy
1: még élő... a Fradinál lemaradtunk a továbbjutást, illetve
2: ebből
1: a győr
2: kiesését. Ebből látszik, hogy élő adás, mert ezeket a bakikat is benne tudunk adni.
1: Na, jó van, akkor mindenki...
2: Már valaki szerint az egész műsor egy nagy baki.
1: Hát igen, van ilyen,
2: és
1: de...
2: az egész rádió is az.
1: Ez nem fog hozni, csúcson hagyjuk abban, mindenkinek kellemes hétvégét, jó meccsnézést, és jó strandolást kívánunk, mert úgy néz ki, hogy még visszajön a 37 fok, úgyhogy legyen mindenkinek egy következő kellemes hete és jó hosszú hétvégét, mert mi akkor nem fogjuk elrontani a jövő héten. Úgyhogy hajrá!
0: Ez volt a Szabad Péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden

0: Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt. A gazdák azonnali segítséget kapnak fizetőképességük megtartására, írja az MTI a kormány közleménye alapján. Ismertették, július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint az előző év hasonló időszakában. A bejelentések alapján az aszály okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, közülük is az egyik leginkább károsult a tejtermelés. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az idei elemi károkat elszenvedő gazdákat egy úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti a rendelkezésre álló források felhasználásával. A tárca ezeket a kifizetéseket a szokásos októbernél hamarabb, már szeptemberben elindítja, az előleg mértékét 70%-ról 75%-ra emelik. Ez augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer magyar gazdálkodónak. Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott csütörtökön Magyar Péter. A miniszterelnök Kádár Pál dandártábornokkal, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjével, valamint Gacsai Józseffel, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettesével adott tájékoztatást a paksi atomerőműhöz kapcsolódó munkálatokról. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a kormány a Duna rendkívül alacsony vízszintje miatt és a paksi atomerőmű termeléséhez szükséges hűtővízmennyiség biztosításának érdekében egy fenékküszöb építését kezdte meg a napokban a Dunán, Paks és Dunaszentbenedek között. Magyar Péter a csütörtöki tájékoztatón elmondta, a beruházás legfontosabb célja a nukleáris biztonság megőrzése.
2: A kormánydöntésnek a magyar közönybe való megjelentetése után azonnal elkezdődött a munka. A munkagépek jelentős része már a helyszínen van, de folyamatosan érkeznek újabbak. Kialakították a felvonulási területeket, a szállítási útvonalakat és a nagyon nagy mennyiségű 35 ezer plusz 110 ezer tonna kő depóhelyeit. Már érkezett kő, és már a jobb oldalon én magam is láttam, hogy egy kisebb mennyiségű kő elhelyezése a Dunánál már el is kezdődött. Nagyon fontos, hogy egyetlen napot sem veszítsünk. Normál esetben egy ilyen beruházás legalább hónapokat venne igénybe, csak a tervezése, kiviteli tervek elkészítése, a vállalkozók megpályáztatása, és akkor a magáról a kivitelezésről ne is beszéljünk, de jelenleg a Duna nem ad nekünk hónapokat, hanem csak napokat, és ezt is meg kell, hogy köszönjük neki.
1: Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője elmondta, a fenékküszöb építését szoros együttműködésben végzik a paksi atomerőművel, az Országos Atomenergia Hivatal pedig folyamatosan felügyeli mind a projektet, mind az erőmű működését. Gacsai József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese elmondta, a fenékküszöb építésének elsődleges szempontja, hogy a lehető legrövidebb időn belül megépüljön.
3: Organizáció keretében, tehát az idő szükségletnek a minimalizálása elsődleges. Ebből a szempontból is törekedtünk arra, hogy a létesítménynek a műszaki megvalósítását úgy határoztuk meg, hogy már a vízszintemelésnek minden egyes ködméter pozitív eredménye legyen, és párhuzamosan az állékonyságot a szükséges mértékben növeljük az operatív vizsgálatoknak a útmutatása alapján. A maga a munkaterület, ha lehet így mondani, egy mederszakasz, tehát két jól elhatárolt részre bontható. Az egyik az a paksi atomerőműnek a területe. Ide nagy szállítókapacitással rendelkező nyerges vontatók szállítják le a vízépítési terméskövet. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen 40 kilótól 200 kiló tartományba elhelyezkedő kőelemek, és ott akkor ezt deponáljuk, és onnan egy átrakás keretében kerül be pedig a beépítési pontjára.
1: Gacsai József elmondta, a fenékküszöböt úgy alakítják ki, hogy egy esetleges későbbi árvíz esetén se okozzon gondot, és a Duna érintett szakaszán a hajózási feltételeknek is megfeleljen.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Újra Pakson dolgozik a klub korábbi ikonikus csatára, Tököli Attila, adta hírül weboldalán a PFC. A korábbi válogatott labdarúgó játékosként 117 mérkőzésen lépett pályára a Paks színeiben, és visszavonulása után is évekig edzősködött a csapatnál. Egy rövid mezőkövesdi kitérőt követően most ismét visszatért a Paksi FC-hez. Tököli Attila ezúttal az utánpótlásban kapott fontos szerepet, a jövő tehetségeinek fejlődéséért és felkészítéséért felel majd. A klubvezetés és a szurkolók is örömmel fogadták a legenda visszatérését, aki elmondása szerint mindig is otthonaként tekintett Paksra.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
4: Új autót szeretnél? Ne keress tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
5: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző fesztikörképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Felgyorsultak a Paks 2 építési munkálatai, nyilatkozta az orosz sajtónak Alekszej Lihacsov. A Rosszatom vezérigazgatója elmondta, az 5-ös blokk reaktorépületének alapozása már 80%-ban elkészült, a földmunkák haladásával pedig a 6-os blokkon is megkezdik az első betonöntés előkészítését az év végéig. Az Oroszországban készülő reaktortartályok gyártása ütemterv szerint halad, a turbinákat pedig a francia Alstom cég készíti. Lihacsov kiemelte, a Paks 2 egy nemzetközi projekt, amin a magyar és orosz cégek mellett amerikai, francia és német vállalatok is dolgoznak. Hozzátette, a Rosszatom már felvette a kapcsolatot a Paks 2 ZRT új vezetőségével, és készen állnak a párbeszédre az új magyar kormánnyal is. Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete még januári ülésén határozott arról, hogy a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal munkarendjében nyáron, augusztus 17-től 19-éig háromnapos igazgatási szünetet rendel el a köztisztviselők rendes szabadsága terhére. Ezen időszakban a Városházán az ügyintézés és ügyfélfogadás teljesen szünetel. Emiatt és az augusztus 20-ai nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó munkaszüneti napok miatt a hivatalban az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap augusztus 14-e péntek, majd a következő ügyfélfogadási nap augusztus 24-e hétfő lesz, tájékoztatott Paksváros önkormányzata. Gyógypedagógust keres a Paksi Napsugárovoda. A négytagú intézményhálózat teljes munkaidős, határozatlan idejű állásra várja a felsőfokú végzettséggel és B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkező szakemberek jelentkezését. A feladat a sajátos nevelési igényű és fejlesztésre szoruló gyermekek egyéni és kiscsoportos támogatása, felzárkóztatása. A fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel kiegészített pályázatokat augusztus 28-áig lehet benyújtani postán, személyesen az óvodában vagy a napsugar@paks.hu e-mail címen. A részletekről a napsugarovi.paks.hu oldalon vagy a 0675 830 167-es telefonszámon lehet érdeklődni.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Milák Kristóf Európa csúccsal aranyérmet nyert 100 méteres pillangóúszásban csütörtökön a párizsi Európa bajnokságon, írja az MTI. A szám címvédője és olimpiai bajnoka 49,48 század másodperces idővel diadalmaskodott, ezzel mindössze 3 századdal maradt el az amerikai Caleb Dressel világrekordjától. A szám másik magyar döntőse Kós Hubert 50,25 század másodperces egyéni csúccsal negyedik lett. A szerdai középdöntőt mindkét magyar lendületből abszolválta, miután előbb Kós a 200 méteres hát döntőjében minden idők 5. legerősebb úszásával nyert, nem sokkal később pedig Milák a valaha volt 10. legjobb idővel 3. lett 100 méter gyorson. A finálét mindketten pihenten várhatták, igaz, Kós délelőtt még 50 méter háton simán tovább lépett a legjobb 16 közé, és egymás mellett az 5-ös és 6-os pályán várták a rajtot. Ezt követően országos csúccsal aranyérmet nyert a Kós Hubert, Szabó Sebastian, német Nándor, Milák Kristóf összeállítású 4x100 méteres gyorsváltó is csütörtökön a párizsi úszó Európa bajnokságon. Magyarországon az EB történetében először győzött ebben a számban.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Your husband is coming.
1: Box FM.
2: Box FM.
1: Box FM.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottaárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megjelent az afrikai sertéspest is Baranya vármegyében. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint két házi sertés állományban, Drávafokon és Okorágon mutatták ki a betegséget. Az érintett telepeket azonnal lezárták és megkezdték a járványügyi intézkedéseket. A NÉBIK felhívja a gazdák figyelmét a szigorú biztonsági előírások betartására. Hozzátették, a vírus emberre nem veszélyes, de a sertés állományokban súlyos gazdasági károkat okozhat, írja az MTI. Közeleg a határidő a Pro Urbe emlékérem és a díszpolgári cím jelöléseire Pakson. Az önkormányzat ismételten várja a lakosok és a helyi szervezetek javaslatait arra, hogy kikapja idén a város legrangosabb elismeréseit. Díszpolgári címre olyan személyeket lehet jelölni, akik nemzetközi vagy országos szinten kimagasló munkásságukkal kötődnek Pakshoz, és jelentős hatást gyakoroltak a város fejlődésére. A Pro Urbe emlékérmet pedig azok a magánszemélyek vagy szervezetek érdemelhetik ki, akik a település gazdasági, kulturális vagy társadalmi életében nyújtottak kiemelkedőt. A részletes, legalább egyoldalas indoklással ellátott javaslatokat augusztus 24-éig kell eljuttatni Losoncinné dr. Baranyai Eszter jegyzőhöz a Paksi Közös Önkormányzati Hivatalba. A hivatalban augusztus 14-én pénteken lesz az utolsó ügyfélfogadási nap az igazgatási szünet előtt, a munkarend pedig legközelebb éppen a határidő napján, augusztus 24-én hétfőn folytatódik majd. A kitüntetéseket a hagyományokhoz híven az október 23-ai városi ünnepségen adják majd át. Több éves hagyománya van Pakson a LEGO tábornak. A Young Engineers kismérnök nyári LEGO táborban idén 11 gyermek vett részt, akikre kaland, kihívás várt. A 13 éves Katona Oliver a Vakbottyán gimnázium tanulója. Idén már többedik alkalommal volt a LEGO táborban, sőt szakkörre is jár kerekesni Kajári Tündéhez.
3: Most vagyok másodjára a LEGO táborban. Már 2 éve járok a LEGO szakkörre is, most fogom elkezdeni a 3. évet. Nagyon szeretek legózni, és nagyon tetszik. Hát már rengeteg mindent készítettünk a héten. Legelső nap focigépet, meg ilyesmiket. Most készítettünk liftet. Tegnap délután, hát, már nem nagyon emlékszek.
4: A jövőt illetően tervezel egyébként valamit ezzel kapcsolatosan? Most itt gondolok arra, hogy akár a továbbtanulásodba tudod hasznosítani, vagy olyan irányba szeretnél tovább tanulni.
3: Hát szerintem majd fogom hasznosítani. Hát, nem feltétlenül leszek mérnök, tehát nem szeretnék mérnök lenni, de majd szerintem fogom tudni hasznosítani. A szabad időmben is nagyon szeretek legózni, és ott is majd fogom használni.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Milák Kristóf Európa csúccsal aranyérmet nyert 100 méteres pillangóúszásban csütörtökön a párizsi Európa-bajnokságon, írja az MTI. A szám címvédője és olimpiai bajnoka 49,48 másodperces idővel diadalmaskodott, ezzel mindössze 300-addal maradt el az amerikai Caleb Dressel világrekordjától. A szám másik magyar döntőse Kós Hubert 50,25 másodperces egyéni csúccsal negyedik lett. A szerdai középdöntőt mindkét versenyt magyar lendületből abszolválta, miután előbb Kós a 200 méteres hát döntőjében minden idők 5. legerősebb úszásával nyert, nem sokkal később pedig Milák a valaha volt 10. legjobb idővel 3. lett 100 méter gyorson. A finálét mindketten pihenten várhatták, igaz, Kós délelőtt még 50 méter háton simán tovább lépett a legjobb 16 közé, és egymás mellett az 5-ös és 6-os pályán várták a rajtot. Ezt követően országos csúccsal aranyérmet nyert a Kós Hubert, Szabó Sebastian, német Nándor, Milák Kristóf összeállítású, 4x100 méteres gyorsváltó is csütörtökön a párizsi úszó Európa bajnokságon. Magyarországon az EB-k történetében először győzött ebben a számban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: Max FM. Rablóból elég lehet 40. De a Max FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Max FM-en.
1: Rengeteg szuper dallal találkozunk most hétvégén is, hiszen szombaton top 50, és a megszokott slágerek mellett azért jönnek majd olyan dalok is, amivel ritkábban találkozhatunk. A magyar dalok például nagyon jól szerepelnek manapság, Follow the Flow újdonság is lesz itt velünk, jön Furacsi, BLR és Szakás Geri, ez lesz a beszívó.

0: dalát ugye ismeritek már. Ha nem, akkor érdemes rá odafigyelni. Ez is itt lesz velünk. Innen szép felállni. Ez a dal. Ha pedig kíváncsiak vagytok a Top 50 további alakulására és a többi dalra, akkor tartsatok velem szombat délután 3 és 6 között.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt. A gazdák azonnali segítséget kapnak fizetőképességük megtartására, írja az MTI a kormány közleménye alapján. Ismertették, július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint az előző év hasonló időszakában. A bejelentések alapján az aszály okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, közülük is az egyik leginkább károsult a tejtermelés. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az idei elemi károkat elszenvedő gazdákat egy úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti a rendelkezésre álló források felhasználásával. A tárca ezeket a kifizetéseket a szokásos októbernél hamarabb, már szeptemberben elindítja, az előleg mértékét 70%-ról 75%-ra emelik. Ez augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer magyar gazdálkodónak. Azonnali hatállyal teljes hajózási zárlatot rendeltek el a Dunán Paks térségében. A Budapest főváros kormányhivatala által kiadott hirdetmény szerint a korlátozás a Duna 1527-es és 1526-os folyókilométerek közötti szakaszát érinti. A döntésre a paksi atomerőmű hűtővízellátásának és üzembiztonságának fenntartásához szükséges vízügyi munkálatok miatt volt szükség. A zárlat visszavonásig érvényes és minden vízi járműre vonatkozik, beleértve a sportcélú kishajókat is. Kivételt képeznek a hatósági és mentőhajók, valamint a munkálatokban résztvevő vízi járművek. A térségben éppen áthaladó hajók kizárólag a kivitelezővel való előzetes rádiós egyeztetés után egyedi elbírálás alapján haladhatnak át. Gyógypedagógust keres a paksi napsugárovoda. A négytagú intézményhálózat teljes munkaidős, határozatlan idejű állásra várja a felsőfokú végzettséggel és B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkező szakemberek jelentkezését. A feladat a sajátos nevelési igényű és fejlesztésre szoruló gyermekek egyéni és kiscsoportos támogatása, felzárkóztatása. A fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel kiegészített pályázatokat augusztus 28-áig lehet benyújtani postán, személyesen az óvodában vagy a napsugar@paks.hu e-mail címen. A részletekről a napsugarovi.paks.hu oldalon vagy a 0675 830 167-es telefonszámon lehet érdeklődni.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Újra Pakson dolgozik a klub korábbi ikonikus csatára, Tököli Attila, adta hírül weboldalán a PFC. A korábbi válogatott labdarúgó játékosként 117 mérkőzésen lépett pályára a Paks színeiben, és visszavonulása után is évekig edzősködött a csapatnál. Egy rövid mezőkövesdi kitérőt követően most ismét visszatért a Paksi FC-hez. Tököli Attila ezúttal az utánpótlásban kapott fontos szerepet, a jövő tehetségeinek fejlődéséért és felkészítéséért felel majd. A klubvezetés és a szurkolók is örömmel fogadták a legenda visszatérését, aki elmondása szerint mindig is otthonaként tekintett Paksra.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Ki gondolt már valaha is arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energia igénye? Nos, ez a pillanat is elérkezik, úgy tűnik, úgyhogy a hordozható szélturbinával, mini szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni következő tudományos magazinunkban. Elértük idén is a túlfogyasztás napját, méghozzá július 30-án, hogy ezzel kapcsolatban mit mondanak a világ tudósai. Azzal is jövök majd, és a Duna alacsony vízállása miatt régészkedni is fogunk, hiszen előbukkant Konstantinus császár több mint 2 kilométeres hídja Bulgáriában. Vajon hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást, vagyis a mesterséges intelligencia korában hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Erről is szó lesz. Kullancs leltár készül Franciaországban, ezzel is foglalkozunk majd, és az elsősorban nyáron jellemző erdőtüzekkel is, ugyanis rengeteget fejlődik ezekben a hónapokban az előrejelzés technikája. A jövő tűzoltása következőképpen néz ki, a tüzet egy műhold észleli, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: Sportrévval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Felgyorsultak a Paks 2 építési munkálatai, nyilatkozta az orosz sajtónak Alekszej Lihacsov. A Rosszatom vezérigazgatója elmondta, az 5-ös blokk reaktorépületének alapozása már 80%-ban elkészült, a földmunkák haladásával pedig a 6-os blokkon is megkezdik az első betonöntés előkészítését az év végéig. Az Oroszországban készülő reaktortartályok gyártása ütemterv szerint halad, a turbinákat pedig a francia Alstom cég készíti. Lihacsov kiemelte, a Paks 2 egy nemzetközi projekt, amin a magyar és orosz cégek mellett amerikai, francia és német vállalatok is dolgoznak. Hozzátette, a Rosszatom már felvette a kapcsolatot a Paks 2 ZRT új vezetőségével, és készen állnak a párbeszédre az új magyar kormánnyal is. Azonnali hatállyal teljes hajózási zárlatot rendeltek el a Dunán Paks térségében. A Budapest főváros kormányhivatala által kiadott hirdetmény szerint a korlátozás a Duna 1527-es és 1526-os folyókilométere közötti szakaszát érinti. A döntésre a paksi atomerőmű hűtővízellátásának és üzembiztonságának fenntartásához szükséges vízügyi munkálatok miatt volt szükség. A zárlat visszavonásig érvényes és minden vízi járműre vonatkozik, beleértve a sportcélú kishajókat is. Kivételt képeznek a hatósági és mentőhajók, valamint a munkálatokban résztvevő vízi járművek. A térségben éppen áthaladó hajók kizárólag a kivitelezővel való előzetes rádiós egyeztetés után egyedi elbírálás alapján haladhatnak át. Gyógypedagógust keres a Paksi Napsugárovoda. A négytagú intézményhálózat teljes munkaidős, határozatlan idejű állásra várja a felsőfokú végzettséggel és B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkező szakemberek jelentkezését. A feladat a sajátos nevelési igényű és fejlesztésre szoruló gyermekek egyéni és kiscsoportos támogatása, felzárkóztatása. A fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel kiegészített pályázatokat augusztus 28-áig lehet benyújtani postán, személyesen az óvodában vagy a napsugar@paks.hu e-mail címen. A részletekről a napsugarovi.paks.hu oldalon vagy a 0675 830 167-es telefonszámon lehet érdeklődni. Több éves hagyománya van Pakson a LEGO tábornak. A Young Engineers kismérnök nyári LEGO táborban idén 11 gyermek vett részt, akikre kaland, kihívás várt. A 13 éves Katona Oliver a Vakbottyán gimnázium tanulója. Idén már többedik alkalommal volt a LEGO táborban, sőt szakkörre is jár kerekesni Kajári Tündéhez.
2: Most vagyok másodjára a LEGO táborba. Már 2 éve járok a LEGO szakkörrel is, most fogom elkezdeni a 3. évet. Nagyon szeretek legózni, és nagyon tetszik. Hát már rengeteg mindent készítettünk a héten. Legelső nap focigépet, meg ilyesmiket. Most készítettünk liftet. Tegnap délután, hát már nagyon emlékszek.
3: A jövőt illetően tervezel egyébként valamit ezzel kapcsolatosan? Most itt gondolok arra, hogy akár a továbbtanulásodba tudod hasznosítani, vagy olyan irányba szeretnél tovább tanulni.
2: Hát szerintem majd fogom hasznosítani. Nem feltétlenül leszek mérnök, tehát nem szeretnék mérnök lenni, de majd szerintem fogom tudni hasznosítani. A szabadidőmben is nagyon szeretek legózni, és ott is majd fogom használni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Paks FM.

0: portré most következik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. Tévében, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt kell töltened időt egy olyan emberrel, akivel egyébként igazából egy percet se töltenél magadtól legszívesebben együtt?
3: Nem.
2: Nem is töltesz egy percet sem? Tehát ha ilyen ember van, akkor te fogod magad és...
3: Hát és továbbállok, vagy megoldom azt a helyzetet, vagy szituációt.
4: Dan Csanna Mari, énekes, színész.
3: Apukám, aki most már 77 éves és nagyon bölcs ember, egy pár éve mondogatja, hogy miért kell nekem mindent elviselni, annyi mindent megértem, mert hadd engedtessék meg nekem ebben a korban, hogy azt úgy éljem, és úgy gondoljam, és úgy viseljem, ahogy én azt szeretném, és ahogy az nekem jól esik. És biztos, hogy ez a gondolatmenet már egy ilyen bizonyos kor, középkor után előjön az emberben. Fiatalon sokkal hajlékonyabbak vagyunk az irányba, hogy bizonyos szituációkban lenyeljük azt a galuskát.
2: Vagy lázadunk, nem tudom, hát, hogy lehet, lázadunk, hogy a fiatal, de... lehet, hogy lázad.
3: Én egy toleráns embernek mondom magam. Én tényleg nyitott vagyok a világra, szeretettel viszonyulok mindenki irányába, de sajnos tényleg én is így, ahogy öregszem idézőjelben, azt érzem, hogy néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük. Most nem a külsejük, hanem a jelenlétük valamiért nem kellemes.
2: Lehet, akár például az is lehet, hogy valaki rengeteget beszél, lefáraszt.
3: Vagy ahogy én is lehetek kellemetlen valakit.
2: Persze,
3: van a pakliban.
2: Benne,
3: és akkor én inkább valahogy egy elegáns megoldást próbálok találni erre a problémára, vagy hogyha nem segít az elegáns megoldás, és már piucaszerű ez a viszony, akkor sajnos előjön belőlem az a székelyvér, és az a...
2: De jó, az azt mutasd meg most itt valahogy.
3: Nem, hát nincs miért, mert nyilván az egy ilyen nagyon-nagyon rendkívüli helyzet kell legyen, hogy én nagyon kiboruljak, és nagyon jöjjön belőlem a sárkány. Habár van ilyen.
2: Az biztos valamiféle ilyen asztakutyafáját szerű.
3: Igen, például most mesélek egy nagyon banális kis példát, hogy a házunk előtt van egy ilyen kis zöld terület, amit hát én három ilyen virág kaspos alkotással én lekerítek, hát a szomszédok vagy a

0: ott hozod egy virágot bele, köszönöm! Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Ezt pont a postás jelenlétében mondta, és mondtam, hogy nem vagyok ennyire hátfia, csak most már szegény fickon csattant az ostor vége.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: FM. Box FM. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt tölteni időt egy olyan emberrel, akivel egyébként amúgy biztos nem is töltenél időt együtt, egy percet se?
2: Hát, ezt nehezen tudnám elképzelni, mert hála Istennek nekem főnököm nincs, mert biztos, hogy egy főnökkel, akár szereti az ember, akár nem, akkor muszáj bizonyos időt együtt tölteni vele.
3: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Hiszen az embernek a munkája, a munkaköre ezt megkövetelni. Nekem úri dolgom van, mert ilyen szempontból soha életemben nem is voltam arra kényszerítve, de azt hiszem, hogy nem is biztos, hogy tudtam volna tűrni, hogyha egy általam mondjuk nem szeretett ember. Egy közömbös emberrel eltöltök én időt, azzal nincsen semmi gond, de azért, hogy muszáj legyen, azért, hogy például nekem jobb sorom legyen, vagy jobban odafigyeljenek rám, ilyen szempontból biztos, hogy nem. Sőt, olyan típus vagyok, hogy amikor fontos emberek voltak a szobában valamilyen előadás után, valamilyen fogadáskor, akkor én lapultam, sőt, inkább ki is fordultam a szobából, ha olyan emberek voltak, akik kvázi a pályám segítése miatt jól jött volna velük társalkodni vagy beszélgetni. Na most én az a típus vagyok, hogy én nem tudok jelentkezni, nem tudok szólni, nem tudok dörzsölődni. Nagyon türelmes vagyok, tehát elviselek nagyon sok mindent, de magam nem keresem az ilyen helyzetet.
1: Na most több minden jut eszembe, hogy milyen érdekes, mert másoknak viszont segítesz, a diákoknak mindig segítettél, és mindig mindent elintéztél nekik.
2: Tényleg így van, hogy a diákjaimért és a családomért. Őértük, az biztos, hogy kivont karddal tudok hadakozni, és próbálok is nekik mindenben segíteni. Kivétel az, hogy azért nem viszem, mint kutya a

0: tájában a kölykét, nem viszem őket különböző színházakhoz, tehát nem árusítom őket, csak biztosítok nekik olyan lehetőséget, hogy olyan helyeken énekeljenek, ahol hallhatja őket segítő ember. Tehát az ő érdekükben boldogan. Magam részéről pedig ez világéletemben olyan volt, hogy orcapirítónak éreztem, pedig tulajdonképpen nem az.
1: Most még az előző gondolatkörre egy picit visszaugrok, hogy tehát ha van mégis olyan ember, akivel egyébként magadtól sosem ülnél le tartósan, meg végképp nem, hogy ez egy érdekes helyzetet is tud mutatni neked.
0: Igen.
1: És akkor te megengeded, hogy mutasson ez a helyzet valamit, vagy pedig inkább felállsz és odébb sétálsz?
0: Nem, soha nem. Azt hiszem, hogy nem is fordult elő talán az életemben egyszer-kétszer olyan helyzetben, amikor az tényleg helyén való volt. De soha nem bántanék meg senkit, hogy én most csak úgy fölkapom magamat, és azt mondom, hogy ez a helyzet nem tetszik, és elmegyek. Inkább ilyenkor mosolygok, de az a mosoly az ilyenkor egy kicsit kényszeredett. Persze igyekszem, hogy ne vegyék észre, de mosolygok, türelmes vagyok, és aztán utána szidom magamat.
1: Hogy minek kellett ennyit mosolyognom, és
0: igen,
1: ott maradnom?
0: Igen, de olyan vagyok, hogy tényleg meg nem bántanám az ismerőst, illetőleg ezt az ismeretlen, vagy számomra kicsit kellemetlenebb embert sem.
2: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik. Box. Box. Box. F. F. F. F. M. M. M. Box.

0: Rockfm.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
3: Az élet hoz olyan helyzeteket, ami nem komfortos. Én azt hiszem, hogy ilyenkor mindig igyekszem feltenni azt a kérdést, tehát úgy megközelíteni, hogy ez a szituáció mire akar engem megtanítani. Sokszor érezhetjük, hogy hát nem én akartam ide jönni. Tehát, hogy azért a forgatókönyvek tudnak úgy alakulni, hogy ne legyen egyértelmű, hogy tulajdonképpen hogy is keveredtem ide.
4: Hogy kerültem ide?
3: Tehát simán lehet, hogy a véletlenek összjátéka is áldozatként megéli az ember, hogy én most hogy csöppentem ebbe. Azért azt hiszem, hogy az általában így szokott lenni első ránézésre.
4: De az a mi megélésünk, nem ez benne igen. Az érdekes, hogy tulajdonképpen a saját lábam vitt engem oda, az én megélésem az, hogy kerültem én ide ebbe a rettenetes helyzetbe.
3: Erről eszembe jut egy nagyon jó példa, egy nagy gondolkodó, napjaink nagy gondolkodójának tartott embernek van egy ilyen mondása, hogy azt gondolod, hogy megvilágosodtál? Menjél egy karácsonyi ebédre a családodhoz. Tehát én azt veszem észre, hogy általában van a Jóistennek egy nagyon rafinált megoldása arra, hogy mi ne tudjunk elmenekülni, a család. Tehát a családi kötelékek azok, ahol nem egy munkatárs, tehát bárhol azt tudod mondani adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből nem, tehát a sors úgy rápecsételte az életedre, hogy ahhoz csak arra van esélyed, hogy kitaláld, hogy ezzel mit kezdjél.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Paks FM.
1: Paks FM.

0: Pax FM.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Mírai Kata, színésznő, coach.
3: Talán meg fogom lepni itt a nézőket, meg téged is, de szerintem egy ugyanilyen helyzet az, amikor az embernek gyereke születik. Hogy így azt mondják, hogy hát ez mennyire egy csodálatos dolog, hogy az anyai érzések elárasztják az embert, és hogy milyen fantasztikus, és amikor megszületett a fiam, akkor arra gondoltam, hogy azt a leborult szivar végez mostantól kezdve így lesz. És ez nem azt jelenti, hogy én nem szeretem őt, nem vártam őt. De például ugyanide tartozik, és talán így csapongok egy picit, az, hogy ha valakinek kiskutyája lesz, nekem 16 évig volt egy pulim. Hát annál önállóbb személyiség az egy kevés van. Tehát, hogy ott az gyakorlatilag folyamatosan, tehát így emlékszem rá, hogy ültem vele szemben, és beszélgettünk.
4: Ő is beszélt.
3: Ez egy fiú puli volt, és például ilyen dolgok történtek kettőnk között, hogy hát volt szerencsém Kecskeméten a színészházban lakni, és a Latabár Árpi lakott velem szemben, és találtak egyszer egy kiskutyát, aki ilyen puli fazon volt. És nem, nekik volt egy német juhász kutyájuk, nem tudták hazavinni, mert a kutya az rögtön nekiesett, és bekopogott hozzám az Árpi, és mondta, hogy figyelj, mert nem tudnád befogadni, mondom, Árpi, ne hülyeskedj, mert nekem van egy fiú puli kutyám, mert szerinted hogy fogja eltűrni a másik fiút? Tehát, hogy kizárt. És mondta, hogy jó, térült, fordult, egy másfél óra múlva Árpi megint bekopogott, és mondta, hogy figyelj, segíts valamit kitalálni, mert nem tudom hova tenni, és hát most nem, tehát éjszaka kellős közepe. Mondtam, jó, Árpi, próbáljuk meg, de mondom, nem sok esélyt látok rá. És mondtam, hogy annyit tegyél meg, hogy leülteted a kutyát az ajtó elé, kívülről. És bementem, és ugyanígy leültem a fotelba, és mondtam, hogy gyere, úgy hívták a kutyámat, hogy Ropi. Egy fekete, rasztás, mogorva öreg úr. Hát akkor még nem volt öreg úr, de ilyen, hát de akkor mogorva. Lehetett olyan 4-5 éves, de hogy mogorva volt, az egészen biztos. És én mondtam neki, hogy nézd, ne haragudj, de szóval most az a helyzet, hogy van kint egy kutya, biztos, hogy érzed a szagát. Fiú. Nem tud hova menni, muszáj, hogy bejöjjön a lakásba, de megígérem neked, hogy nem marad. Csak nagyon szépen kérlek, nem kell vele haverkodni, csak tűrd el. És kinyitottam az ajtót, behoztam a kutyát, és az én kutyám, aki egy antiszociális lény volt, az így fogta magát, így bekúszott a fotel alá, és onnan nézte ezt az egészet, hogy bejön ez a másik kutya, és lényeg az, hogy ott volt a kutya a lakásban, hosszú heteken keresztül, nem találtunk neki gazdát. És már ott tartottunk, hogy már neve volt, nem tudom, már póráz nélkül sétáltak együtt, már úgy, hát haverok nem voltak, de szóval, hogy úgy lehetett a lakásban a másik kutya. És így mindig az volt, hogy amikor hazaértem este a színházból, akkor este leengedtem a két kutyát, még futottak még egy kört, ott volt egy park, éjszaka, senki nem volt már lent. És a következő történt, hogy egyszer csak a másik kutya, tehát a befogadott kutya, az egyszer csak így elindult sprintbe az egyik irányba, és mondtam neki, hogy Ropi, hozd vissza. És elindult a kutyám utána sprintben, és így egy olyan 100 méter után így megállt, visszasétált, leült elém, és azt mondta, hozd vissza te.
4: Visszajött?
3: A másik kutya soha többet nem lett meg.
4: Aha.
3: Soha többet nem lett meg, és egyrészt nyilván kerestem, meg be volt csippezve, tehát valószínű, hogy valaki ezt nem befogadta ki, akkor még nem volt ez annyira...
4: Hát, vagy lehet, hogy Ropi odasúgta neki, hogy öreg.
3: Vissza ne gyere,
4: vagy most lelépsz innen,
3: lehet.
4: Vagy neked annyi.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Pax FM.

0: Rock FM.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: És mogorva alak ropióta nincs az életedben?
3: Mérai Kata, színésznő, coach.
4: Ő másképp volt mogorva. Tehát, hogy azért egy két éves mogorva, az már úgy két éves, hogy értelmi szinten, tehát, hogy nem ugyanazt az értelmi. Tehát, hogy nyilván nem ültünk le...
2: Teázni.
4: Igen, Freudról beszélgetünk. Teázni leültünk, de Freudról nem beszélgettünk, ha csak úgy nem, hogy ő hallgatott, és túl sok véleménye nem volt a dologról.
2: Vagy nem mondta el, mert hát, nem akart nem. Felháborítani esetleg. Gondolod, hogy
4: igen,
2: nem?
4: Igen. Ez a...
2: Hadd higgye, amit
4: de
2: hisz.
4: Mogorva alak? Nem.
2: Lehet, hogy elmúlt Ropival a mogorvaság, és akkor érezte ő is, hogy az élete itt...
4: Vagy megtanultam kezelni a mogorvaságot mellette.
2: Hát
4: tehát, hogy a mogorvaságon mögött én láttam az ő csupa szív jóságát. Tehát, igen, hogy ő egy végtelenül... Tehát igen, azért érdekes ez a dolog, mert ugye pont abból, hogy ő, most egy kutyáról beszélünk, nyilván, de azért más volt a mi viszonyunk, ő a naivitásában a végtelen, tehát az önzetlen szeretetet is ugyanúgy megtanította.
3: Dan Csanna Mari, énekes, színész.
5: De visszatérve azokra az emberekre, akik ugye kellemetlenek a környezetünkben, ezeket én eliminálom teljes mértékben. Először elegánsan, vagy kerülöm a társaságukat, vagy tényleg eljön az a pont, amikor megmondom, hogy na akkor most figyelj, és kihoztam, és akkor nyilván van benne igazság is, van benne durvaság is. Hát igen, székely vagyok.
2: De néha megtörténhet az is egyébként, hogy átfordul a dolog, és szeretetté alakul.
5: Volt ilyen is az életemben. Tessé. Volt, gyerekkoromban volt első-második osztályban, volt egy kislány, akivel gyűlöltük egymást. De ahol tudtunk egymásnak, borsot törtünk az óra alá, én tönkretettem a táskát, mert ráültem, és az betolypat, ilyen kenített kis táska volt, bőröntke. És képzeld el, hogy eltelt pár év, ötödik osztálytól a legeslegjobb barátnők lettünk, és mind a mai napig ápoljuk a barátságunkat.
2: Felnőttként is el tudsz ilyet képzelni egyébként, akár a jövőre nézve is, hogy megtörténik, hogy most ki ne válhatsz valakit, egy percet se akarnál vele együtt tölteni, és megtörténhet?
5: Ennek nagyon sok olyan tényezője kell legyen, egy olyan folyamatnak kellene végigmennie, úgy benne, mint az illetőben, ami megszüli ezt a szituációt. Felnőttként már nem vagyok annyira nyitott és annyira, hogy mondjam, naív, hogy, hogy bármit megegyek vagy elfogadjak.
2: Néha egyébként talán drámai helyzetek szoktak ilyet hozni, nem? Hogy rálátsz hirtelen a másik embernek a nagy fájdalmára, nehézségére, valami közösen átélt nagy nehézség.
5: Igen, ez is meg tudja szülni. Tehát mondom, hogy egy rossz viszonyt át tud fordítani biztos bizonyos események sorozata egy olyan kapcsolattá, amivel egy szövetség születik, és egy másfajta baráti kapcsolat.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Paks FM. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Általában nem szoktam előítélettel fordulni az emberek felé. Volt ilyen, amikor az egyik diákomnak az édesapja olyan nagyon nem volt szimpatikus. Aztán amikor egyszer úgy adta a sors, hogy mégis hosszabban beszélgessünk, akkor én rájöttem, hogy hát azért ilyen, mert annyi tudás van benne, hogy folyton bele kell szólnia a dolgokba, tehát ez nem okvetetlenkedés, hanem a tudás, sok-sok tudásnak a kifejezése az, hogy beszél és beszél és beszél, de azért beszél, mert van mit. Van mit.
1: Dancsanna Mari.
3: Néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük. Vagy ahogy én is lehetek kellemetlen valakit, tehát ez benne van a pakliban,
2: Hála Istennek nekem főnököm nincs, mert biztos, hogy egy főnökkel, akár szereti az ember, akár nem, akkor muszáj bizonyos időt együtt tölteni vele, hiszen az embernek a munkája, a munkaköre ezt megkövetelni.
1: Erdőhegyi Brigitta.
4: Bárhol azt tudod mondani adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
2: Bele vagy kényszerítve egy viszonyba, amit ugyan magad választottál, de valahol mégiscsak dobta a gép.
1: Mérai Kata.
2: Megtanultam kezelni a mogorvaságot mellette. A mogorvasága mögött én láttam az ő csupa szív jóságát. Az önzetlen szeretetet is ugyanúgy megtanította.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
5: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Paks FM.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megjelent az afrikai sertéspest is Baranya vármegyében. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint két házi sertés állományban, Drávafokon és Okorágon mutatták ki a betegséget. Az érintett telepeket azonnal lezárták és megkezdték a járványügyi intézkedéseket. A NÉBIK felhívja a gazdák figyelmét a szigorú biztonsági előírások betartására. Hozzátették, a vírus emberre nem veszélyes, de a sertés állományokban súlyos gazdasági károkat okozhat, írja az MTI. Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott csütörtökön Magyar Péter. A miniszterelnök Kádár Pál dandártábornokkal, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjével, valamint Gacsai Józseffel, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettesével adott tájékoztatást a Paksi atomerőműhöz kapcsolódó munkálatokról. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a kormány a Duna rendkívül alacsony vízszintje miatt és a Paksi atomerőmű termeléséhez szükséges hűtővízmennyiség biztosítása a érdekében egy fenékküszöb építését kezdte meg a napokban a Dunán, Paks és Duna-Szent Benedek között. Magyar Péter a csütörtöki tájékoztatón elmondta, a beruházás legfontosabb célja a nukleáris biztonság megőrzése.
2: A kormánydöntésnek a magyar közönybe való megjelentetése után azonnal elkezdődött a munka. A munkagépek jelentős része már a helyszínen van, de folyamatosan érkeznek újabbak. Kialakították a felvonulási területeket, a szállítási útvonalakat és a nagyon nagy mennyiségű 35 ezer plusz 110 ezer tonna kő depóhelyeit. Már érkezett kő, és már a jobb oldalon én magam is láttam, hogy egy kisebb mennyiségű kő elhelyezése a Dunánál már el is kezdődött. Nagyon fontos, hogy egyetlen napot sem veszítsünk. Normál esetben egy ilyen beruházás legalább hónapokat venne igénybe, csak a tervezése, kiviteli tervek elkészítése, a vállalkozók megpályáztatása, és akkor magáról a kivitelezésről ne is beszéljünk, de jelenleg a Duna nem ad nekünk hónapokat, hanem csak napokat, és ezt is meg kell, hogy köszönjük neki.
1: Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője elmondta, a fenékküszöb építését szoros együttműködésben végzik a Paksi atomerőművel, az Országos Atomenergia Hivatal pedig folyamatosan felügyeli mind a projektet, mind az erőmű működését. Gacsai József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese elmondta, a fenékküszöb építésének elsődleges szempontja, hogy a lehető legrövidebb időn belül megépüljön.
3: A organizáció keretében, tehát az idő szükségletnek a minimalizálása elsődleges. Ebből a szempontból is törekedtünk arra, hogy a létesítménynek a műszaki megvalósítását úgy határoztuk meg, hogy már a vízszintemelésnek minden egyes ködméter pozitív eredménye legyen, és párhuzamosan az állékonyságot a szükséges mértékben növeljük az operatív vizsgálatoknak a útmutatása alapján. A maga a munkaterület, ha lehet így mondani, egy mederszakasz, tehát két jól elhatároló részre bontható. Az egyik az a Paksi atomerőműnek a területe. Ide nagy szállítókapacitással rendelkező nyerges vontatók szállítják rá a vízépítési terméskövet. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen 40 kilótól 200 kiló tartományba elhelyezkedő kőelemek, és ott akkor ezt deponáljuk, és onnan egy átrakás keretében kerül be pedig a beépítési pontjára.
1: Gacsai József elmondta, a fenékküszöböt úgy alakítják ki, hogy egy esetleges későbbi árvíz esetén se okozzon gondot, és a Duna érintett szakaszán a hajózási feltételeknek is megfeleljen.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Milák Kristóf Európa csúccsal aranyérmet nyert 100 méteres pillangóúszásban csütörtökön a Párizsi Európa bajnokságon, írja az MTI. A szám címvédője és olimpiai bajnoka 49,48 század másodperces idővel diadalmaskodott, ezzel mindössze 3 századdal maradt el az amerikai Caleb Dressel világrekordjától. A szám másik magyar döntőse Kós Hubert 50,25 század másodperces egyéni csúccsal negyedik lett. A szerdai középdöntőt mindkét magyar lendületből abszolválta, miután előbb Kós a 200 méteres hát döntőjében minden idők ötödik legerősebb úszásával nyert, nem sokkal később pedig Milák a valaha volt tizedik legjobb idővel harmadik lett 100 méter gyorson. A finálét mindketten pihenten várhatták, igaz, Kós délelőtt még 50 méter háton simán tovább lépett a legjobb 16 közé, és egymás mellett az 5-ös és 6-os pályán várták a rajtot. Ezt követően országos csúccsal aranyérmet nyert a Kós Hubert, Szabó Sebastian, Németh Nándor, Milák Kristóf összeállítású 4x100 méteres gyorsváltó is csütörtökön a párizsi úszó Európa bajnokságon. Magyarországon az EB-k történetében először győzött ebben a számban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paksfm.
5: Paksfm.
4: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

Tommy McFog, az utolsó katona a sorba utoljára dobbant, az utolsó lövés a csendben.

0: hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt. A gazdák azonnali segítséget kapnak fizetőképességük megtartására, írja az MTI a kormány közleménye alapján. Ismertették, július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint az előző év hasonló időszakában. A bejelentések alapján az aszály okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, közülük is az egyik leginkább károsult a tejtermelés. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az idei elemi károkat elszenvedő gazdákat egy úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti a rendelkezésre álló források felhasználásával. A tárca ezeket a kifizetéseket a szokásos októbernél hamarabb, már szeptemberben elindítja, az előleg mértékét 70%-ról 75%-ra emelik. Ez augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer magyar gazdálkodónak. Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott csütörtökön Magyar Péter. A miniszterelnök Kádár Pál dandártábornokkal, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjével, valamint Gacsai Józseffel, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettesével adott tájékoztatást a Paksi atomerőműhöz kapcsolódó munkálatokról. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, a kormány a Duna rendkívül alacsony vízszintje miatt és a Paksi atomerőmű termeléséhez szükséges hűtővízmennyiség biztosításának érdekében egy fenékküszöb építését kezdte meg a napokban a Dunán, Paks és Dunaszentbenedek között. Magyar Péter a csütörtöki tájékoztatón elmondta, a beruházás legfontosabb célja a nukleáris biztonság megőrzése.
2: A kormánydöntésnek a magyar közönybe való megjelentetése után azonnal elkezdődött a munka. A munkagépek jelentős része már a helyszínen van, de folyamatosan érkeznek újabbak. Kialakították a felvonulási területeket, a szállítási útvonalakat és a nagyon nagy mennyiségű 35 ezer plusz 110 ezer tonna kő depóhelyeit. Már érkezett kő, és már a jobb oldalon én magam is láttam, hogy egy kisebb mennyiségű kő elhelyezése a Dunánál már el is kezdődött. Nagyon fontos, hogy egyetlen napot sem veszítsünk. Normál esetben egy ilyen beruházás legalább hónapokat venne igénybe, csak a tervezése, kiviteli tervek elkészítése, a vállalkozók megpályáztatása, és akkor a magáról a kivitelezésről ne is beszéljünk, de jelenleg a Duna nem ad nekünk hónapokat, hanem csak napokat, és ezt is meg kell, hogy köszönjük neki.
1: Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője elmondta, a fenékküszöb építését szoros együttműködésben végzik a Paksi atomerőművel, az Országos Atomenergia Hivatal pedig folyamatosan felügyeli mind a projektet, mind az erőmű működését. Gacsai József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese elmondta, a fenékküszöb építésének elsődleges szempontja, hogy a lehető legrövidebb időn belül megépüljön.
3: Organizáció keretében, tehát az idő szükségletnek a minimalizálása elsődleges. Ebből a szempontból is törekedtünk arra, hogy a létesítménynek a műszaki megvalósítását úgy határoztuk meg, hogy már a vízszintemelésnek minden egyes ködméter pozitív eredménye legyen, és párhuzamosan az állékonyságot a szükséges mértékben növeljük az operatív vizsgálatoknak a útmutatása alapján. A maga a munkaterület, ha lehet így mondani, egy mederszakasz, tehát két jól elhatárolt részre bontható. Az egyik az a Paksi atomerőműnek a területe. Ide nagy szállítókapacitással rendelkező nyerges vontatók szállítják a vízépítési terméskövet. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen 40 kilótól 200 kiló tartományba elhelyezkedő kőelemek, és ott akkor ezt deponáljuk, és onnan egy átrakás keretében kerül be pedig a beépítési pontjára.
1: Gacsai József elmondta, a fenékküszöböt úgy alakítják ki, hogy egy esetleges későbbi árvíz esetén se okozzon gondot, és a Duna érintett szakaszán a hajózási feltételeknek is megfeleljen. Paks város önkormányzatának képviselőtestülete még januári ülésén határozott arról, hogy a paksi közös önkormányzati hivatal munkarendjében nyáron, augusztus 17-től 19-éig háromnapos igazgatási szünetet rendel el a köztisztviselők rendes szabadsága terhére. Ezen időszakban a városházán az ügyintézés és ügyfélfogadás teljesen szünetel. Emiatt és az augusztus 20-ai nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó munkaszüneti napok miatt a hivatalban az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap augusztus 14-e péntek, majd a következő ügyfélfogadási nap augusztus 24-e hétfő lesz, tájékoztatott Paks város önkormányzata.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Újra Pakson dolgozik a klub korábbi ikonikus csatára, Tököli Attila, adta hírül weboldalán a PFC. A korábbi válogatott labdarúgó játékosként 117 mérkőzésen lépett pályára a Paks színeiben, és visszavonulása után is évekig edzősködött a csapatnál. Egy rövid mezőkövesdi kitérőt követően most ismét visszatért a Paksi FC-hez. Tököli Attila ezúttal az utánpótlásban kapott fontos szerepet, a jövő tehetségeinek fejlődéséért és felkészítéséért felel majd. A klubvezetés és a szurkolók is örömmel fogadták a legenda visszatérését, aki elmondása szerint mindig is otthonaként tekintett Paksra.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM összeköt. Ragazzi!

0: Paks FM. Összekötött. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Rengeteg szuper dallal találkozunk most hétvégén is, hiszen szombaton top 50, és a megszokott slágerek mellett azért jönnek majd olyan dalok is, amivel ritkábban találkozhatunk. A magyar dalok például nagyon jól szerepelnek manapság, Follow the Flow újdonság is lesz itt velünk, jön Furacsi, BLR és Szakás Geri, ez lesz a beszél.

0: Ezt ugye ismeritek már. Ha nem, akkor érdemes rá odafigyelni. Ez is itt lesz velünk. Innen szép felállni. Ez a dal cím. Ha pedig kíváncsiak vagytok a Top 50 további alakulására és a többi dalra, akkor tartsatok velem szombat délután 3 és 6 között.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombat

0: az autóban.
1: Összekö.
2: Nagyon szeretem.
3: Box FM.

0: Paks FM.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Ki gondolt már valaha is arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energia igénye? Nos, ez a pillanat is elérkezik, úgy tűnik, úgyhogy a hordozható szélturbinával, mini szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni következő tudományos magazinunkban. Elértük idén is a túlfogyasztás napját, méghozzá július 30-án, hogy ezzel kapcsolatban mit mondanak a világ tudósai. Azzal is jövök majd, és a Duna alacsony vízállása miatt régészkedni is fogunk, hiszen előbukkant Konstantinus császár több mint 2 kilométeres hídja Bulgáriában. Vajon hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást, vagyis a mesterséges intelligencia korában hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Erről is szó lesz. Kullancs leltár készül Franciaországban, ezzel is foglalkozunk majd, és az elsősorban nyáron jellemző erdőtüzekkel is, ugyanis rengeteget fejlődik ezekben a hónapokban az előrejelzés technikája. A jövő tűzoltása következőképpen néz ki, a tüzet egy műhold észleli, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek és megbékélek azzal, ami nekem.